0: jelent, milyen mértékben elég a szeretet, és hol van az a terület, ahol már lehet, hogy nem elég. Ezek lennének azok a főbb kérdések, amelyekről Csergezán Bernárddal szeretnék a következő néhány percben beszélgetni.
1: A múlt alkalommal megemlítettük azt, hogy volt egy felmérés, amikor a teremben két részre voltak osztva a hallgatók, egyik részén ültek a nők, a másik részén ültek a férfiak. És az előadó, dr. Emerson Egerik pontosan erről beszélt, hogy mit jelent az, amikor a szeretet már nem elegendő, vagy még nem elegendő. Feltette a kérdést a teremben, akkor, amikor a férfiakhoz szólt, csak azért, hogy a nők jobban megértsék, hogy miről van szó. A kérdés nem más volt, mint az, hogy ha választanatok kellene, akkor szeretnétek, hogy egyedül maradjatok, és senki ne szeressen titeket, vagy hogy ne tiszteljen senki titeket. És most a nők nagyon figyelmesen tekintették. Na lássuk, gyertek fiúk, lássuk. Melyik lesz az, amelyik azt válaszza, hogy ne szeressék őt? És amikor az előadó kérte, hogy jelezzék ezt, a teremnek túlnyomó része azt választotta, a kezek felemelkedtek, és azt választották, hogy inkább ne legyenek szeretve, inkább maradjanak egyedül, mintsább ne tiszteljék őket. Na most elképzelitek, hogy ez nem volt egyszerű dolog a nők számára. A nők nem tudták elképzelni, miért is ez a döntés, miért is ez a választás. Biztosabban is elmondhatom, hogy mi történt a teremben, a férfiak részén. A férfiak 74%-a azt választotta, hogy inkább egyedül, és ne legyenek szeretve. Miközben egy 26% azt mondták, hogy jobb, hogyha nem tisztelik őket. Akkor, amikor rátekintünk erre a felfedezésre, tény az, hogy megértjük jobban, hogy mi történik a férfi belsejében. Amikor a férfiak válaszolnak erre a kérdésre, valamit, ami bent van az ők életükben, ezt felszínre hozzák, ami mostanig nem volt érthető, lehet még a férfiak számára se, de annál inkább a nők számára. Kedves hölgyek, hogyha szeretnétek, hogy kinyilvánítsátok szereteteteket férjetek iránt, akkor egy dolog biztos. Először éreztessétek velük azt, hogy tisztelitek, hogy értékelitek férjeteket. Az ironia pedig az, hogy a feleség mindig másképp gondolkozik, és azt mondja, hát akkor, amikor én szeretem és szerelmes vagyok hozzá, ezzel mutatom meg azt, hogy mit érzek iránta. A férfi pedig teljesen másképp fogja fel a dolgokat. Ha valamire szüksége van, akkor ez a tisztelet. Sok nőt láttam, amikor a férje beszélt, egyszerűen közelépett, nem így van, nem úgy van, ez nem pont így volt, de ő mégis azt véli, hogy szereti az ő férjét. Ha nem tiszteled férjedet, ő úgy könyveli el, hogy te nem szereted őt.
0: Egyetértek, hogy nagyon sok kedves női hallgató kicsit furcsán hallgatta ezeket a gondolatokat, hiszen ő meg van arról győződve, hogy miközben szereti az ő férjét, és mindent biztosít számára, ezáltal tiszteli is. Azonban hogyan segíthetnénk nekik megérteni azt, hogy mit is jelent a férjük számára az igazi tisztelet? Mi alapján tudnák lemérni, hogy a férfiak hogyan fogják fel, hogyan érzik önmagukat a család életében?
1: Két kérdést kell feltegyek. Például akkor, amikor a boldogságról van szó, akkor fel kell tegyünk két kérdést, hogy mi történik azokban a helyzetekben, amikor a férfi megsérti a nőt, és mi történik akkor, amikor a nő megsérti a férfit. Akármennyire boldog legyek abban a pillanatban, ha a férj megsértett, mint nő, mit teszek? Sírni kezdek. És nekem ez úgy tűnik, hogy ez helyes, nekem sírnom kell. De ha a férfi meg volt sértve, szabad-e neki, hogy dühös legyen? Legtöbb nő azt mondaná, nem illik, hogy így legyen. Na most, Dr. Emerson ugyanazt mondja, hogy amikor egy kapcsolati egyenetlenségről van szó, akkor természetes módon a nő a sírás által reagál, miközben a férfi természetes módon dühössé válik. Persze a férfiak nem tudják kifejezni azok érzéseiket úgy, ahogy a nőknek sikerül ez a dolog, akkor egyszerűen hallani fogunk egy olyan választ, amire lehet, hogy nem is gondoltunk. A férfi egyszerűen azt mondja, ugye, hogy nem tisztelsz? Ennyit jelentek számodra. És a nő megáll és gondolkozik, hát mit csináltam én most, mit tettem én, hogy most már azt mondja, hogy nem tisztelem. Egy dolog biztos. Próbáld így tekinteni a te férjedet, és hogyha így tekinted a te férjed, sok nehézségtől, sok könyvtől meg leszel mentve. Hogyha más bizonyítékokra van szükséged, ne feledd el, majdnem 80%-a teremből döntött, választott valamit. A férfiak úgy választottak, hogy inkább ne legyenek szeretve, inkább egyedül maradjanak, mintsább ne tiszteljék őket. Ha pedig szereted, és ha akarod, hogy ő elkönyvelje, mint férjed, hogy te szereted őt, tiszteld őt. Persze, amikor nagyon jó kapcsolatokról van szó, akkor is megjelenhetnek, és megtapasztaljuk, mint családok, hogy léteznek veszekedések, egyenetlenségek, és ezek előfordulnak persze nagyon megszokott dolgok fölött. Amikor pedig egy ilyen veszekedés közepette közel vagy feleségedhez, az első dolog, amelyik eszedbe jut, mint férfi, és ezt nagyon jó tudni a nőnek, mindig az, hogy nem tisztel engem. Ha pedig a nőről van szó, ő egyszerűen azt mondja, nem szeret engem.

0: A nők a feleségek számára nagyon fontos egy kifejezés, a feltétel nélküli szeretet, és talán ebben találják meg a családi élet boldogságának a titkát. Azonban, ha ezt a gondolatot átvisszük a férfiakra, akkor hogyan érthetik meg a nők, hogy mit jelentett egy férfi számára a feltétel nélküli tisztelet?
1: Feltétel nélküli szeretet kapcsolatban van, úgy, ahogy említetted, a feltétel nélküli tisztelettel. A férfiaknak szükségük van a feltétel nélküli tiszteletre azért, hogy úgy tudják elkönyvelni, hogy feltétel nélkül szeretik őket. Az Efézius beliekhez írt levélben az 5. fejezetben érdekes dolgot fedezünk fel. Azt olvassuk az 5. fejezetben, amikor a házastársak kötelezettségéről olvasunk, ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Na most, nem tudom, hogyha megfigyeljük ezt a két elvet, amiről beszéltünk mostanig. Az asszonyoknak azt tanácsolja az apostol, hogy engedelmeskedjenek, engedelmesek legyenek az ők férjüknek. Mit jelent, hogyha a feleség engedelmes az ő férje iránt? Hát nem más egyebet, mint azt, hogy tiszteli. És Isten látta, hogy a férjnek erre van szüksége. Miközben a férjnek azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat. A nőnek pontosan erre van szüksége, kifejezni azt a szeretetet egy más módon, romantikus módon, mert erre van szüksége a nőnek. Amikor látjuk a Bibliában is ezeket az elveket, akkor tény az, hogy mind jobban és jobban meggyőződünk arról, hogy ezek a különbözőségek nem azért léteznek, hogy több nyomorúságot és nehézséget hozzanak a mi családunkban, hanem azért, hogy boldogabbá tegyenek minket, és hogy kiegészítsük egymást. Amikor házasságra lépünk, amikor házassági istentiszteletről van szó, ez azt jelenti, hogy a te szükségleteidet helyezd a te élettársad szükségletei mellé, és így, mint egy teljes személy, tudjatok együtt élni, és boldogan együtt élni. Eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor döntenünk kell, választanunk kell, és amikor választunk, akkor tudnunk kell azt, hogy ezt tiszta szeretetből teszünk, Isten iránti szeretetből választunk és döntünk, hogy egyféleképpen fogunk gondolkozni ezután és viselkedni ezután, mivel szeretjük a mi Istenünket, aki tanácsol bennünket. Úgy, ahogy a férek azt válasszák, hogy kifejezzék az ők szeretetüket feleségük iránt, így a feleségnek is választania és döntenie kell, hogy ki fogja fejezni az ő tiszteletét az ő férje iránt, értékelni fogja őt, és úgy, ahogy az Efézusi könyvben olvastuk, ez itten az engedelmes szó által van kifejezve. Kedves hölgyek, én kérem az Istent, hogy segítsen meg titeket, hogy választatok, és ez a választás, ez a döntés áldást hozzon a családban.
0: Továbbra is egy párhuzam által szeretném, hogyha próbálnánk megérteni a férfiak életében a tiszteletnek a fontosságát. A nők nagyon jól tudják, hogyha a szeretetet nem fejezik ki, akkor az olyan, mintha nem is létezne. Beszélhetünk-e a tisztelet esetében is ugyan erről a valóságról? Ha nem fejezzük ki a tiszteletünket, olyan, mintha nem is létezne.
1: Szívem mélyén minden férfi szeretné azt, hogy tudja, hogy az ő felesége tiszteli őt. Sokszor elmondják azt, hogy én értékelem azt, hogy szeretsz engem, de nem tudom megérteni, hogy mi történik akkor, amikor nem tisztelsz engem. Sokszor elmondják, nagyon fáj nekem az, hogy te nem tisztelsz engem. A nőknek nagy segítséget jelent az, amikor a férfiakról beszélünk, hogyan is fejezik ki ők az ők szeretetüket a nők iránt. Ezt a tréfát, amit annyiszor hallunk, amikor a férfiak azt mondják, hogy hát én egyszer elmondtam neki, hogy szeretem, amikor megházasodtunk, tisztán érthetően mondtam neki, hogy szeretem, elégedjen meg, ő tudja, hogy szeretem. Na így van a férfiakkal is, kedves hölgyek, hogyha ők nem értik meg minden nap, nem adjátok tudtukra, hogy tisztelitek őket, nekik is szükségük van, mint nektek a nőknek, hogy minél gyakrabban elmondják, hogy tisztelik, vagy hogy szeretik őket. Tény az, hogy minden nő fel kellene fogja, hogy az nem elegendő, hogyha nap mint nap csak ismételgetnétek férjeteknek, ó, drágám, én annyira tisztellek téged, ez nem fog segíteni a helyzeten. Hisz ennek ellenére nagyon sokat jelent, amikor azt mondod férjednek, tudd meg, hogy büszke vagyok rád. Büszke vagyok azért, hogy ilyen ügyes vagy a konyhában, segítsz nekem, büszke vagyok arra, hogy a munkahelyen tisztelnek téged az emberek, éppen ezért bízok benned. Ezek a kifejezések azok, amik kiváltják azt az érzést, amit másképp nem tapasztalnátok meg a ti férjeteknek életében. Ugyanezt történik a nőkkel is, amikor a férj tudja, hogy hogy kell kinyilvánítsa a szeretetet az ő felesége iránt, persze olyan tapasztalatokkal lesz megáldva a család, amit addig nem éltek át.
0: Ha sikerül megértenünk a különbözőségeket, és ugyanakkor a másik félnek az igényeit és szükségleteit, akkor megtettük az első lépést, hogy elkezdjünk haladni és építeni egy boldog családi életet. Hiszem az, hogy nem lehetetlen ez. Sem a férfiak számára, hogy szeressék az ő feleségüket, sem pedig a feleségek számára, hogy tiszteljék az ő férjüket. Hiszen keresztényekként nem csak az a célunk, hogy boldogan éljünk, hanem célunk az, hogy Isten tanácsait megfogadva éljünk. Mert tudjuk azt, hogy ezen tanácsok segítenek végül is bennünket a boldogság elérésében. Köszönöm szépen Csergezán Bernárnak, hogy ezen mai műsorban segített ezeket a különbözőségeket megérteni, és szeretném elmondani, hogy a következő héten folytatni fogjuk ennek a gondolatnak az elmélyítését, hogy jobban megértsük, miért olyan fontos ez. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont hallásra!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Máté Evangélium a 7. fejezetének a 6. és a 7. verseit olvassuk. Így olvassuk itt a szavakat, Jézus beszédét, a hegyi beszéd szavait. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Eszembe jut erről rögtön egy népmese. Mert hogy valahogy mi ezekkel a szavakkal úgy vagyunk, mint ismeritek a szegény embert és a zsémbes asszonyát, aki mikor az ember elmegy halászni és kifogja az aranyhalat, akkor hazamegy és megkérdezi, hogy mi az, amit kívánjunk most, mert kívánhatunk. És először csak egy gazdagon rakott bőséges ebédlőasztalt, aztán egy nagyobb kis tanyát, gazdaságot, aztán egy palotát, aztán királynő, aztán császárnő akar lenni, és kicsit persze igazságtalan a mese, mert a szegény papucs férj, akinek az asszony parancsolga című képletet próbálja általánosítani, sokkal inkább valami az emberi szívről szól ebben a történetben, ebben a mesében, és valami olyasmiről, amit én is címül adnék, hogyha egyet kívánhatnál, ha egyet, bármit, de egyet kívánhatnál, mit kívánnál. És amikor Jézus arról beszél, hogy az imádság tulajdonképpen egy Istennel való beszélgetés, ahol te igazán elmondod a te kéréseidet, ahol te igazán kopogtatsz, és ahol te igazán keresel, akkor mégsem ennek a mesének a tanulságát, egyébként nagyon szép tanulságát próbálja erősíteni, hanem alapvetően azt mondja, hogy az, hogy te kívánhatsz, az, hogy te kérhetsz, az nem horgász szerencse kérdése. Nem azt mondja, hogy aki horgászik, az aranyhalat fog fogni, hanem azt mondja, hogy aki keres, az talál, az mind talál, aki kér, az mind kap, aki zörget, annak megnyitatik. Jézus egy biztató beszédet mond ezekkel a mondataival, és egy hatalmas ígéretet, azt mondja, hogy minden esetben lesz válasz, amikor jössz az Istenhez, mert a te kéréseid arról szólnak, hogy hiányaim vannak a szívem tájékán, tanácstalan vagyok, ezért keresek bölcsességet, és akadályok vannak, zárva vannak az ajtók, de zörgetek, hogy legyen erő, ami megnyitja előttem az ajtókat. Tehát mindez arról szól, aki te vagy. Arról szól, hogy nem vagy egyedül a harcaidban, és amikor Jézus hallgatósága azon töprengett, hogy milyen jó azoknak, akik vallási vezetők, teológusok, akik hatalmas áldozatokat tudnak bemutatni a templomban, és fejből ismerik az Ószövetség igéit, és szóval, hogy van egy vallásos elit, létezik egy klérus, akik egy szinttel feljebb léteznek, mint az egyszerű hívő ember, akkor Jézus azt mondta, hogy az Isten minden teremtményének a keze ügyében van. Mindegyiknek kész segíteni, és mindegyiknek a rendelkezésére áll, amikor jön egy ember, hogy a lényegről, a legfontosabbról beszéljen vele, akkor az az ember biztos lehet abban, és tudhatja, hogy az Isten fog neki választ adni, és fog neki segíteni. Ezért, ha egyet kívánhatnál, akkor valószínűleg némi gondolkodás után azért rájönne az ember, hogy gyerekkoromban persze én erre azt mondtam, hogy kívánnék akkor egy aranyhalat, amely minden kívánságomat teljesíti, de nyilván kellett valamennyi élettapasztalat arra, hogy tragikusan gyorsan önmagába forduló és lezáruló élet lenne egy olyan élet, ahol az én kívánságaim teljesülnének. Jézus pont azt mondja, hogy gyere kérni, mert a legnagyobb ellenségeid a kívánságaid. Gyere keresni, mert nincs gonoszabb dolog az életben, mint hogy te magadtól keress, és gyere hozzám. Gyere nálam zörges, mert annyi helyen jártál már, annyi helyre bekéreckedtél már, hogy már a híred is rossz, de az élettapasztalataid is a kiégés szélére sodortak. Hiányaiddal, tanácstalanságaiddal, akadályaiddal tudd, hogy mindig vár az Isten, mindig jöhetsz hozzá. Nem vagy egyedül a te harcaidban, amiket magaddal vívsz. És nyilván itt az aranyhal történet is a maga kettős tanulságával egyébként szolgál, hiszen a történet valahogy úgy fejeződik be, több verziót is elolvastam egyébként a mai alkalomra készülve, valahogy úgy fejeződik be, hogy végül is aztán már a hal is megunja, meg az ember is belefáradt, hogy az újabb és újabb kívánságokat teljesítse, és amikor hazamegy a legnagyobb megkönnyebbülésére, újra a kis putrit, a kis kunyhót találja otthon,
és a kis csöndesen főzögető feleségét, akivel nekiülnek és valami egyszerű ételt elfogyasztanak, és az egész korabeli nagy kívánság halmaz és annak a teljesedése semmivé vált. Egy másik történet befejezése szerint a mérgében az ember, a szegény ember azt mondja az aranyhalnak, hogy én már nem bírom, hogy az én párom ilyen telhetetlen, ezért vigye el az ördög. És amikor ezt kimondja indulatból, akkor az aranyhal nem is vár tovább, hanem alábukik a vízben, és hirtelen az ember megdöbben, hogy mit is kért. És megy hazafelé, és azt mondja, jaj, jaj, csak nem teljesíti az aranyhal, mert azért nem szeretnék én egyedül maradni. Azért csak voltak értékei is ennek az asszonynak, és hogy megy hazafele, megkönnyebbül, mert azt látja, hogy az aranyhal valóban azt teljesítette, hogy az a gondolkodás tűnt el otthonról, de maradt az asszony a gondolkodás nélkül, anélkül az önző gondolkodás nélkül, és várja otthon megváltozva, megelégedetten, boldogan, szeretettel. Szóval az ember újra és újra el kell gondolkodjon ezen, amikor azért azt mondja, hogy olyan sok kívánságom is lehetne. Hogy Jézus azt mondja, hogy arra figyelj, aki vagy, és ne az, hogy, ne arra, hogy mit van. Ne birtokolni akarj az életben, hanem legyél birtokában a saját kívánságaidnak, a saját erőidnek, a saját gondolataidnak, hogy azok valóban jók és értékesek lehessenek. A lelki szükségleteid legyenek fontosabbak azoknál a vágyaknál, amit tárgyakról, karrierről, emberekről elképzelsz magadnak. Ahogyan Jézus mondta is az imádságban, a mi atyánk imádságban, hogy milyen nagy dolog, amikor az ember kimondja ezt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. És akkor tudhatod, hogy az Istenhez jöhetsz. Akkor tudhatod, hogy az Isten mindig szívesen fogad minden bajlódásoddal, küzdelmeddel, hogy nem tudsz annyi bosszantó dolgot tenni az életben, hogy amíg csak őt keresed és hozzáfordulsz és nála zörgetsz, ő ne látna szívesen téged. Hogy minden szerencsétlen, elrontott akarásoddal, kéréseddel, kereséseddel és zörgetéseddel, az egésszel ne kopogj be végre hozzá, és mondd azt, hogy most már szeretnék itt nálad leparkolni, nálad elidőzni, hozzád beköltözni, nálad és veled élni az életem hátralévő részét. Ez egy minőségi változás az ember életében. Amikor erre a meggyőződésre eljut, amikor rájön, hogy mit is jelent az, hogy Istennel, és a továbbiakban csak vele, akkor egy olyan változás indul meg az életében, ami megállíthatatlan, és ami ellensúlyoz minden emberi kívánságot, minden emberi gyengeséget, hiányt és erőtlenséget. Amikor az ember elkezd úgy járni az Istenhez, úgy találkozgatni vele, úgy beszélgetni az Istennel, úgy beszélgetni, hogy azokról a dolgokról beszélget, amiről talán senki mással nem tud, és nem ismerne beszélgetni. Amikor elkezd a lényegről, hogy ki vagyok én, hogy milyen szeretnék lenni, hogy miben szeretnék megváltozni, hogy miért van szükségem rád, hogy miért örülök, hogy te vagy a feltétel nélküli szeretet, hogy te vagy a törvény, az igazság, aki megtaníthat engem arra is, hogy hol keressem és hol találjam meg az egyenes utat. Salamonnak egyszer az Isten felajánlotta a királysága elején, hogy kérjen. Salamon Istenhez fordult, kereste az Urat, és Isten azt mondta neki, mint egy próbára téve őt, hogy kérjél. Mit kérsz Salamon a te királyságodhoz? És azt olvassuk, hogy Salamon nem hatalmat kért, nem erőt, nem ellenségei lelkét, nem győztes csatákat kint a csatamezőn, hódításokat, hanem győztes csatákat bent a lelkében. És a történet talán különös fordulata, hogy Salamont az Isten meg tudta áldani, egészen addig, amíg mégis egyszer Salamon el nem fordult az Istentől. És amikor az Istentől kapott bölcsességének nagy áldások és nagy gazdagság lett a gyümölcse, Salamon elhagyta az Urat mégis. Mégis olyan szép, hogy egy ilyen kerülő, egy ilyen az egész országot később romba döntő, tragikus emberi választás, rossz döntés sorozat után Salamon visszatérhetett Istenhez. És ő maga is úgy foglalta össze az életének az útját, hogy milyen jó, hogy jöhetünk ahhoz, akitől mindig lehet kérni, milyen jó, hogy megtalálhatjuk őt, akit mindig keresünk, milyen jó, hogy bármikor bekopoghatunk hozzá, azért a tanulság, hogy az Istent féljed, benne bízzál, őt szeresd,
és az ő parancsolatait megtartsad, a hitet, a szeretetet, a reményt, az ő tíz törvényét, azokat a gondolatokat vidd magaddal az életben, amik megtanítanak téged igazán élni. Mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Legyen velünk az Isten az életünk további útján, hogy ő legyen az, akinél a legtöbbet zörgetünk, és akihez igazából a szívügyeinkkel mindig fordulunk. Akit keresünk, mindenek felett keresünk, annyi mindent kell keresni még ebben az életben. De hogy ő az első helyen legyen, hogy tudjunk nála kérni, abban a hitben, abban a reményben, hogy ő még a kéréseinket is szét tudja válogatni. Ami fölösleges, ami veszélyes, ami káros, vagy aminek nincs ideje, vagy amiben nézve az ő terve máshogyan szolgál nagyobb jót, mint a mi terveink és elképzeléseink. Ez egy különösen fájó pont, hiszen néha olyan kéréseket is mondunk neki, amiről nem lehet kétségünk, hogy ez jó kérés, amikor a szenvedés enyhítéséről, betegségből való gyógyulásról, vagy az ártatlanok megvédéséről van szó. Ebben a világban az Isten mégis a bűn miatt a maga útján kell, hogy hozza a szabadulást, és nem mindig azon az úton, ahogy mi látjuk, vagy ahogy mi tudjuk azt elképzelni. De mi jöhetünk hozzá bizalommal, fordulhatunk hozzá, letehetjük nála a kéréseinket, a terheinket, előtte hagyhatjuk a mi hiányosságainkat, tanácstalanságunkat, és mindazokat az akadályokat, amik most elzárják előlünk az utat. Az Isten legyen velünk, és vezessen minket ezen az úton tovább. Amen. Imádkozzunk. Jó atyánk, mi is kopogunk hozzád, és köszönjük, hogy Jézus nevében a zörgetőnek mindig megnyittatik. Kérjük a te segítségedet, hogy legyél velünk, és vezess tovább. Életünknek abban az időszakában, amiben most vagyunk, fiatalon, idősen, vagy leterhelt középkorosztályként jövünk hozzád, mert szeretnénk a múlt tanulságaiból tanulva haladni tovább. Ugyanakkor vannak bennünk olyan beteljesületlenségek és olyan elképzelések, amiket szintén eléd hozunk, és szégyenkezve, pironkodva merünk neked elmondani, talán úgy, hogy közben szemünket sem emeljük fel, hanem egyszerűen csak ezek is mi vagyunk. Te látsz minket, de azt is tudjuk, hogy amikor mi beszélünk róla, az más. Mert olyankor megkapod a felhatalmazást, hogy segíts, hogy gyógyíts, hogy erősíts minket. Taníts minket éppen ezért így imádkozni, és minden dolgunkkal te nálad kötni ki, te hozzád fordulni. Egyre hatékonyabban javítani azt a statisztikát, hogy te legyél az első, és az ötödik, negyedik, harmadik helyről egészen legelőre vissza tudjunk téged sorolni, hogy erősödik a hitünk és a bizalmunk, hogy te rád bízzuk a mi kéréseinket és a mi kértéseinket. Jézus nevében köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és hogy az imával mindig oxigénhez jutunk. Mindig kibocsáthatjuk magunkból a szavakat, az emberi gondolatokat, hogy azután beszívjuk a te jelenlétedet, a nagy levegőt, ami felfrissíti az egész véráramunkat és a szervezetünket. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket imádkozni, hogy ez a lehetőség mindig a rendelkezésünkre áll a te kegyelmedből. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt,

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Pál két levelével foglalkozunk ebben a negyedévben, a korintusi első és második levéllel, levelek, melyek egy gyülekezetnek a lelki és fizikai kiépüléséről szólnak, arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe, és Pál apostol hogyan végezte szolgálatát szeretettel ebben a közösségben. Ez is a mai beszélgetésünknek a címe, szolgálat szeretetből. Vajon mit is tanulhatunk ebből a kijelentésből, mert a szolgáló szeretet nagyon sok mindent el kell hordozzon, és a mindennapjainkban is ebből következtetnünk kell, tanulnunk kell, és ami a legfontosabb, hogy alkalmazni kéne. A szalapigét olvasom, a korintusi második levél, második fejezet negyedik verséből, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nemhogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Csabai Gyula Lászlót a stúdióban, Isten hozott a Keresztút adásában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Isten hozottal köszöntöm Szász Barna Szilárdot, köszönöm, hogy újból velünk vagy, és olyan messziről eljöttél, hogy nem csak egy, hanem több adást is készítsünk.
3: Örülök a lehetőségnek, és köszöntöm is a kedves nézőket és a hallgatókat.
1: Örvendek, hogy Szilárd velünk vagy, és hát a Zsolt megnevezés az egy elírás, és egy rossz emlékezésből fakadt, úgyhogy köszönöm, hogy elnézitek ezt, és a Jóisten áldja meg szolgálatodat, és teljesítésedet bárhol legyen.
3: Aki dolgozik, az tévedhet.
1: Így van, köszönöm. Ebben a tanulmányban arról fogunk elmélkedni, hogy mit is jelent a szolgálat szeretetből. Pál apostolnak az élete kihívásokkal teli élet volt. Mondhatjuk, hogy a miénk is teli van kihívásokkal, lehet nem pont olyanokkal, vagy éppen nehezebb néha. De hasonló az életünk, mert a szolgálatban hasonló problémákkal nézünk szembe. Az alapige több ki nem mondott, de tudott részletre utal Pál szolgálatából, milyen szorongattatás és szívbeli háborgás között írta ezeket. Igaz, egy lelkész, egy lelki gondozó egyfelől megküzd azokkal a problémákkal, amelyekkel a gyülekezetben, a területen találkozik, de az ő életében is ott vannak a próbák, a nehézségek. Hogyan tudnánk Pálnak az életét ebből a szempontból bemutatni, mint a szorongatatás, szívbeli háborgás közötti írás és üzenet?
2: Hadd segítsen ebben az íge, eléggé teljes képet rajzol meg ez az íge szakasz, a korintusi második levél 11. fejezetéből, a 24. verstől a 28. terjedő szakaszról van szó. Zsidóktól 5-ször kaptam egy ján 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőttségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Hát még ha hozzáveszük a börtöni tapasztalatot is, hát volt bőven a próbákból.
3: Sokan úgy gondolják, hogy kitöltetett a Szentlélek, és utána minden simán ment. Csettintésre lettek meg a gyülekezetek, gyarapodtak, ugye az apostolok cselekedetének az első oldalán azt olvassuk, hogy prédikált Péter, és akkor 2000-en, 3000-en, 5000-en keresztelkedtek, és nem. Voltak ilyen csodálatos események. Voltak olyan gyülekezet alapítások, hogy prédikáltak, és akkor igen, lettek, de a korintusi gyülekezet nem ilyen volt. Voltak olyan ugyanolyan viszályok, mint egy mai gyülekezetben. Voltak ugyanolyan nézeteltérések, mint egy mai gyülekezetben. És lelki gondozói szempontból is megvoltak ugyanazok a kihívások, amikkel mi találkozunk. Nem volt egy sétagalopp Pál apostolnak gyülekezetet alapítani, vagy gyülekezetet vezetni. Látjuk majd később, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézett szemben, nagyon komoly vezetői kihívásokkal nézett szemben, amikor bizonyos dolgokat meg kellett tenni, vagy éppen nem kellett megtenni.
1: Ugye Pál nagyon sok olyan helyzetbe helyt kellett álljon, amikor erkölcsi, vagy jellembeli, a gyülekezet életében kihívásokkal kellett szembenézzen és tanácsoljon, és ezt látjuk, hogy ezt szeretettel igyekezett teljesíteni, nem pedig a gyülekezetnek megszomorítására. Az előző beszélgetésekben, tehát az eddigi tanulmányokban szó volt már ezekről, egy-két gondolatot, ha tudnánk említeni esetleg, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek a közösség életében Pál részéről nem a megszomorítás véget, hanem a szeretetteljes építés véget hangzottak el írásban, vagy éppen szóban.
2: Korintus egy különleges közeg volt, és ott sok minden burjánzott. Tehát egy kikötőváros volt, két kikötővel, ott zajlott az élet, és meg annyi lehetőség, tehát lehetőségnek körülhettek. Hát egy néhányat a bűnökből megemlíthetnénk, tehát törvénykezések voltak a testvérek között, úgymond, azon kívül szexuális erkölcstelenség, a válás is nagy gondokat okozott, nem utolsó sorban a bálványimádás és az ítélkezés. És ezeknek a hibáknak, bűnöknek a szintjén az apostolnak síkra kellett szállnia, korlátoznia kellett, és mindezt a legnagyobb szeretettel, együttérzéssel.
3: Nagyon érdekes, hogy eltelt körülbelül 2000 év, és ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk ma is szembe nagyon sok gyülekezetben, amivel Pál apostolnak szembe kellett nézni Korintusba. Ahogy ugye említetted, Korintus egy világváros volt, egy kikötőváros volt. Összekötötte a keletet a nyugattal. Mindenféle ember megfordult ott. Nem egy optimális közeg volt arra, hogy gyülekezetet alapítson, vagy alapítsanak ott. Viszont Istennek a Szent Lelke azt mondta, hogy már pedig ők is számítanak, és Pál apostol felvette a kezdőt, és próbált lavírozni közöttük. Igen, Korintusiakhoz írt első levél, 1., 5. fejezete, meg a 7. is felsorolja azt, hogy mikkel nézett szemben, mikkel kellett szembenézzen, erkölcstelenség, vitatkozás, viszályok, minden is. Nem volt egy könnyű közeg, viszont Pál apostol nem azt mondta, hogy elengedem a kezeteket. És pont ezért is tetszik a Szombatiskolának a címe, hogy szolgálat szeretettel. Nem elengedem, mert lehet, nagyon sokszor az lenne a megoldás, hogy elengedem a kezét a gyülekezetnek, és akkor, följön meg a levében. Nem, ő vezette, ő sírt velük, ő örült velük, de sosem vette el a tekintetét róluk.
2: És nem könnyű dolog, főleg, hogyha arra is gondolunk, hogy a keresztények inkább a szegények osztályából kerültek ki, és sokszor említjük azt, hogy Jézust követni könnyű. El kell ismernünk, őszintén el kell ismernünk, hogy Jézust követni nem mindig könnyű. Főleg, amikor tálcán érkeznek ezek a lehetőségek, és együtt érezni azzal a szegény emberrel, aki számára nagy megterhelést jelent az, ami ott történik, a lehetőségeket is beleértve. Tehát nem volt egyszerű feladata az apostolnak egy ilyen közegben, és főleg a keresztényeket is védeni, erősíteni a jóban, buzdítani arra, hogy Krisztust kövessék.
1: Ugye említetted ezt a kifejezést, hogy védni a keresztényeket, a gyengéket, a szegényeket, amikor tévednek. Pál apostol tapasztalata és példája nyomán hogyan lehet az erkölcsileg elbillent, elsüllyedt emberen, vagy más értelemben meggyengült gyülekezetben segíteni úgy, hogy a szeretet hangsúlya legyen érezhető, nem pedig a feddés úgy, hogy el kell mondani azt, ami a mínusz, a hiány, a tévedés, a bűn.
3: Van egy olyan biblia szövegünk, amit mi előszeretettel szoktunk használni olyankor, amikor valaki eltéved vagy megbicsaklik. Máté 18:17, legyen olyan számodra, mint a pogány és a vámszedő. És mi ezzel letudtuk a gondot. Sziget Jenő bácsi annak idén az iskolában mindig elmondta, hogy gyerekek, ez nem azt jelenti, hogy át kell menni az útnak a túloldalára. Mert a pogány és a vámszedő volt a potenciális megtérítendő. És Pál apostol ugyanígy foglalkozik a korintus beliekkel is. Ha valaki megbicsaklott, vagy eltévedt, ő szeretettel próbálta visszaszeretni. Ő nem átment az útnak a túloldalára. Nem elfordította a fejét. Majd később fogunk beszélni, hogy ugye ott volt a korintusi probléma, és ő nem azt mondta, hogy akkor nem veszünk róla a tudomást, hanem szeretettel próbálta megoldani. Ő meg visszapróbálta szeretni, vissza akarta édesgetni magához a gyülekezetet, és azt is, aki megbotlott. És valahogy nekünk is ezt kellene megtanuljuk, hogy ha valaki megbicsaklik, akár erkölcsileg, akár más úton eltéved, amikor azt mondjuk, hogy legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő, akkor ne azt jelentse, hogy átmegyünk az útnak a túloldalára, és elfordítsuk a fegyünket, hanem megpróbáljuk visszaszeretni Istenhez.
2: Pál apostol leveleiben olvashatunk arról is, hogyha nem fogadják el a mi tanácsainkat, akkor ne társalogjatok vele, hogy megszégyenüljön. De tovább kell olvasni az ígét, mert azt írja tovább az apostol, hogy minden körülmények között békességetek legyen, és ne váljék ellenséggé az, aki tévedett. Sokszor azt gondoljuk, hogy a cél az indokolhatja az eszközöket, amelyeket bevetünk. Hogyha jó a cél, akkor bármilyen módszert alkalmazhatunk, bármilyen szavakat szólhatunk. Ez nem így van. Másfelől a jó szándék ellenére is tévedni lehet. Itt nagyon fontos dolog a helyes önértékelés, mert közöttünk is lehetnek olyanok, akik pillanatnyilag nagyon rendben vannak, az ige figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon az, aki áll, mert akármelyik pillanatban elbukhat. És van úgy, hogy olyan fentről leszóljuk a másikat, főleg, hogyha a feladatunk is, hogyha egyházvezetőről van szó, ő lehet, hogy pillanatnyilag rendben van, de ne feledkezzen meg önmagáról, ne feledkezzen meg a sebezhetőségéről, és van még valami, ami fontos, hogy ne az emberre haragudjunk elsősorban, hogy inkább a mögötte lévő ellenségre, aki felhasználta azt az embert. És természetesen a vérmérséklet is nagyon közrejátszó tényező, mert szeretnénk szépen beszélni, és valaki azt mondta egyszer, úgy visszaemlékszem, hogy a jót is jól kell tenni. Nem elég csak az, hogy jót akarsz, hanem azt jól kell véghez vinni. Megfelelő szavakkal, megfelelő hozzáállással is sokat jelent az ima, sokat jelent az is, ahogy szoktuk mondani, az ember még higgadjon le, várjon, mert lehet, hogyha nagyon siet, akkor elrontja, nem megfelelő módon nyúl hozzá annak a tárgynak a kezeléséhez.
1: Pál apostol ezt az ő személyes ügyévé teszi, nem nevezi nehéz szolgálatnak, de elmondja a nehézségeit a szolgálatnak, és mégis hálaadással van. Miből merít ő? Olvassuk akkor az ígéket, a Korintusi második levél első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk a Krisztus által. Ugye itt tisztán leírja Pál apostol, hogy a szolgálat, a szeretetteljes szolgálat teljes kihívásokkal. Mégis hálás az ő szíve. Honnan merít ő, mi motiválja őt ebben?
2: Én azt hiszem, hogy elsősorban szerette az Úr Jézus Krisztust. Ez egy igazi erőforrást jelenthetett számára, és szerette a Krisztus egyházát. Nagyon fontos ma is szeretni az Úr Jézus Krisztust, és szeretni az ő ügyét, az ő egyházát. Sajnos vannak olyan emberek, akiknél néha azt látom, hogy a hit csak örökség. Azért használom ezt a szót, hogy csak, mert bizonyos értelemben örökség is lehet, mert olyan családban nőttünk fel, azonban ha csak örökség, ha nem járt át engem teljesen az Úr Jézus Krisztus szeretete és kegyelme, és nem formált át, akkor könnyen el tudok csüggedni ebben a szolgálatban. Szerintem Pálnál nagyon fontos volt a Jézussal való találkozás kapcsán a hozzávaló ragaszkodás, és ugyanezt a szeretetet tudta hordozni és továbbítani azok felé is, akik őt néha bántották is.
3: Pál apostolán nagyon sokszor azt látom, és értsük jól, hogy a kötelességének tekintette szeretni az egyházat. És ez nem egy ilyen elvárt kötelesség. Pál apostol nagyon jól tudta az, hogy ő honnan jött, és hogy Isten vele mit tett. És ebből a túláradt, túltordult szeretetből, amit Istentől kapott, ő kötelességének érezte átadni valamit. És hogyha több iset kapott, ő akkor is azt mondta, hogyha Isten nekem megbocsátott, és neki így kellettem, akkor mi az a több is, amit én kapok a gyülekezettől? És valahogy Pál apostolban is ugyanúgy túláradt ez a szeretet a gyülekezetek felé, mint ahogy Istentől túláradt ő felé ez a szeretet. És valahogy nekünk is így kellene álljunk a világban, hogy van egy szeretet csomag, amit mi megkapunk Istentől, és Isten soha nem kicsit ad. Mert Isten felénk is ugyanúgy túláradt, túl csordult szeretettel jön és közelít. És ennek a csatornájával kellene mi is váljunk, nem lelkészként, vagy gyülekezeti tagként, hanem egyénként. Nem tisztség dönti el azt, hogy te hogyan szereted a másikat. Ha te megtapasztalod azt a szeretetet, amit Isten feléd ad, neked át kell kötelességet átadni a fele barátod fele. És Pál apostol ennek a tökéletes mintája.
2: Azt is figyelem, hogy ez akkor is működik, amikor elmarad a másik részéről a viszont szeretet. Sokszor hallom napjainkban, hogy agyban dőlnek el a dolgok. Hát itt is határozottan állítom azt, hogy az agyunkban kell eldőlnie annak, hogy én szeretni fogom Istent és az ő egyházát, függetlenül attól, hogy a másik mit tesz. Mert ha a szívünkkel gondolkodunk, a szív nem bír annyit, mint az agy. Én azt mondom, hogy legyen szív is. Mert szeretetről beszélünk, ez nem működik szív nélkül. De amikor agyilag kell a dolgokat eldönteni, és egy olyan szilárd álláspontra helyezkedni, mint az, hogy Isten sosem téved, bármi is történik, megbízható, Istenről beszélünk, hűséges, akkor ha én erre az álláspontra helyezkedtem, hogyha tudom, hogy a helyemen vagyok, jó helyen vagyok, hogy a szolgálatot teljesítem, akkor könnyebben át tudom hídalni ezeket a viharos időszakokat, mert ahogy említetted, elkötelezettje vagyok a Krisztusnak, és számomra a szolgálat kötelesség, és ebből származik a teherbíró képesség is.
1: Pál apostol azért azt is elmondja, hogy nem bánja, ha mindezeket tudják az ő testvérei. Úgy olvassuk, hogy mert a Korintusi második levél első fejezet 8. versétől, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ami nyomorúságunk felől, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben valánk, sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Miért látja jónak Pál apostol, hogy ismeri a gyülekezet az ő életében a nehézségeket, illetve milyen nehézségre utal, hogyha tudunk erről egy szót említeni?
3: Pál apostol nem akarta, hogy azt gondolják a gyülekezeti tagok, hogy neki nincsenek kihívásai. Tehát mi nagyon sokszor a nehézségeket dicsekedésként mondjuk el. Olvastam pár kommentárt is, és nincsen konszenzus arra, hogy vajon pontosan mire utal itt Pál apostol. De ha csak a bevezetőben felolvasott ígerészt veszük alapul, azért kijutott neki a szenvedés. És Pál apostol, amikor a szenvedéseit felsorolja, akkor van egy következtetés, hogy hol a te fókuszod? A szenvedésen? A negatívumon? Vagy Istenen? És ő ezt akar egy gyülekezetnek is átadni, hogy igen, lehet, hogy mély ponton vagytok. Lehet, hogy éppen hullámvölgy van egy gyülekezet életében. Nekem is voltak hullámvölgyei, mondja Pál apostol, és elmondja a szenvedéseket. Vagy amit éppen a korintusi levél végén mondja, hogy kaptam én botot, ennyit, meg annyit, hajótörést, de én nem vesztettem el a hitemet. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem látsz belőle kiutat. De az a kérdés, hogy hol a te fókuszod. És Pál apostol mindig, minden ilyen végén azt mondja le következtetésként, hogy ha fókuszod Istenem van, ha az életed központjában Krisztus van, akkor nincs olyan szenvedés, még ugye a halált is megemlíti, ami elválaszthatna tőle és az üdvösségtől.
2: És nagyon látszik ezekben a próbákban Isten hatalma. Egyértelmű, hogy Pál apostol nem önmagát állítja középpontba. És itt, hogyha a korintusi második levél első fejezetére gondolok, akkor ott átvezet bennünket a Cselekedetek könyvébe, ahol a Demeter nevű ötvösről van szó, az ő lázadásáról, és milyen kényelmetlen helyzet alakult ki úgy Pál, mint a munkatársai számára. És semmilyen szín alatt nem dicsekvésről van itt szó, hanem meg akarja láttatni az apostol ezeket a helyzeteket, de az ezekben a helyzetekben fellépő Istent, az Úrnak a hatalmát. És elgondolkodtam én is azon, hogy hát most már miért volt annyira fontos, hogy beszéljen erről. Egy tapasztalattal erősíteném meg, persze más méretekben, amikor valakit úgy leszóltak, hogy az ilyen, meg olyan, meg tehetné a dolgokat jobban, és addig, amíg meglátogattam, és amikor meglátogattam, és azzal a személlyel elbeszélgettem, és amikor elmondta nekem talán felét annak, amit neki el kell viselnie, mert nem volt teljesen adventista háttér, nem volt az egész család adventista, meg beleértve a rokonait is, tehát hogy milyen kereszt, milyen nehézségek terhelték ezt az embert, akkor azon csodálkoztam, hogy legalább annyit tud teljesíteni. Tehát mit akarok ezzel mondani? Megváltozott a képem arról az emberről, és amikor elmondtam a többieknek is, hogy inkább imádkozni kellene, mint ítéletet mondani felette. Persze ő is fölzárkozott, Isten megáldja az ember igyekezetét is, de meg tudja változtatni az emberek elképzelését, felfogását valakiről, mert olyan könnyen be tudjuk keretezni az embereket a saját elképzeléseink alapján.
1: Pál apostol őszintén, tisztán végezte a szolgálatot, és a tanulmányunk is kihangsúlyozza ezt a gondolatot, hogy a szolgálat az tisztassággal és őszintességgel történjen. 12. verstől olvasom, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk világon, a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek, mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Pál apostol fontosnak tartja a tiszta és az őszinte szolgálatot. Látjuk, hogy mit jelent ez, de egy néhány szóban meg tudnánk fogalmazni, hogy mi is motiválta őt erre, és miért fontos a mi életünkben is, hogy a szolgálat az őszintességgel, tisztasággal, a tiszta lelkiismerettel, jó lelkiismerettel, hogy itt megemlíti a lelkiismeret bizonyságát történjen, mit is jelentenek ezek a gondolatok?
3: Jegyzetben magamnak csak ennyit írtam idő, hogy az emberi előbb-utóbb kibukik. Az Istennek való szolgálat az nem emberi bölcseskedés, számítgatás. Ha az Istennek való szolgálatot nem teljesen őszintén végezzük, akkor előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy ez a saját érdemünk, amit teszünk. Előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy aki megkeresztelkedett, az is az én munkámnak az eredménye. Az, hogy gyülekezet van, az is az én munkámnak az eredménye. És Pál apostol mindig elmondja azt, hogy lehet, hogy ott voltam, de amit elvégeztünk, az Istennek köszönhető. amikor őszintén dolgozunk Isten ügyében, akkor mindig hátrébb kell lépni, és nem az emberi kell, hogy előbbre jöjjön. Mindig azt kell engedjük, ahogy itt is elmondja, hogy engedd azt, hogy Isten szent lelke áradjon és dolgozzon. Te legyél az eszköz, és ne te akard azt, hogy Isten szent lelke legyen az eszköz a te kezedbe. Ne okoskodás legyen, ne számítgatás legyen. Ne az legyen, hogy most akkor hány elérés, vagy nem hány, vagy hogy hány elérés volt, vagy éppen nem. Hanem engedd azt, hogy Isten szent lelke tényleg tisztán végezzen, és engedd azt, hogy irányítsa az életedet.
2: És ez meglátszik, inkább hosszú távon mérhető. Olyan világban vagyunk, ahol minden fel van gyorsulva, azonnali eredményeket várnak az emberek, és olykor jellemtelen emberek is tudnak szépet, jót produkálni, de rövid távon. Az ellenség is képes erre. A Székelyföldön azt szokták mondani, majd kilóg a lónak a lába. Hosszú távon az megmutatkozik, hogy valaki mennyire őszinte. Mi motiválja őt, és mi készteti arra, hogy ilyen nehézségeken is túltegye magát. Mert itt, ha visszalépünk egy picit a nehézségekre, a próbákra, a szenvedésre, olyan furának tűnik, hogy ezt is az apostol nagyon jól tudta kamatoztatni, a szenvedést is, mert mivel megjárta ezt az utat, sokkal jobban tudott azonosulni, tudott másokat bátorítani. És ez hosszú távon látható, hogy az ember kihátrál az egészből, hogyha nincs belőle valami nyeresség, vagy Isten hűséges szolgálja marad.
1: Pál apostol iránt a bizalom megrendült, az őszintességét, az ő tiszta lelkiismeretes hozzáállását megkérdőjelezte a közösség. Tudunk-e valamit, hogy mi lehet ennek az oka, miért romlott meg ez a bizalom, vagyis lehet, hogy erős kifejezés, hogy megromlott a bizalom, de hogy kétségek merültek fel, mert ugye mi életünkben, mi szolgálatunkban is sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor a bizalom meginog. Ennek nyilván okai vannak.
3: Talán akkor is, ahogy most is, az őszinte lelkiismeretes embert nem mindenki szereti. És Pál apostolt azzal vádolják meg, hogy hát ő nem is apostol. Tehát azt mondják a testvérei, és ezt most aláhúzom és bekeletezem, hogy a testvérei azzal vádolják meg Pál apostolt, hogy hát te nem is vagy
2: az. Az áltestvérek, ugyan fogalmazza az igen.
3: Igen, de ő majd áltestvérnek mondja, de megkeresztelt tagok voltak, ha azt nézzük. És azt mondják, hogy te akarsz nekünk beszélni? Te akarsz nekünk tanítani? Hát te nem is vagy apostol. És lehet, hogy felhozták vádnak azt is, hogy amikor István kövezték, te ott voltál. Te, aki elárultál bennünket, most te akarsz feljönni a szószékénkre és tanítani? És hányszor megkapjuk, talán burkoltabban, talán egyenesen azt, hogy te akarsz nekünk tanítani. És elkezdik sorolni. És Pál apostol azt írja, hogy könyvhulladással írtam a levelet nektek. És valahol ez a követendő, hogy Pál apostol ezek után nem azt mondta, hogy a port is leporolom a lábamról. Pedig emberileg ez lett volna. Ha nektek én nem kellek, akkor van elég gyülekezet rajtatok kívül. Ha ti megkérdőjelezitek azt, amit én mondok nektek, és azt, hogy én ki vagyok, én nem akarom nektek bizonygatni. Van 10-20 más gyülekezet, ahol örömmel várnak engem. De Pál apostol ő nem áll meg. És ha kell, akkor levelet ír, ha kell, akkor oda megy, ha kell, akkor elküldi Timóteus vagy Tituszt, de nem áll le, mert ő szereti őket. És hogyha meg is kérdezik azt, amit lehet, hogy neki a legjobban fájt, mert személyes elhívása volt Istentől. Ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek titeket, és nem adom fel az értetek való küzdést.
2: Ezt határozottan bizonyította, hogyha annyira azonosult a betegekkel, hogy ő saját magát is betegnek nyilvánítja azért, hogy kifejezze az azonosulását. Nagyon felfigyeltem arra, hogy mennyire alán tudják ásni egy embernek a szolgálatát, és ezt rossz indulattal sokan meg tudják tenni, el tudják érni. Amikor csak a saját személyemről van szó, akkor megelégedhetek Isten igazolásával. És vannak testvéreink is, azt mondták, hát én nem fogom igazolni önmagam, majd igazol engem az Úr. Azonban Pál apostol tudatában volt annak, hogy ha nem tisztázza, ha nem száll síkra a saját hírnevéért, akkor veszélyben van az az evangélium, amit ő képvisel, amit ő hirdet. Na, ennél az oknál fogva harcolt azért, hogy igazolja magát, mert akkor hiteltelenné válhat az ajkán az evangélium. És amikor hiteltelenné válik egy ember, akkor nehéz érvényt szerezni az Isten igazságának. Nem a saját érdekeiről volt szó. Más biblia magyarázók elmondják, hogy a tévtanítók is nagyon sokat tettek ennek érdekében. És sokszor látjuk azt, hogy elég egy-két embernek a befolyása, azonnal már talán még kettőt, még hármat, hogy a másik ellen hangolja akár az egész gyülekezetet is. És ha változtatott az úti tervén az apostol, hát nem a saját érdekeit nézte, hanem az Úr ügyének az érdekeit, és miért nem változtathatott volna. De vannak, akik ezt is meglovagolják, és keresik az apróságokat is, hogy belekössenek a lehet az élő fába is.
1: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Talán itt súlypontot árultunk el, mondtunk el a tanulmányunkból, vagy súlypontokat. De abban a gondolatból folytatnám a beszélgetést, hogy Pál apostolnak bizonyos módosításokat kellett tennie azokban a tervekben, vagy ígéretekben, amelyeket előzőleg tett. Olvassuk ezt a Korintusi második levél első fejezet 15. versétől, és ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? Tehát Pál apostol itt hangsúlyozza, hogy hát nem tőle van ez a helyzet, Jóisten így dolgozott, tehát nem az ő akaratából van, ez a szolgálatért van, kiszolgálja a Jóistennek azt a tervét.
2: Az újfordítású Bibliában elnézést így fogalmaz az ige, amit tervezek, emberi módon tervezek?
1: Még érthetőbb. És akkor, ha tovább lépünk, ugye most már átmegyünk a Korintusi második levél, második fejezet első verseihez, akkor itt már arról beszél, és itt változtatunk a téma menetén, ugye a megbocsátás, a szeretetteljes megerősítésről, mert ugye végül is csak át tudta vinni, csak el tudta végezni azt a munkát, ami előzőleg akadályba ütközött, mert a bizalom meghiúsult iránta. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közzétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha, akit én megszomorítok? És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájátoké. Végül Pál apostol elérkezik hozzájuk, és kerüli azt, hogy ne szomorúságra való legyen az ő tanítása, az ő ott léte. Hogyan tudnánk leírni ezt a helyzetet, mert igazából itt azt mondja az íge, hogy szigorú levélként szigorúsággal vették, a közösség vette Pálnak a szavait. Hogy végül is eredményre tudott jutni? Hogyan? Miért?
3: Meg kell említenünk azt, hogy ugyan ránk két levél maradt, viszont valószínűleg van egy harmadik levél a kettő között, és erről beszél itt Pál apostol. És megint az bizonyítja, hogy lehet, hogy nem mindig kell rögtön oda menni, és akkor
2: szegfejére ütni.
3: Így van. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy lehet, hogy én azzal nem segítettem volna a helyzetem, hogyha megjelenek, mert még jobban elmérgesedik. Pál apostol ír egy levelet, egy szigorú hangvételű levelet. És azt látjuk, hogy a korintusi gyülekezet ráébred arra, hogy rosszul tettek. Viszont van ennek egy következménye, a vádlókat kitették a szérűre. És Pál apostol erről beszél majd később is, hogy szeressük őket is. Tehát Pál apostol rendezi a nézeteltérést, de azt az utat választja, amit lehet, hogy legtöbben nem tettünk volna meg, nem, tehát nem levelet írtunk volna. hanem megjelenünk, és akkor aztán szögfélütünk, és rendezzük, és kizárjuk meg, amit kell. Nem, Pál apostol azt mondja, hogy higgadjunk le. Higgadjunk le, írok egy levelet, abban letisztázom a dolgokat. Döntsétek el ti, hogy kinek van igaza, és hogyan van igaza, és akkor utána majd szeretettel oda tudok jönni, és akkor nem az van, hogy nézzünk egymásra szúros szemmel, hanem a szeretetnek a hangnemében tudunk majd egymással beszélgetni, és ha ti megbocsátottatok annak, aki engem bevádolt, akkor nekem is meg kell bocsátanom, akkor én is megbocsátok neki, és mennyire szép ez.
1: Lehet, hogy ez a levél nem is véletlenül vesztődött el, és lehet, hogy sokszor jobb kétszer meggondolni azt, hogy mit teszünk, és néha az idő is segít, nem minden esetben, de ebben az esetben úgy tűnik. A záró gondolatokat szeretném, hogyha megfogalmaznánk, és a győzelem Krisztusban gondolata mentén a Korintusi második levél, második fejezet 14. versétől olvassuk az ígéket. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyén megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illatja halálra, azonképpen pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Hát ezt a nehéz helyzetet Pál apostol az Úr segítségével át tudta hidalni. A gyülekezet egy megtérő pozíciót vállalt fel. Milyen erőből tudott meríteni, mi lenne ennek a beszélgetésnek a végén az a gondolat, amivel nekünk maradnunk kéne?
2: Pál apostoltól nagyon sok mindent megtanulhatunk, egy néhányat megemlítenék az erényekből, odaszentelődés, áldozathozatal, becsületesség, hűség, szorgalom, magas színvonal, előrelátás, bátorság, hit, álhatatosság, együttérzés, türelem, nem hiányzott a határozott fellépés sem, és a hatékonyság. Ismét erre a forrásra terelném a figyelmet. Szerette az Úr Jézus Krisztust, szerette az ő egyházát, szerette az embert, és noha nem arról szólt az ő tapasztalata, hogy Isten mindig teljesen megoldja, zökkenőmentessé teszi főleg a szolgálattevőnek az életét. És itt gondolok a három ifjúra is a Dániel könyvében, akik a kemencében voltak, hogyha nem is segítene meg az Úr, egy olyan eltökéltség, egy olyan határozottság jellemezte Pált is, hogy függetlenül a körülményektől ő helytáll, ő továbbra is ragaszkodik az Úrhoz és az ő testvéreihez, azokhoz is, akik áltestvérként viszonyultak hozzá.
3: Pál életében megfigyelhető egy dolog, amit látunk megtérése előtt és után is. Megtérése előtt is ragaszkodott Istenhez. Mert ő szent meggyőződéssel tette azt, amit tett. Istenért tette azt, amit tett megtérése előtt is, és Istenért élt, és tette mindazt, amit tett megtérése után is. Az ő életében mindig Krisztus, mindig Isten volt a középpontban. Nem helyezte magát előbbre, ő mindig eszköz akart lenni Isten kezébe. És jöhettek a tövisek, jöhettek a vádpontok, jöhettek a fizikai bántalmazások.
2: És végül még az életét sem kíméli.
3: Ő azt mondta, hogy Isten az első, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És Pál apostol ezt hitte. Ő ezt nem csak leírta, hanem az élete erről tett bizonságot. És valahogy ez a tanulmány, nekünk is ezt kellene hozzá, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak rutin legyen a keresztény élet, hanem tudjuk mi is ezt élni és vallani, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. És az ő zászlaja alatt megyünk, és nem ő megy a mi zászlónk alatt.
2: Olyan szép gondolatokat találtam az Ellen White Keresztény Szolgálat című könyvében. Krisztus munkája például kell, hogy álljon előttünk. Az Isten szolgálatára késztető indítékok közé nem vegyülhet semmilyen önzés. Egyetlen önző szál sem szövődhet művébe. Életünkben meg kell látszani az önzetlen cselekedetekben kifejeződő igazi jóságnak.
1: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszélgetést, a Jóisten áldása és béké maradjon velünk. Amen.
3: Amen.
1: Kedves néző, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Kérem, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a rendszeres bibliaolvasás nyomán felmerült kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmányunk a Zsoltárok könyvéből a 9. fejezettől a 15. fejezetig tartott, valamint Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetéből a megadott alcímek alapján a megadott kérdésre adunk választ. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Mit mond a gonosz az ő haragos kevésségében? A Zsoltárok könyvében a 10. fejezet 4. versében találtam választ, ami így hangzik. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz, nincs Isten, ez minden gondolatja. Egy másik fordításban így fogalmaz, nem keres Istent. A gonosz ember kevésségében úgy él, mintha nem lenne szüksége Istenre. A büszkes egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember önmagát teszi élete középpontjába. Amikor valaki nem keresi Istent, könnyen elveszíti az igaz irányt. Ezért legyünk mi úgy, hogy szeretnénk keresni Istent, és alázkodjunk meg Isten előtt, és akkor meglátjuk, hogy az útunk értelmesebbé és sikeresebbé válik, mint a kevés embernek. A második kérdés, mit mondanak a hízelkedő ajkak? A Zsoltárok könyvével a 12. fejezet 3. és 4. versét szeretném olvasni. Hamisságos szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. A hívelkedők önelégültséggel, gőggel beszélnek. Azonban a Biblia arra tanít, hogy válogassuk meg szavainkat, mert nagy erejük van a szavaknak. A beszéd lehet áldás, bátorítás vagy rombolás, amely tönkretesz másokat. Isten azért szeretné, hogy szavainkat megválogassuk, hogy az igazság és a szeretet vezesse őket, és ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, csak is Isten hatalma és a Szent Lelke segítsége által. A harmadik kérdésünk, miért énekel a Zsoltáros az Úrnak? A Zsoltáros a 13. fejezetben, a 6. versben ezt mondja, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Ez egy hálaadó zsoltár, és az éneklőmester azért énekel az Úrnak, mert az Úr jót tett vele. És a hála, mondhatnánk, nem csak akkor születik meg, amikor minden jól megy. Az igazi hit a próbák között is észrevesz Isten áldásait. A hálaadó szív közelebb visz bennünket Istenhez, és segít meglátni az ő gondviselését. Ha azon törjük a fejünket, hogy miért adhatunk hálát, már is vígabban beszélünk Istenről, vagy imádkozunk Istenhez, mint azon gondolkozunk, hogy milyen problémáink vannak. Énekeljünk hálát, és az Úr gondoskodik még problémáinkról is. A negyedik kérdésünk, kinek nem tesz rosszat az, aki a Szent Hegyen lakozik? A 15. fejezetből, a Zsoltárok könyvéből, 15. fejezet 3. versét szeretném olvasni, azt mondja, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Aki Istennel jár, annak élete nem csak Isten tiszteletben, hanem az emberi kapcsolataiban is megmutatkozik. Tehát annak az élete nem olyan lesz, hogy másoknak kárt tesz, itt a tudatos kártevésről beszélünk, nem a véletlenről, nem a balesetekről. Az igaz ember nem tesz kárt másoknak, nem keresi a másik kárát, és tisztelettel bánik a másikkal. A hit valódisága a mindennapi viselkedésünkben, az életstílusunkban, a gondolatainkban látszódik meg. Adjuk át gondolatainkat, tetteinket, szavainkat Istennek, és ő tisztítsa meg, és tegye őket igazzá mától a következőkben. Az 5. egyben utolsó kérdésünk, kinek az érdekeit szolgálva éljenek a szülők? Az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetében a szülőkről is szó van. Ellen White arra tanít, hogy a szülők ne önmaguk kívánságait szolgálják, hanem gyermekeik jelenlegi és örök javát tartsák szem előtt. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert sokszor lehet, hogy a gyerek pillanatnyi örömét vagy jólétét tartanánk szem előtt, de lehet, hogy az későbbiekben nem tesz jót, vagy az örök jót nem keresi számára. A szülők feladat Ellen White szerint a helyes szokásokra tanítani a gyermekeiket, óvni egészségüket és Isten fele vezetni őket. A szülőség nem csak a pillanatnyi kívánságok teljesítéséről szól, hanem keresni, hogy mi a hosszú távú jó a gyerek számára. Ez lett volna az utolsó kérdés, és ezzel szeretnék zárni. Örülök, hogy velünk tartottak. Meghívom neked, hogy a következő alkalom is tartsanak velünk, amikor a Zsoltárok könyvéből folytatjuk a tanulmányozást, méghozzá a 16. fejezettől a 22. fejezetig, és maradunk az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezeténél, ott pedig a Bánjunk bölcsen a húsevés kérdésével alcímtől egész a fejezet végig fogjuk átvenni. A Jóisten legyen velünk, a hitünk, szeretetünk Isten irányába, látszódjon meg a mi tetteinkben is, akár szülőként, akár egyedülálló emberként is. Az Úr gondviselését kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy egész időn át velünk voltak. A mai alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit jelent a szeretetteljes szolgálat. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. A következő témánknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. Várom Önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket Lépések az igazság című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az Egek beszélik Isten dicsőségét című beszélgetés sorozatunk 14. fordulójához érkeztünk, amelynek címe a rohanó, feszült munkaprogramodban van-e heti pihenőnapod, ünneped? Köszöntöm beszélgető társunkat és egyben kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt Isten hozta a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel válaszoltam rá. Valahányszor alkalmam adódik, előjognak tekintem, hogy Isten ígéjéről, az ő igazságáról, szeretetéről, kegyelméről szólhatok a kedves rádió hallgatóhoz.
1: Kedves hallgató!

0: Szüleink bizonyára már jól hozzászoktak ahhoz, hogy beszélgetéseinket mindig Isten ígére alapozzuk, és ezt egy komoly indokkal tesszük. A Szentírás minden ember számára reveláció, amikor pedig az Úr dolgairól és az általa kijelentett igazságról beszélünk, azt csak is úgy tehetjük meg, ha a Szentírásból kiindulva és oda visszatérve folyik a beszélgetés. Mai beszélgetésünket is tehát erre a pályára állítanánk rá. Isten ígéjéből indulunk ki, és oda érkezünk meg. Így tehát a mai beszélgetés egyik igei kiinduló pontja a Jelenések könyve 14. fejezetének 6-tól 12-ig terjedő versei. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél valaz örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követi azt mondván, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések 14, 6-tól 12-ig. A másik igei kiinduló pont Mózes második könyvében található a 20. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiben, ez tulajdonképpen a 10 parancsolatnak egy részét képezi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Beszélgetésünk Isten igéjéből kiindulva, oda szeretne vissza is térni, éppen ezért most felolvassuk a beszélgetésünk záró igéjét, János evangéliuma 14. fejezet 15. verse alapján. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János 14:15. Az idézett bevezető ige, tehát Jelenés 14, 6-tól 12-ig, illetve 2 Mózes 20, 8-tól 11-ig, ez a két igehely tehát elvezet minket az Isten félelem, az ő dicsőítésének ünnepi perceihez, az imádat fenséges gyakorlatába. Ha most már az imádat nem egy megszokott átöröklött ceremónia, amellyel megnyugtatóan kielégítjük lelkünket, úgy szeretnénk megtudni, hogy miért is szükséges az igazság útját járóknak az Istent imádni.
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, már szinte közhelyé lett, de annál nagyobb horderejű az igazság, amely azt mondja nekünk, hogy a világtörténelem legfontosabb idejében, az ítélet órájában élünk. A mennyei törvényszék most ülésezik. Isten törvényének fényénél minden ember ügye a menny mérlegére kerül. ezt olvastuk a bevezető ígékben is. Ebben a súlyos órában biztosan kell tudnunk, hogy életünk Jézus kezében van. A szerkesztő által előbb idézett üzenet utolsó szavai imádatunk tárgyára irányítják figyelmünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. A föld történelmének végső órájában ennek az üzenetnek kell eljutnia az egész világra. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Kedves hallgatóinknak megvallom, hogy ezeket az ígéket, ha 1989 előtt olvastam, hittem, de nem értettem. El sem tudtam képzelni, hogy jön egy olyan idő, amikor az elektrotechnikának minden lehetősége rendelkezésünkre áll, hogy bizonyságot tegyünk élő szóval, rádióhullámon keresztül, televízió által, ezekről a sarkalatos igazságokról, pontosabban arról, hogy tudatosítsuk önmagunkban és másokban, miszerint az ítélet órájában élünk. Miért kell Istent imádnunk? Azért kell Istent imádnunk, mert teremtmények vagyunk. Isten méltó a legmélyebb hódolatunkra és teljes hűségünkre, mert ő alkotott minket. Jelenés 4:11 kijelenti, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak a teremtettek. Abban a korban, amikor az evolúció hipotézise, feltételezése meghódította a tudományos világot, Isten egy olyan üzenetet küldött, amely minden embert Krisztus imádására szólít fel, aki által minden teremtetett. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezetének 9. verse egyértelműen tanúsítja ezt, hogy is van, és hogy megvilágosítsam mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Isten emet titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Hogyan jött létre tehát minden? Jézus Krisztus által. Krisztus teremtő volta szorosan összefügg a megváltási tervvel. Ő alkalmas volt arra, hogy megváltsa az embert, akit kezdetben teremtett. Ezért az az üzenet, amely minden embert arra szólít fel, hogy imádja azt, aki teremtette a mennyet és a földet, valójában Jézus Krisztusnak, mint teremtőnek az imádására hív. De hogyan imádja az ember Krisztust, mint teremtőjét? Állított-e Jézus Krisztus, a teremtő, emléket a teremtés munkájának? Mi a teremtésnek a jele? Ha Mózes 2. könyvéhez lapozunk, Isten teremtő hatalmának emlékművét törvényének pontosan a közepén találjuk meg. Ha megemlékezünk erről az emlékműről, mindig élénken fog élni bennünk az a tény, hogy ő a teremtő, mi pedig teremtményei vagyunk. Erről az emlékműről beszélnek Mózes második könyve 20. fejezetenes 8-tól 11. terjedő versei, amit már a bevezetőben szerkesztő barátom megtett. De a jó megértés érdekében megkérem, hogy még egyszer olvassa el 2 Mózes 20, 8-tól 11-ig terjedő verseket.
0: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáld-e az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt.
1: Köszönöm szépen. Isten ezt mondja. Emlékezzél arra, hogy megszenteld a szombatot. Mert ez a teremtő hatalmas nagy emlékműve. Kedves hallgatom, észrevetted-e a Jelenés 14:7 és a 2 Mózes 20:11 közötti hasonlatot? Az utolsó nemzedéknek szóló üzenet így hangzik. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. 2 Mózes 20:11 pedig ezt mondja. 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A szombat szent parancsolatát Isten törvénye a szívében őrzi, hogy az ő mindenek fölött való hatalmára és teremtő erejére emlékeztessen. De valaki ezt mondaná, én pedig azt gondoltam, hogy a szombat zsidó intézmény volt. Mit mond 2 Mózes 20:10? De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, nem a zsidóknak szombatja. A szombat nem egyszerűen zsidó ünnep. A szombat az Úrnak, a Teremtő Istennek szombatja. A szombat az ember teremtése óta van. Megelőzte a zsidó nemzet létrejöttét évszázadokkal, ezredekkel. Jézus jól mondta, amikor így szólt. Márk 2:27-ben. A szombat lőn az emberért. Kedveseim, lapozzunk vissza Mózes első könyvéhez. Ahhoz a könyvhöz, amely beszámol a kezdetről. Mózes első könyve és annak első fejezete a világ teremtésének leírását tartalmazza. Miután az a fejezet képet ad Éden csodálatos szépségéről, a második fejezet, hallgassátok csak meg, szerkesztőnk jóvoltából, szívességéből, az 1 Mózes 2, 1-től 3. terjedő verseket.
0: És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a 7. napon minden munkájától, melyet alkotott vala. És megáldá Isten a 7. napot, és megszentelé azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
1: Köszönöm szépen! Isten, miután 6 nap alatt megteremtette ezt a világot, a 7. napot elkülönítette, teremtő munkájára való emlékünnepé. Így tehát Isten megszűnt teremtő munkájától. Megnyugodott. Nem azért pihent meg, mintha fáradt lett volna, hanem inkább, hogy példát adjon az embernek. Azt akarta, hogy az ember minden 7. napon a teremtőhöz hasonlóan megpihenjen munkájától. Emlékeztetőül arra, hogy Isten alkotta ezt a világot. Második jellegzetesség. Isten megáldotta a 7. napot. Isten kiválasztott 24 közönséges órát, és különleges áldást adott rá, amit, ha áldásban is részesítette az előző 6 napot, de ezt a különleges áldást csak a 7. adta. És harmadszor Isten megszentelte a 7. napot. A megszentelt szó annyit jelent, hogy szent célra elkülöníteni, szentté tenni. Ez olyanra utal, ami szent és nem közönséges. Az ember csak azt szentelheti meg, amit Isten már szentté tett.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána a beszélgetés folytatódik, maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Mai beszélgetésünk címe egy kérdés. A rohanó, feszült munkaprogramodban van-e heti pihenőnapod, ünneped? Folytatjuk beszélgetésünket állandó stúdióvendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Meg tudjuk-e határozni, hogy melyik a hetedik nap? Mit tanít a Biblia erről, és mit tanít a nyelvészet?
1: Hát én is találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hát az egyik nap olyan, mint a másik. Egyik nap is jó, a másik nap is jó. Igazán nem is számít, melyik napot tartjuk meg, ha a hét közül egyet megtartunk. De figyeljünk csak! Figyeljük meg a Biblia világos tanítását? Melyik napot szentelte meg Isten? A hetediket. A hetedik nap a teremtés emlékünnepe. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy Isten megpihent az első, vagy a harmadik, vagy az ötödik napon, és megáldotta, vagy megszentelte azt. Az egyetlen nap, amit Isten valaha is elkülönített, a hetedik nap volt. Csak egyetlen nap lehet a teremtés emlékünnepe, és ez a hetedik nap. Mert Isten hat nap alatt teremtette ezt az egész földet, és a hetediken megnyugodott. Egyetlen más nap sem illene bele ebbe a képbe. Tegyük fel, hogy a születésnapod június 25-e. Ez az a nap, amelyen születtél. De valaki azt mondja, nos, mit számít ez? Megünnepelheted június 24-én, vagy június 26-án is. Bármilyen nagy ünnepet tartasz is, a születésnapod előtti vagy utáni napon nem változtatja meg azt a tényt, hogy te június 25-én születtél. Csak egy olyan nap van, amelyet Isten elkülönített. És ez a hetedik nap. A történelemben mindig a szombatot tartották Krisztus teremtő hatalmának emlékünnepeként. Ez volt minden korban az ő jele, a hűség, a szabadság és a szeretet jele. Nézzük csak meg! Szerkesztőnk olvasatában az Ezékiel próféta könyve 20. fejezetének 20. versét.
0: És az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezékiel 20:20.
1: Íme az Ótestamentumban végig a szombat volt a hűség jele. A szombat megkülönböztette Isten népét a pogányoktól. De valaki megkérdezhetné, és Jézus Krisztus, mi volt az ő gyakorlata? Nekünk, mint keresztényeknek, Krisztus a nagy példaképünk. Az a kifejezés, hogy keresztény, egyszerűen annyit jelent, hogy krisztusi, vagy Krisztus követő, vagy Krisztust imitáló. János első levele 2. fejezetének 6. verse kinyilatkoztatja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Egyetértettek-e velem abban, hogy a következő kérdést kell a keresztényeknek feltennie. Mit tett maga Krisztus a szombat ünneplés dolgában? És mit parancsolt követőinek? Az Új Testamentum az lapozva is, Lukás 4.16-ban ezt a világos kijelentést találjuk. És méne Názáretbe, ahol felnevekedett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. Krisztus szokása, gyakorlata az volt, hogy szombatonként templomba járt. Ha elmentél volna a hét első napján, vagy a másodikon, vagy a szombat kivételéken bármelyik napon, abba a kicsiny ácsműhelybe, amelyben Jézus dolgozott földi atya társaságában. Hallható lett volna a kalapácsok és a fűrészek zaja. Talán ezt a kis feliratot is láthattad volna az ajtón, nyitva. De a hetedik napon a műhely üres volt. A kalapács szépen pihent a helyén. És a felirat talán így szólt volna. Szombatonként a műhely zárva. Valaki mondhatná azt is. Hát igen, Jézus zsidó volt, és ezért ünnepelte a szombatot. Emlékezzünk csak arra, amit már kimutattunk, hogy a szombat már a zsidó nemzet létrejötte előtt megvolt. A szombatot Krisztus teremtő művének kell elismerjük. Nagy ünnep volt. De figyeljünk meg egy további tényt is. Ha Jézus azért jött volna, hogy megváltoztassa a szombatot, illetve a törvényt, amelyet Isten a saját ujjával írt a Sínai hegyen, nem tette volna meg ezt még életében? Nem tett volna bizonyságot a szándékában álló változtatásról? Ahelyett, hogy határozott példát mutatott volna a szombat ünneplésre, vajon nem utalt volna a változtatásra? Nem. Ő maga mondta. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ha pedig Jézust akarjuk követni, ez azt jelenti, kedveseim, hogy pihenünk azon a napon, amelyen ő pihent. Betöltjük a törvényt a saját életünkben, miként ő betöltötte az övében. Máté 24-ben található csodálatos proféciában Jézus felhívta tanítványának figyelmét a jeruzsálemi időszámításunk 70. évében történt, tehát a keresztre feszítés után több mint 40 évvel bekövetkező pusztulásra. És megparancsolta, imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne legyen se télen, se szombatnapon. A sziklás Pátmosz szigetére száműzött tanítvány, János, megerősítette azt a tényt, hogy az Úrnak van egy meghatározott napja. Jelenések 1.10-ben ezt mondja. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szózatot, mint trombitájét. Volt-e az Úrnak egy meghatározott napja kereszt halála után? Mi volt a neve ennek a napnak? Az Úrnak napja. Ez a szöveg nem mondja meg, hogy melyik nap az Úrnak napja. Egyes teológusok spekulálhatnak azon, hogy melyik az Úrnak napja. De számunkra az igazi tekintély Krisztus kijelentése. Jézus vajon tisztában volt vele, hogy melyik napnak az Ura? Kérdezzük meg őt. Uram, melyik a te napod? S mit válaszol Máté 12.8-ban? Mert a szombatnak ura az embernek fia. Világosan kinyilatkoztatja, hogy az embernek fia a szombatnak ura. Ez teljesen egyértelmű, s így a szombat az Úr napja, Krisztus a szombat ura, a szombat az ő napja.
0: Kedves hallgatóink, egy énekszámot hallgassunk meg együtt, utána pedig beszélgetésünk folytatódik a végkövetkeztetésekkel. Kérjük, hogy maradjanak addig is hűséges hallgatóink.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-en. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Palázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Kérem, ne tessék tolakodásnak, tudálékosságnak vagy szőrszálhasogatásnak venni mai utolsó kérdésünket. Van-e bibliai magyarázat, hogy a tanítványok és az őskeresztjén egyház valamelyik napot tartották szombatnak?
1: Hát igen, ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy meg tudjuk-e igazán határozni, hogy melyik a hetedik nap. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, igen, ez igaz, van Istennek egy különleges napja, ez a szombat. De azt nem tudjuk megmondani, melyik nap a szombat. Azzal vádolnátok Krisztust, hogy meghatározott egy napot teremtő hatalmának emlékünnepeként, amelyen mindenkinek pihennie kell, és Isten tiszteletet kell tartania. De titkolózik, és senki sem tudja pontosan, hogy melyik az a nap. Hát ez értelmetlen dolog volna. És ezért legalább három módon bizonyítani kívánjuk a feltett kérdésre a választ. Melyik a hét hetedik napja? Nézzük meg bibliailag, nézzük meg nyelvészileg, és nézzük meg csillagászatilag. Nézzük meg, milyen bibliai, illetve történelmi bizonyítékunk van arra, hogy az általunk szombatként ismert nap a hetedik napi szombat. Miként minden kérdésnél, ennél is először a Bibliához fordulunk, amely világosan tanúsítja, melyik nap a hetedik nap. Lásd Lukács 23. fejezetét. Egy beszámoló Krisztus keresztre feszítéséről. Az 54. vers Jézus halálának napjáról a következőt közli. És az a nap, amelyen Krisztus meghalt, péntek vala, és szombat virada rá. Az 56. és 57. vers pedig tájékoztatást ad arról, hogy mit csináltak az asszonyok a Krisztus halála utáni napon. Visszatérének pedig készítenének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint. A kereszt után még érvényben volt a parancsolat, és ezek az asszonyok megtartották. Szerették a mestert, azért megtartották parancsát, és nem balzsamozták be a testet szombatnapon. A 24. fejezet első verse leírja a feltámadás jelenetét. A hétnek első napján pedig, kora reggel, a sírhoz menének, vivéd az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. Ezek a versek három egymást követő napról beszélnek. Péntek az előkészület napja, amelyen Krisztus meghalt. Szombat az a nap, amelyen az asszonyok pihentek. Három, az első nap a feltámadás napja. A keresztény világ egyetért abban, hogy Krisztus melyik napon halt meg. Még ma is nagypénteknek nevezzük azt, azt a napot, amikor meghalt üdvözítőnk. És melyik napon támad fel? Semmi probléma nincs ennek meghatározásában. A keresztények az egész világon ünnepelik a húsvét vasárnapját. Tehát a három egymást követő nap, Krisztus halálának napja, péntek. A szombat és a feltámadásnak napja a vasárnap. A szombat, a péntek és a vasárnap közti nap, vagyis az a nap, amelyet most szombatnak nevezünk, a Biblia nagyon világosan beszél erről. Szombatnap volt. Na most nézzük meg nyelvészeti szempontból. Nézzünk meg egy másik területet, a nyelvészetet. Informálódjunk bármely szótárból, mit találunk a szombat címszó alatt. A szombat a hét hetedik napja. Mivel a szombat a hét hetedik napja, világos, hogy ez a bibliai szombat. A világon 108 nyelven a hetedik nap a szombat. Portugálul szobota. És spanyolul is. Oroszul szubáta. Bulgárul szobota. Arabul asszabt. A világ nyelvei tesznek bizonyságot arról a nagyszerű és csodálatos tényről, hogy a szombat a hét hetedik napja. De most nézzük meg a csillagászatot. Hogy teljesen megbizonyosodjunk, idézzük egy evangélistának a levelezését. Aki a szombat napjáról érdeklődött a londoni csillagvizsgáló intézetben. A világ egyik legrangosabb, a Greenwich-i obszervátoriumban. És ezt a levelet szerkesztette az evangélista. Tisztelt Uram! Kutatást végzek a heti ciklus megszakítás nélküli folyamatosságáról. Különböző európai csillagászok azt állítják, hogy a heti ciklus ősidők óta töretlenül jutott el hozzánk. Más szavakkal, jelenlegi hetünk, hetedik napja például azonos a bibliai idők hetének hetedik napjával, a szombattal. Három kérdésem van. Az ön kutatása alapján hogyan igazolható az ősi időkből származó ciklus töretlen ősiessége? A második kérdésem. Az elmúlt századokban végrehajtott változtatások Juliánustól egészen Gregoriánig, stb. Kihatottak-e valamilyen formában a heti ciklusra? Harmadik kérdésem. A jelenlegi szombat a töretlen hetes ciklusból adódóan a keresztre feszítés bibliai beszámolójában említett szombat egyenes következménye? Nagyon értékelem, ha időt szakít e kérdések megválaszolására, és nagyon várom mielőbb a válaszát. És most a válasz. Kedves Uram, az ön levelét, amelyet a Greenwich Obszervátoriumhoz intézett, hozzám küldték, és az igazgató engem kért fel, hogy válaszoljak. A hétnapos ciklus megváltoztatásának minden kísérlete mindig felkeltette a zsidó hatóságok leghatározottabb ellenkezését. De egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a hét napjainak felcserélésére soha nem került sor. A Julianus naptártól a Gregoriánusra való áttérés 1582-től 1927-ig mindig úgy történt, hogy a hét napjainak sorrendje zavartalan maradjon. Íme a csillagászok válasza. Ez minden vitán felüláll, a Biblia, a csillagászat és a világ nyelvei nagyon is világosan tanítják, hogy a bibliai szombat a hét hetedik napjának szombatja. De talán ezt kérdeznéd. Megmondja-e a Biblia azt, hogy a tanítványok és az ősegyház tagjai melyik napot tartották szombatnak? Elmondja-e azt, hogy az új testamentumi egyház melyik napot ünnepelte? Az apostolok cselekedetei 13-14-ben ezt olvassuk. Ők pedig Pergából továbbmenve eljutának Antiókiába, Piszidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének. Ez a szöveg az apostolokról, Pálról és Barnabásról beszél. Ők szombatnapon elmentek a zsinagógába, majd azt olvassuk, hogy kérték őket, hogy prédikáljanak, és a pogányoknak tetszett, de a zsidóknak nem, amikor Jézusról prédikáltak. És a 42. vers így folytatja. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombatnapon prédikálják nékik ezen beszédeket. A pogányok újra akarták Pált hallani. Ha Pál vasárnapot, a hét első napját tartotta volna, ezt mondhatta volna a pogány keresztényeknek. Nem kell jövő szombatig várnotok. Jöjjetek vissza holnap, vasárnap, ez a pogány keresztények új napja. Pál apostol azonban nem ezt mondja. Az egész város egybegyüle az Isten igének hallgatására. 14 évvel a feltámadás után a tanítványok még mindig megtartották a szombatot. Az új testamentumi egyház szombat ünneplő egyház volt. Az új testamentum 84 olyan szombatról számol be, amelyet a tanítványok megtartottak. És egyetlen olyan esetről sincs szó, amikor a tanítványok vasárnapot ünnepeltek volna. De mondhatná valaki, mi lesz azokkal a rokonaimmal és barátaimmal, akik soha nem ismerték a szombat igazságát? Mi lesz azokkal a keresztényekkel, akik a letűnt korszakok alatt hűek voltak Jézushoz, de nem ismerték ezt az igazságot? A Biblia világosan kijelenti, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak, Jakab 4.1. Ha a tőlük telhetőt tették, azzal az igazsággal, amit ismertek, Jézus biztosan elfogadja. De ma az egész világon hangzik a hármas angyali üzenet. Minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, és hangosan hirdeti, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14.7. Isten ma visszahívja az embert a szombathoz, kedves barátom. Teremtő hatalmának örökké való jeléhez. Jól lehet a szombat ünneplők csoportja ma egyesek szerint igen kicsi. De a letűnt korszakok nagy emberei mind szombat ünneplők voltak. Ádám, Mózes, Illés, Ésaiás és Dávid és a többiek. Az Ótestamentum minden nagy embere hűségesen szombatnapot ünnepelt, amelyet az Úr megáldott, megszentelt a teremtményei számára, és így az embernek adott. Az összes apostol szombat ünneplő volt, de mindenki felett áll az ember, a nagybetűs ember, Jézus Krisztus. Amint megáldotta és megszentelte ezt a napot, majd mint az embernek fia, közöttünk járt 33 és fél évig. És az volt a szokása, az volt a gyakorlata, hogy szombatnapon elment a templomba, imádkozott és prédikált. Isten tiszteletet tartott azon a napon, amelyet a teremtéskor erre a célra elkülönített. Ugyanaz a Jézus kinyújtja kezét feléd és felém, kedves barátom. Azt a kezet, amelyet egykor bűneinkért odaszegeztek a Golgota keresztjéhez. És szeliden szól ma este. Kövess engem. És ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Emberek ezrei évről évre boldogan reagálnak a kegyelemmel teljes hívásra. Tömegek tartanak Isten tiszteletet az általa kijelölt nyugalomnapon, a hetedik napon, szombaton. A világ csaknem minden országában megtalálod őket. Gyakorlatilag minden lakott szigeten. Egyetemes bizonyságtevésük új örömet és nagy áldást jelent keresztény életünkben. Hogyan döntesz, barátom? Hogyan döntesz ma este? Vajon Krisztus és a tanítványai mellé állsz? Elfogadod a szerető Jézus meghívását? Mikor így szól, hozzátok, hozzánk, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mindörökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk. Reméljük, hogy bőven adott okot elgondolkodásra, elmérkedésre, és miért ne konkrét lépésekre is. Megköszönjük az önök szíves figyelmét, és stúdió vendégünk kedves megjelenését, ugyanakkor szeretném önt meghívni a következő adásunkba is. Várunk szeretettel.
1: Minden körülmény adva van, ha Isten is úgy akarja, ha menny tervével is megegyezik a mi tervünk, egy hét múlva jövő szombat este 10 órakor találkozunk.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.
1: Családi kör.
2: Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör ezen műsoraiban szeretnénk azokról a különbözőségekről beszélni, amelyek léteznek a férfi és a nő között, és amelyek leginkább befolyásolják a családi közösséget. A mai műsorban szeretnénk a feleségekhez szólni, és egy olyan különbözőséget megemlíteni a férfiak életéből, amely lehet, hogy sokszor nehézséget okoz, hogy vajon miért is viselkedik így, miért tesz így az én férjem. Az elmúlt műsorban említettük, hogy a nők számára mennyire fontos, és felhívtuk újból a férjek figyelmét arra, mennyire fontos feleségük számára, hogy szeretve legyenek. Akkor, amikor a szeretetről beszélünk, mit is jelent ez a feleség életében, és mit is jelent, milyen mértékben elég a szeretet, és hol van az a terület, ahol már lehet, hogy nem elég. Ezek lennének azok a főbb kérdések, amelyekről Csergezán Bernáddal szeretnék a következő néhány percben beszélgetni.
3: A múlt alkalommal megemlítettük, csak éppen megemlítettük azt, hogy volt egy felmérés, amikor a teremben két részre voltak osztva a hallgatók, egyik részén ültek a nők, a másik részén ültek a férfiak. És az előadó, dr. Emerson Egerik pontosan erről beszélt, hogy mit jelent az, amikor a szeretet már nem elegendő, vagy még nem elegendő. Feltette a kérdést a teremben, akkor, amikor a férfiakhoz szólt, csak azért, hogy a nők jobban megértsék, hogy miről van szó. A kérdés nem más volt, mint az, hogyha választanatok kellene, akkor szeretnétek, hogy egyedül maradjatok, és senki ne szeressen titeket, vagy hogy ne tiszteljen senki titeket. És most a nők nagyon figyelmesen tekintették. Na lássuk, gyertek fiúk, lássuk. Melyik lesz az, amelyik azt válaszza, hogy ne szeressék őt? És amikor az előadó kérte, hogy jelezzék ezt, a teremnek túlnyomó része azt választotta, a kezek felemelkedtek, és azt választották, hogy inkább ne legyenek szeretve, inkább maradjanak egyedül, mintsább ne tiszteljék őket. Na most elképzelitek, hogy ez nem volt egyszerű dolog a nők számára. A nők nem tudták elképzelni, miért is ez a döntés, miért is ez a választás. Biztos abban is elmondhatom, hogy mi történt a teremben, a férfiak részén. A férfiak 74%-a

0: azt választotta, hogy inkább egyedül, és ne legyenek szeretve. Miközben egy 26% azt mondták, hogy jobb, hogyha nem tisztelik őket. Akkor, amikor rátekintünk erre a felfedezésre, tény az, hogy megértjük jobban, hogy mi történik a férfi belsejében. Amikor a férfiak válaszolnak erre a kérdésre, valamit, ami bent van az ők életükben, ezt felszínre hozzák, ami mostanig nem volt érthető, lehet még a férfiak számára se, de annál inkább a nők számára. Kedves hölgyek, hogyha szeretnétek, hogy kinyilvánítsátok szereteteteket férjetek iránt, akkor egy dolog biztos. Először éreztessétek velük azt, hogy tisztelitek, hogy értékelitek férjeteket. Az ironia pedig az, hogy a feleség mindig másképp gondolkozik, és azt mondja, hát akkor, amikor én szeretem és szerelmes vagyok hozzá, ezzel mutatom meg azt, hogy mit érzek iránta. A férfi pedig teljesen másképp fogja fel a dolgokat. Ha valamire szüksége van, akkor ez a tisztelet. Sok nőt láttam, amikor a férje beszélt, egyszerűen közelépett, nem így van, nem úgy van, ez nem pont így volt. De ő mégis azt véli, hogy szereti az ő férjét. Ha nem tiszteled férjedet, ő úgy könyveli el, hogy te nem szereted őt.
1: Egyetértek, hogy nagyon sok kedves női hallgató kicsit furcsán hallgatta ezeket a gondolatokat, hiszen ő meg van arról győződve, hogy miközben szereti az ő férjét és mindent biztosít számára, ezáltal tiszteli is. Azonban hogyan segíthetnénk nekik megérteni azt, hogy mit is jelent a férjük számára az igazi tisztelet? Mi alapján tudnák lemérni, hogy a férfiak hogyan fogják fel, hogyan érzik önmagukat a család életében?
0: Két kérdést kell feltegyek. Például akkor, amikor a boldogságról van szó, akkor fel kell tegyünk két kérdést, hogy mi történik azokban a helyzetekben, amikor a férfi megsérti a nőt, és mi történik akkor, amikor a nő megsérti a férfit. Akármennyire boldog legyek abban a pillanatban, ha a férj megsértett, mint nő, mit teszek? Sírni kezdek. És nekem ez úgy tűnik, hogy ez helyes, nekem sírnom kell. De ha a férfi meg volt sértve, szabad-e neki, hogy dühös legyen? Legtöbb nő azt mondaná, nem, nem illik, hogy így legyen. Na most, dr. Emerson ugyanazt mondja, hogy amikor egy kapcsolati egyenetlenségről van szó, akkor természetes módon a nő a sírás által reagál, miközben a férfi természetes módon dühössé válik. Persze a férfiak nem tudják kifejezni azok érzéseiket úgy, ahogy a nőknek sikerül ez a dolog, akkor egyszerűen hallani fogunk egy olyan választ, amire lehet, hogy nem is gondoltunk. A férfi egyszerűen azt mondja, ugye, hogy nem tisztelsz? Ennyit jelentek számodra. És a nő megáll és gondolkozik, hát mit csináltam én most? Mit tettem én, hogy most már azt mondja, hogy nem tisztelem? Egy dolog biztos. Próbáld így tekinteni a te férjedet, és hogyha így tekinted a te férjed, sok nehézségtől, sok könyvtől meg leszel mentve. Hogyha más bizonyítékokra van szükséged, ne feledd el, majdnem 80%-a teremből döntött, választott valamit. A férfiak úgy választottak, hogy inkább ne legyenek szeretve, inkább egyedül maradjanak, mintsább ne tiszteljék őket. Ha pedig szereted, és ha akarod, hogy ő elkönyvelje, mint férjed, hogy te szereted őt, tiszteld őt. Persze, amikor nagyon jó kapcsolatokról van szó, akkor is megjelenhetnek, és megtapasztaljuk, mint családok, hogy léteznek veszekedések, egyenetlenségek, és ezek előfordulnak persze nagyon megszokott dolgok fölött. Amikor pedig egy ilyen veszekedés közepette közel vagy feleségedhez, az első dolog, amelyik eszedbe jut, mint férfi, és ezt nagyon jó tudni a nőnek, mindig az, hogy nem tisztel engem. Ha pedig a nőről van szó, ő egyszerűen azt mondja, nem szeret engem.

0: A nők a feleségek számára nagyon fontos egy kifejezés, a feltétel nélküli szeretet, és talán ebben találják meg a családi élet boldogságának a titkát. Azonban, ha ezt a gondolatot átvisszük a férfiakra, akkor hogyan érthetik meg a nők, hogy mit jelentett egy férfi számára a feltétel nélküli tisztelet?
1: Feltétel nélküli szeretet kapcsolatban van, úgy, ahogy említetted, a feltétel nélküli tisztelettel. A férfiaknak szükségük van a feltétel nélküli tiszteletre azért, hogy úgy tudják elkönyvelni, hogy feltétel nélkül szeretik őket. Az Efézius beliekhez írt levélben az 5. fejezetben érdekes dolgot fedezünk fel. Azt olvassuk az 5. fejezetben, amikor a házastársak kötelezettségéről olvasunk, ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Na most, nem tudom, hogyha megfigyeljük ezt a két elvet, amiről beszéltünk mostanig. Az asszonyoknak azt tanácsolja az apostol, hogy engedelmeskedjenek, engedelmesek legyenek az ők férjüknek. Mit jelent, hogyha a feleség engedelmes az ő férje iránt? Hát nem más egyebet, mint azt, hogy tiszteli. És Isten látta, hogy a férjnek erre van szüksége. Miközben a férjnek azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat. A nőnek pontosan erre van szüksége, kifejezni azt a szeretetet egy más módon, romantikus módon, mert erre van szüksége a nőnek. Amikor látjuk a Bibliában is ezeket az elveket, akkor tény az, hogy mind jobban is jobban meggyőződünk arról, hogy ezek a különbözőségek nem azért léteznek, hogy több nyomorúságot és nehézséget hozzanak a mi családunkban, hanem azért, hogy boldogabbá tegyenek minket, és hogy kiegészítsük egymást. Amikor házasságra lépünk, amikor házassági istentiszteletről van szó, ez azt jelenti, hogy a te szükségleteidet helyezd a te élettársad szükségletei mellé, és így, mint egy teljes személy, tudjatok együtt élni, és boldogan együtt élni. Eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor döntenünk kell, választanunk kell, és amikor választunk, akkor tudnunk kell azt, hogy ezt tiszta szeretetből teszünk, Isten iránti szeretetből választunk és döntünk, hogy egyféleképpen fogunk gondolkozni ezután és viselkedni ezután, mivel szeretjük a mi Istenünket, aki tanácsol bennünket. Úgy, ahogy a férek azt válasszák, hogy kifejezzék az ők szeretetüket feleségük iránt, így a feleségnek is választania és döntenie kell, hogy ki fogja fejezni az ő tiszteletét az ő férje iránt, értékelni fogja őt, és úgy, ahogy az Efézusi könyvben olvastuk, ez itten az engedelmes szó által van kifejezve. Kedves hölgyek, én kérem az Istent, hogy segítsen meg titeket, hogy választatok, és ez a választás, ez a döntés áldást hozzon a családban.
0: Továbbra is egy párhuzam által szeretném, hogyha próbálnánk megérteni a férfiak életében a tiszteletnek a fontosságát. A nők nagyon jól tudják, hogyha a szeretetet nem fejezik ki, akkor az olyan, mintha nem is létezne. Beszélhetünk-e a tisztelet esetében is ugyan erről a valóságról? Ha nem fejezzük ki a tiszteletünket, olyan, mintha nem is létezne.
1: Szívem mélyén minden férfi szeretné azt, hogy tudja, hogy az ő felesége tiszteli őt. Sokszor elmondják azt, hogy én értékelem azt, hogy szeretsz engem, de nem tudom megérteni, hogy mi történik akkor, amikor nem tisztelsz engem. Sokszor elmondják, nagyon fáj nekem az, hogy te nem tisztelsz engem. A nőknek nagy segítséget jelent az, amikor a férfiakról beszélünk, hogyan is fejezik ki ők az ők szeretetüket a nők iránt. Ezt a tréfát, amit annyiszor hallunk, amikor a férfiak azt mondják, hogy hát én egyszer elmondtam neki, hogy szeretem, amikor megházasodtunk, tisztán érthetően mondtam neki, hogy szeretem, elégedjen meg, ő tudja, hogy szeretem. Na így van a férfiakkal is, kedves hölgyek, hogyha ők nem értik meg minden nap, nem adjátok tudtukra, hogy tisztelitek őket, nekik is szükségük van, mint nektek a nőknek, hogy minél gyakrabban elmondják, hogy tisztelik, vagy hogy szeretik őket. Tény az, hogy minden nő fel kellene fogja, hogy az nem elegendő, hogyha nap mint nap csak ismételgetnétek férjeteknek, ó, drágám, én annyira tisztellek téged, ez nem fog segíteni a helyzeten. Hisz ennek ellenére nagyon sokat jelent, amikor azt mondod férjednek, tudd meg, hogy büszke vagyok reád. Büszke vagyok azért, hogy ilyen ügyes vagy a konyhában, segítsz nekem, büszke vagyok arra, hogy a munkahelyen tisztelnek téged az emberek, éppen ezért bízok benned. Ezek a kifejezések azok, amik kiváltják azt az érzést, amit másképp nem tapasztalnátok meg a ti férjeteknek életében. Ugyanezt történik a nőkkel is, amikor a férj tudja, hogy hogy kell kinyilvánítsa a szeretetet az ő felesége iránt, persze olyan tapasztalatokkal lesz megáldva a család, amit addig nem éltek át.
0: Ha sikerül megértenünk a különbözőségeket, és ugyanakkor a másik félnek az igényeit és szükségleteit, akkor megtettük az első lépést, hogy elkezdjünk haladni és építeni egy boldog családi életet. Hiszem az, hogy nem lehetetlen ez. Sem a férfiak számára, hogy szeressék az ő feleségüket, sem pedig a feleségek számára, hogy tiszteljék az ő férjüket. Hiszen keresztényekként nem csak az a célunk, hogy boldogan éljünk, hanem célunk az, hogy Isten tanácsait megfogadva éljünk. Mert tudjuk azt, hogy ezen tanácsok segítenek végül is bennünket a boldogság elérésében. Köszönöm szépen Csergezán Bernárnak, hogy ezen mai műsorban segített ezeket a különbözőségeket megérteni, és szeretném elmondani, hogy a következő héten folytatni fogjuk ennek a gondolatnak az elmélyítését, hogy jobban megértsük, miért olyan fontos ez. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt, viszont hallásra!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Máté Evangélium a 7. fejezetének a 6. és a 7. verseit olvassuk. Így olvassuk itt a szavakat, Jézus beszédét, a hegyi beszéd szavait. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Eszembe jut erről rögtön egy népmese. Mert hogy valahogy mi ezekkel a szavakkal úgy vagyunk, mint ismeritek a szegény embert és a zsémbes asszonyát, aki mikor az ember elmegy halászni és kifogja az aranyhalat, akkor hazamegy és megkérdezi, hogy mi az, amit kívánjunk most, mert kívánhatunk. És először csak egy gazdagon rakott bőséges ebédlőasztalt, aztán egy nagyobb kis tanyát, gazdaságot, aztán egy palotát, aztán királynő, aztán császárnő akar lenni, és kicsit persze igazságtalan a mese, mert a szegény papucs férj, akinek az asszony parancsolga című képletet próbálja általánosítani, sokkal inkább valami az emberi szívről szól ebben a történetben, ebben a mesében, és valami olyasmiről, amit én is címül adnék, hogyha egyet kívánhatnál. Ha egyet, bármit, de egyet kívánhatnál, mit kívánnál? És amikor Jézus arról beszél, hogy az imádság tulajdonképpen egy Istennel való beszélgetés, ahol te igazán elmondod a te kéréseidet, ahol te igazán kopogtatsz, és ahol te igazán keresel, akkor mégsem ennek a mesének a tanulságát, egyébként nagyon szép tanulságát próbálja erősíteni, hanem alapvetően azt mondja, hogy az, hogy te kívánhatsz, az, hogy te kérhetsz, az nem horgász szerencse kérdése. Nem azt mondja, hogy aki horgászik, az aranyhalat fog fogni, hanem azt mondja, hogy aki keres, az talál, az mind talál, aki kér, az mind kap, aki zörget, annak megnyitatik. Jézus egy biztató beszédet mond ezekkel a mondataival, és egy hatalmas ígéretet, azt mondja, hogy minden esetben lesz válasz, amikor jössz az Istenhez, mert a te kéréseid arról szólnak, hogy hiányaim vannak a szívem tájékán, tanácstalan vagyok, ezért keresek bölcsességet, és akadályok vannak, zárva vannak az ajtók, de zörgetek, hogy legyen erő, ami megnyitja előttem az ajtókat. Tehát mindez arról szól, aki te vagy. Arról szól, hogy nem vagy egyedül a harcaidban, és amikor Jézus hallgatósága azon töprengett, hogy milyen jó azoknak, akik vallási vezetők, teológusok, akik hatalmas áldozatokat tudnak bemutatni a templomban, és fejből ismerik az Ószövetség igéit, és szóval, hogy van egy vallásos elit, létezik egy klérus, akik egy szinttel feljebb léteznek, mint az egyszerű hívő ember, akkor Jézus azt mondta, hogy az Isten minden teremtményének a keze ügyében van. Mindegyiknek kész segíteni, és mindegyiknek a rendelkezésére áll, amikor jön egy ember, hogy a lényegről, a legfontosabbról beszéljen vele, akkor az az ember biztos lehet abban, és tudhatja, hogy az Isten fog neki választ adni, és fog neki segíteni. Ezért, ha egyet kívánhatnál, akkor valószínűleg némi gondolkodás után azért rájönne az ember, hogy gyerekkoromban persze én erre azt mondtam, hogy kívánnék akkor egy aranyhalat, amely minden kívánságomat teljesíti, de nyilván kellett valamennyi élettapasztalat arra, hogy tragikusan gyorsan önmagába forduló és lezáruló élet lenne egy olyan élet, ahol az én kívánságaim teljesülnének. Jézus pont azt mondja, hogy gyere kérni, mert a legnagyobb ellenségeid a kívánságaid. Gyere keresni, mert nincs gonoszabb dolog az életben, mint hogy te magadtól keress, és gyere hozzám. Gyere nálam zörges, mert annyi helyen jártál már, annyi helyre bekéreckedtél már, hogy már a híred is rossz, de az élettapasztalataid is a kiégés szélére sodortak. Hiányaiddal, tanácstalanságaiddal, akadályaiddal tudd, hogy mindig vár az Isten, mindig jöhetsz hozzá. Nem vagy egyedül a te harcaidban, amiket magaddal vívsz. És nyilván itt az aranyhal történet is a maga kettős tanulságával egyébként szolgál, hiszen a történet valahogy úgy fejeződik be, több verziót is elolvastam egyébként a mai alkalomra készülve. Valahogy úgy fejeződik be, hogy végül is aztán már a hal is megunja, meg az ember is belefáradt, hogy az újabb és újabb kívánságokat teljesítse, és amikor hazamegy a legnagyobb megkönnyebbülésére, újra a kis putrit, a kis kunyhót találja otthon,
és a kis csöndesen főzögető feleségét, akivel nekiülnek és valami egyszerű ételt elfogyasztanak, és az egész korabeli nagy kívánság halmaz is annak a teljesedése semmivé vált. Egy másik történet befejezése szerint a mérgében az ember, a szegény ember azt mondja az aranyhalnak, hogy én már nem bírom, hogy az én párom ilyen telhetetlen, ezért vigye el az ördög. És amikor ezt kimondja indulatból, akkor az aranyhal nem is vár tovább, hanem alábukik a vízben, és hirtelen az ember megdöbben, hogy mit is kért. És megy hazafelé, és azt mondja, jaj, jaj, csak nem teljesíti az aranyhal, mert azért nem szeretnék én egyedül maradni. Azért csak voltak értékei is ennek az asszonynak, és hogy megy hazafele, megkönnyebbül, mert azt látja, hogy az aranyhal valóban azt teljesítette, hogy az a gondolkodás tűnt el otthonról, de maradt az asszony a gondolkodás nélkül, anélkül az önző gondolkodás nélkül, és várja otthon megváltozva, megelégedetten, boldogan, szeretettel. Szóval az ember újra és újra el kell gondolkodjon ezen, amikor azért azt mondja, hogy olyan sok kívánságom is lehetne. Hogy Jézus azt mondja, hogy arra figyelj, aki vagy, és ne az, hogy, ne arra, hogy mit van. Ne birtokolni akarj az életben, hanem legyél birtokában a saját kívánságaidnak, a saját erőidnek, a saját gondolataidnak, hogy azok valóban jók és értékesek lehessenek. A lelki szükségleteid legyenek fontosabbak azoknál a vágyaknál, amit tárgyakról, karrierről, emberekről elképzelsz magadnak. Ahogyan Jézus mondta is az imádságban, a mi atyánk imádságban, hogy milyen nagy dolog, amikor az ember kimondja ezt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. És akkor tudhatod, hogy az Istenhez jöhetsz. Akkor tudhatod, hogy az Isten mindig szívesen fogad minden bajlódásoddal, küzdelmeddel, hogy nem tudsz annyi bosszantó dolgot tenni az életben, hogy amíg csak őt keresed és hozzáfordulsz és nála zörgetsz, ő ne látna szívesen téged. Hogy minden szerencsétlen, elrontott akarásoddal, kéréseddel, kereséseddel és zörgetéseddel, az egésszel ne kopogj be végre hozzá és mondd azt, hogy most már szeretnék itt nálad leparkolni, nálad elidőzni, hozzád beköltözni, nálad és veled élni az életem hátralévő részét. Ez egy minőségi változás az ember életében. Amikor erre a meggyőződésre eljut, amikor rájön, hogy mit is jelent az, hogy Istennel, és a továbbiakban csak vele, akkor egy olyan változás indul meg az életében, ami megállíthatatlan, és ami ellensúlyoz minden emberi kívánságot, minden emberi gyengeséget, hiányt és erőtlenséget. Amikor az ember elkezd úgy járni az Istenhez, úgy találkozgatni vele, úgy beszélgetni az Istennel, úgy beszélgetni, hogy azokról a dolgokról beszélget, amiről talán senki mással nem tud, és nem ismerne beszélgetni. Amikor elkezd a lényegről, hogy ki vagyok én, hogy milyen szeretnék lenni, hogy miben szeretnék megváltozni, hogy miért van szükségem rád, hogy miért örülök, hogy te vagy a feltétel nélküli szeretet, hogy te vagy a törvény, az igazság, aki megtaníthat engem arra is, hogy hol keressem és hol találjam meg az egyenes utat. Salamonnak egyszer az Isten felajánlotta a királysága elején, hogy kérjen. Salamon Istenhez fordult, kereste az Urat, és Isten azt mondta neki, mint egy próbára téve őt, hogy kérjél. Mit kérsz Salamon a te királyságodhoz? És azt olvassuk, hogy Salamon nem hatalmat kért, nem erőt, nem ellenségei lelkét, nem győztes csatákat kint a csatamezőn, hódításokat, hanem győztes csatákat bent a lelkében. És a történet talán különös fordulata, hogy Salamont az Isten meg tudta áldani, egészen addig, amíg mégis egyszer Salamon el nem fordult az Istentől. És amikor az Istentől kapott bölcsességének nagy áldások és nagy gazdagság lett a gyümölcse, Salamon elhagyta az Urat mégis. Mégis olyan szép, hogy egy ilyen kerülő, egy ilyen az egész országot később romba döntő, tragikus emberi választás, rossz döntés sorozat után Salamon visszatérhetett Istenhez. És ő maga is úgy foglalta össze az életének az útját, hogy milyen jó, hogy jöhetünk ahhoz, akitől mindig lehet kérni, milyen jó, hogy megtalálhatjuk őt, akit mindig keresünk, milyen jó, hogy bármikor bekopoghatunk hozzá, azért a tanulság, hogy az Istent féljed, benne bízzál, őt szeresd,
és az ő parancsolatait megtartsad, a hitet, a szeretetet, a reményt, az ő 10 törvényét, azokat a gondolatokat vidd magaddal az életben, amik megtanítanak téged igazán élni. Mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Legyen velünk az Isten az életünk további útján, hogy ő legyen az, akinél a legtöbbet zörgetünk, és akihez igazából a szívügyeinkkel mindig fordulunk. Akit keresünk, mindenek felett keresünk, annyi mindent kell keresni még ebben az életben. De hogy ő az első helyen legyen, hogy tudjunk nála kérni, abban a hitben, abban a reményben, hogy ő még a kéréseinket is szét tudja válogatni. Ami fölösleges, ami veszélyes, ami káros, vagy aminek nincs ideje, vagy amiben nézve az ő terve máshogyan szolgál nagyobb jót, mint a mi terveink és elképzeléseink. Ez egy különösen fájó pont, hiszen néha olyan kéréseket is mondunk neki, amiről nem lehet kétségünk, hogy ez jó kérés, amikor a szenvedés enyhítéséről, betegségből való gyógyulásról, vagy az ártatlanok megvédéséről van szó. Ebben a világban az Isten mégis a bűn miatt a maga útján kell, hogy hozza a szabadulást, és nem mindig azon az úton, ahogy mi látjuk, vagy ahogy mi tudjuk azt elképzelni. De mi jöhetünk hozzá bizalommal, fordulhatunk hozzá, letehetjük nála a kéréseinket, a terheinket, előtte hagyhatjuk a mi hiányosságainkat, tanácstalanságunkat, és mindazokat az akadályokat, amik most elzárják előlünk az utat. Az Isten legyen velünk, és vezessen minket ezen az úton tovább. Amen. Imádkozzunk. Jó atyánk, mi is kopogunk hozzád, és köszönjük, hogy Jézus nevében a zörgetőnek mindig megnyittatik. Kérjük a te segítségedet, hogy legyél velünk, és vezess tovább. Életünknek abban az időszakában, amiben most vagyunk, fiatalon, idősen, vagy leterhelt középkorosztályként jövünk hozzád, mert szeretnénk a múlt tanulságaiból tanulva haladni tovább. Ugyanakkor vannak bennünk olyan beteljesületlenségek és olyan elképzelések, amiket szintén elét hozunk, és szégyenkezve, pironkodva merünk neked elmondani, talán úgy, hogy közben szemünket sem emeljük fel, hanem egyszerűen csak ezek is mi vagyunk. Te látsz minket, de azt is tudjuk, hogy amikor mi beszélünk róla, az más. Mert olyankor megkapod a felhatalmazást, hogy segíts, hogy gyógyíts, hogy erősíts minket. Taníts minket éppen ezért így imádkozni, és minden dolgunkkal te nálad kötni ki, te hozzád fordulni. Egyre hatékonyabban javítani azt a statisztikát, hogy te legyél az első, és az 5., 4., 3. helyről egészen legelőre vissza tudjunk téged sorolni, ahogy erősödik a hitünk és a bizalmunk, hogy te rád bízzuk a mi kéréseinket és a mi kértéseinket. Jézus nevében köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és hogy az imával mindig oxigénhez jutunk. Mindig kibocsáthatjuk magunkból a szavakat, az emberi gondolatokat, hogy azután beszívjuk a te jelenlétedet, a nagy levegőt, ami felfrissíti az egész véráramunkat és a szervezetünket. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket imádkozni, hogy ez a lehetőség mindig a rendelkezésünkre áll a te kegyelmedből. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Pál két levelével foglalkozunk ebben a negyedévben, a korintusi első és második levéllel, levelek, melyek egy gyülekezetnek a lelki és fizikai kiépüléséről szólnak, arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe, és Pál apostol hogyan végezte szolgálatát szeretettel ebben a közösségben. Ez is a mai beszélgetésünknek a címe, szolgálat szeretetből. Vajon mit is tanulhatunk ebből a kijelentésből, mert a szolgáló szeretet nagyon sok mindent el kell hordozzon, és a mindennapjainkban is ebből következtetnünk kell, tanulnunk kell, és ami a legfontosabb, hogy alkalmazni kéne. A szalapigét olvasom, a korintusi második levél, második fejezet negyedik verséből, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nem hogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Csabai Gyula Lászlót a stúdióban, Isten hozott a keresztutadásában.
2: Köszönöm szépen a meghívást és szeretetet.

0: néha. De hasonló az életünk, mert a szolgálatban hasonló problémákkal nézünk szembe. Az alapíge több ki nem mondott, de tudott részletre utal Pál szolgálatából, milyen szorongattatás és szívbeli háborgás között írta ezeket. Igaz, egy lelkész, egy lelkigondozó egyfelől megküzd azokkal a problémákkal, amelyekkel a gyülekezetben, a területen találkozik, de az ő életében is ott vannak a próbák, a nehézségek. Hogyan tudnánk Pálnak az életét ebből a szempontból bemutatni, mint a szorongatatás, szívbeli háborgás közötti írás és üzenet?
1: Hadd segítsen ebben az íge, eléggé teljes képet rajzol meg ez az íge szakasz a Korintusi második levél 11. fejezetéből, a 24. verstől a 28. terjedő szakaszról van szó. Zsidóktól 5-ször kaptam egy ján 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszöttségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Hát még ha hozzáveszük a börtöni tapasztalatot is, hát volt bőven a próbákból.
2: Sokan úgy gondolják, hogy kitöltetett a Szentlélek, és utána minden simán ment. Csettintésre lettek meg a gyülekezetek, gyarapodtak, ugye az apostolok cselekedetének az első oldalán azt olvassuk, hogy prédikált Péter, és akkor 2000-en, 3000-en, 5000-en keresztelkedtek, és nem. Voltak ilyen csodálatos események. Voltak olyan gyülekezet alapítások, hogy prédikáltak, és akkor igen, lettek, de a korintusi gyülekezet nem ilyen volt. Voltak ugyanolyan viszályok, mint egy mai gyülekezetben. Voltak ugyanolyan nézeteltérések, mint egy mai gyülekezetben. És lelki gondozói szempontból is megvoltak ugyanazok a kihívások, amikkel mi találkozunk. Nem volt egy sétagalopp Pál apostolnak gyülekezetet alapítani, vagy gyülekezetet vezetni. Látjuk majd később, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézett szemben, nagyon komoly vezetői kihívásokkal nézett szemben, amikor bizonyos dolgokat meg kellett tenni, vagy éppen nem kellett megtenni.
0: Ugye Pál nagyon sok olyan helyzetbe helyt kellett állni, amikor erkölcsi, vagy jellembeli, a gyülekezet életében kihívásokkal kellett szembenézni és tanácsolni, és ezt látjuk, hogy ezt szeretettel igyekezett teljesíteni, nem pedig a gyülekezetnek megszomorítására. Az előző beszélgetésekben, tehát az eddigi tanulmányokban szó volt már ezekről, egy-két gondolatot, ha tudnánk említeni esetleg, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek a közösség életében Pál részéről nem a megszomorítás véget, hanem a szeretetteljes építés véget hangzottak el írásban, vagy éppen szóban.
1: Korintus egy különleges közeg volt, és ott sok minden burjánzott. Tehát egy kikötőváros volt, 2 kikötővel, ott zajlott az élet, és meg annyi lehetőség, tehát lehetőségnek körülhettek. Hát egy néhányat a bűnökből megemlíthetnénk, tehát törvénykezések voltak a testvérek között, úgymond, azon kívül szexuális erkölcstelenség, a válás is nagy gondokat okozott, nem utolsó sorban a bálványimádás és az ítélkezés. És ezeknek a hibáknak, bűnöknek a szintjén az apostolnak sikra kellett szállnia, korlátoznia kellett, és mindezt a legnagyobb szeretettel, együttérzéssel.
2: Nagyon érdekes, hogy eltelt körülbelül 2000 év, és ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk ma is szembe, nagyon sok gyülekezetben, amivel Pál apostolnak szembe kellett nézni Korintusba. Ahogy ugye említetted, Korintus egy világváros volt, egy kikötőváros volt. Összekötötte a keletet a nyugattal. Mindenféle ember megfordult ott. Nem egy optimális közösség.

0: gyerek volt arra, hogy gyülekezetet alapítson, vagy alapítsanak ott. Viszont Istennek a Szent Lelke azt mondta, hogy már pedig ők is számítanak, és Pál apostol felvette a kezdőt, és próbált lavírozni közöttük. Igen, Korintusiakhoz írt első levél, 1., 5. fejezete, meg a 7. is felsorolja azt, hogy mikkel nézett szemben, mikkel kellett szembenézzen, erkölcstelenség, vitatkozás, viszályok, minden is. Nem volt egy könnyű közeg, viszont Pál apostol nem azt mondta, hogy elengedem a kezeteket. És pont ezért is tetszik a Szomatiskának a címe, hogy szolgálat szeretettel. Nem elengedem, mert lehet, nagyon sokszor az lenne a megoldás, hogy elengedem a kezét a gyülekezetnek, és akkor, bocsánat, följön meg a levében. Nem, ő vezette, ő sírt velük, ő örült velük, de sosem vette el a tekintetét róluk.
1: És nem könnyű dolog, főleg, hogyha arra is gondolunk, hogy a keresztények inkább a szegények osztályából kerültek ki, és sokszor említjük azt, hogy Jézust követni könnyű. El kell ismernünk, őszintén el kell ismernünk, hogy Jézust követni nem mindig könnyű. Főleg, amikor tálcán érkeznek ezek a lehetőségek, és együtt érezni azzal a szegény emberrel, aki számára nagy megterhelést jelent az, ami ott történik, a lehetőségeket is beleértve. Tehát nem volt egyszerű feladata az apostolnak egy ilyen közegben, és főleg a keresztényeket is védeni, erősíteni a jóban, buzdítani arra, hogy Krisztust kövessék.
2: Ugye említetted ezt a kifejezést, hogy védni a keresztényeket, a gyengéket, a szegényeket, amikor tévednek. Pál apostol tapasztalata és példája nyomán hogyan lehet az erkölcsileg elbillent, elsüllyedt emberen, vagy más értelemben meggyengült gyülekezetben segíteni úgy, hogy a szeretet hangsúlya legyen érezhető, nem pedig a feddés úgy, hogy el kell mondani azt, ami a mínusz, a hiány, a tévedés, a bűn.
0: Van egy olyan biblia szövegünk, amit mi előszeretettel szoktunk használni olyankor, amikor valaki eltéved, vagy megbicsaklik. Máté 18:17, legyen olyan számodra, mint a pogány és a vámszedő. És mi ezzel letudtuk a gondot. Sziget Jenő bácsi annak idén az iskolában mindig elmondta, hogy gyerekek, ez nem azt jelenti, hogy át kell menni az útnak a túloldalára. Mert a pogány és a vámszedő volt a potenciális megtérítendő. És Pál apostol ugyanígy foglalkozik a korintus beliekkel is. Ha valaki megbicsaklott, vagy eltévedt, ő szeretettel próbálta visszaszeretni. Ő nem átment az útnak a túloldalára. Nem elfordította a fejét. Majd később fogunk beszélni, hogy ugye ott volt a korintusi probléma, és ő nem azt mondta, hogy akkor nem veszünk róla a tudomást, hanem szeretettel próbálta megoldani. Ő meg visszapróbálta szeretni, vissza akarta édesgetni magához a gyülekezetet, és azt is, aki megbotlott. És valahogy nekünk is ezt kellene megtanuljuk, hogyha valaki megbicsaklik, akár erkölcsileg, akár más úton eltéved, amikor azt mondjuk, hogy legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő, akkor ne azt jelents, hogy átmegyünk az útnak a túloldalára, és elfordítsuk a fejünket, hanem megpróbáljuk visszaszeretni Istenhez.
1: Pál apostol leveleiben olvashatunk arról is, hogyha nem fogadják el a mi tanácsainkat, akkor ne társalogjatok vele, hogy megszégyenüljön. De tovább kell olvasni az ígét, mert azt írja tovább az apostol, hogy minden körülmények között békességetek legyen, és ne váljék ellenséggé az, aki tévedett. Sokszor azt gondoljuk, hogy a cél az indokolhatja az eszközöket, amelyeket bevetünk. Hogyha jó a cél, akkor bármilyen módszert alkalmazhatunk, bármilyen szavakat szólhatunk. Ez nem így van. Másfelől a jó szándék ellenére is tévedni lehet. Itt nagyon fontos dolog a helyes önértékelés. Mert közöttünk is lehetnek olyanok, akik pillanatnyilag nagyon rendben vannak. Az ige figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon az, aki áll, mert akármelyik pillanatban elbukhat. És van úgy, hogy olyan fentről leszóljuk a másikat, főleg, hogyha a feladatunk is, hogyha egyházvezetőről van szó, ő lehet, hogy pillanatnyilag rendben van, de ne feledkezzen meg önmagáról, ne feledkezzen meg a sebezhetőségéről, és van még valami, ami fontos, hogy ne az emberre haragudjunk elsősorban, hogy inkább a mögötte lévő ellenségre, aki felhasználta azt az embert. És természetesen a vérmérséklet is nagyon közrejátszó tényező, mert szeretnénk szépen beszélni, és valaki azt mondta egyszer, úgy visszaemlékszem, hogy a jót is jól kell tenni. Nem elég csak az, hogy jót akarsz, hanem azt jól kell véghez vinni. Megfelelő szavakkal, megfelelő hozzáállással is sokat jelent az ima, sokat jelent az is, ahogy szoktuk mondani, az ember még higgadjon le, várjon, mert lehet, hogyha nagyon siet, akkor elrontja, nem megfelelő módon nyúl hozzá annak a tárgynak a kezeléséhez.
2: Pál apostol ezt az ő személyes ügyévé teszi, nem nevezi nehéz szolgálatnak, de elmondja a nehézségeit a szolgálatnak, és mégis hálaadással van. Miből merít ő? Olvassuk akkor az igéket, a Korintusi második levél első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk a Krisztus által. Ugye itt tisztán leírja Pál apostol, hogy a szolgálat, a szeretetteljes szolgálat teljes kihívásokkal. Mégis hálás az ő szíve. Honnan merít ő, mi motiválja őt ebben?
1: Én azt hiszem, hogy elsősorban szerette az Úr Jézus Krisztust. Ez egy igazi erőforrást jelenthetett számára, és szerette a Krisztus egyházát. Nagyon fontos ma is szeretni az Úr Jézus Krisztust, és szeretni az ő ügyét, az ő egyházát. Sajnos vannak olyan emberek, akiknél néha azt látom, hogy a hit csak örökség. Azért használom ezt a szót, hogy csak, mert bizonyos értelemben örökség is lehet, mert olyan családban nőttünk fel, azonban ha csak örökség, ha nem járt át engem teljesen az Úr Jézus Krisztus szeretete és kegyelme, és nem formált át, akkor könnyen el tudok csüggedni ebben a szolgálatban. Szerintem Pálnál nagyon fontos volt a Jézussal való találkozás kapcsán a hozzávaló ragaszkodás, és ugyanezt a szeretetet tudta hordozni és továbbítani azok felé is, akik őt néha bántották is.
0: Pál apostolán nagyon sokszor azt látom, és értsük jól, hogy a kötelességének tekintette szeretni az egyházat. És ez nem egy ilyen elvárt kötelesség. Pál apostol nagyon jól tudta az, hogy ő honnan jött, és hogy Isten vele mit tett. És ő ebből a túláradt, túltordult szeretetből, amit Istentől kapott, ő kötelességének érezte átadni valamit. És hogyha több iset kapott, ő akkor is azt mondta, hogyha Isten nekem megbocsátott, és neki így kellettem, akkor mi az a több is, amit én kapok a gyülekezettől? És valahogy Pál apostolban is ugyanúgy túláradt ez a szeretet a gyülekezetek felé, mint ahogy Istentől túláradt ő felé ez a szeretet. És valahogy nekünk is így kellene álljunk a világban, hogy van egy szeretet csomag, amit mi megkapunk Istentől, és Isten soha nem kicsit ad. Mert Isten felénk is ugyanúgy túláradt, túl csordult szeretettel jön és közelít. És ennek a csatornájával kellene mi is váljunk, nem lelkészként, vagy gyülekezeti tagként, hanem egyénként. Nem tisztség dönti el azt, hogy te hogyan szereted a másikat. Ha te megtapasztalod azt a szeretetet, amit Isten feléd ad, neked át kell kötelességet átadni a fele barátod fele. És Pál apostol ennek a tökéletes mintája.
1: Azt is figyelem, hogy ez akkor is működik, amikor elmarad a másik részéről a viszont szeretet. Sokszor hallom napjainkban, hogy agyban dőlnek el a dolgok. Hát itt is határozottan állítom azt, hogy az agyunkban kell eldőlnie annak, hogy én szeretni fogom Istent és az ő egyházát, függetlenül attól, hogy a másik mit tesz. Mert ha a szívünkkel gondolkodunk, a szív nem bír annyit, mint az agy. Én azt mondom, hogy legyen szív is, mert szeretetről beszélünk, ez nem működik szív nélkül. De amikor agyilag kell a dolgokat eldönteni, és egy olyan szilárd álláspontra helyezkedni, mint az, hogy Isten sosem téved, bármi is történik, megbízható Istenről beszélünk, hűséges, akkor ha én erre az álláspontra helyezkedtem, hogyha tudom, hogy a helyemen vagyok, jó helyen vagyok, hogy a szolgálatot teljesítem, akkor könnyebben át tudom hidalni ezeket a viharos időszakokat, mert ahogy említetted, elkötelezettje vagyok a Krisztusnak, és számomra a szolgálat kötelesség, és ebből származik a teherbíró képesség is.
2: Pál apostol azért azt is elmondja, hogy ő nem bánja, ha mindezeket tudják az ő testvérei. Úgy olvassuk, hogy mert a Korintusi második levél első fejezet 8. versétől, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ami nyomorúságunk felől, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben valánk, sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Miért látja jónak Pál apostol, hogy ismeri a gyülekezet az ő életében a nehézségeket, illetve milyen nehézségre utal, hogyha tudunk erről egy szót említeni?
0: Pál apostol nem akarta, hogy azt gondolják a gyülekezeti tagok, hogy neki nincsenek kihívásai. Tehát mi nagyon sokszor a nehézségeket dicsekedésként mondjuk el. Olvastam pár kommentárt is, és nincsen konszenzus arra, hogy vajon pontosan mire utal itt Pál apostol. De ha csak a bevezetőben felolvasott ígerészt veszük alapul, azért kijutott neki a szenvedés. És Pál apostol, amikor a szenvedéseit felsorolja, akkor van egy következtetés, hogy hol a te fókuszod? A szenvedésen? A negatívumon? Vagy Istenen? És ő ezt akar a gyülekezetnek is átadni, hogy igen, lehet, hogy mély ponton vagytok. Lehet, hogy éppen hullámvölgy van egy gyülekezet életében. Nekem is voltak hullámvölgyeim, mondja Pál apostol, és elmondja a szenvedéseket. Vagy amit éppen a Korintusi levél végén mondja, hogy kaptam én botot, ennyit, meg annyit, hajótörés, de én nem vesztettem el a hitemet. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem látsz belőle kiutat. De az a kérdés, hogy hol a te fókuszod. És Pál apostol mindig, minden ilyen végén azt mondja le következtetésként, hogy a fókuszod Istenem van, ha az életed központjában Krisztus van, akkor nincs olyan szenvedés. Még ugye a halál is megemlíti, ami elválaszthatna tőle és az üdvösségtől.
1: És nagyon látszik ezekben a próbákban Isten hatalma. Egyértelmű, hogy Pál apostol nem önmagát állítja középpontba. És itt, hogyha a Korintusi második levél első fejezetére gondolok, akkor ott átvezet bennünket a Cselekedetek könyvébe, ahol a Demeter nevű ötvösről van szó, az ő lázadásáról, és milyen kényelmetlen helyzet alakult ki úgy Pál, mint a munkatársai számára. És semmilyen szín alatt nem dicsekvésről van itt szó, hanem meg akarja láttatni az apostol ezeket a helyzeteket, de az ezekben a helyzetekben fellépő Istent, az Úrnak a hatalmát. És elgondolkodtam én is azon, hogy hát most már miért volt annyira fontos, hogy beszéljen erről. Egy tapasztalattal erősíteném meg, persze más méretekben, amikor valakit úgy leszóltak, hogy az ilyen, meg olyan, meg tehetné a dolgokat jobban, és addig, amíg meglátogattam, és amikor meglátogattam, és azzal a személlyel elbeszélgettem, és amikor elmondta nekem talán felét annak, amit neki el kell viselnie, mert nem volt teljesen adventista háttér, nem volt az egész család adventista, meg beleértve a rokonait is, tehát hogy milyen kereszt, milyen nehézségek terhelték ezt az embert, akkor azon csodálkoztam, hogy legalább annyit tud teljesíteni. Tehát mit akarok ezzel mondani? Megváltozott a képem arról az emberről, és amikor elmondtam a többieknek is, hogy inkább imádkozni kellene, mint ítéletet mondani felette. Persze ő is fölzárkozott, Isten megáldja az ember igyekezetét is, de meg tudja változtatni az emberek elképzelését, felfogását valakiről, mert olyan könnyen be tudjuk keretezni az embereket a saját elképzeléseink alapján.
2: Pál apostol őszintén, tisztán végezte a szolgálatot, és a tanulmányunk is kihangsúlyozza ezt a gondolatot, hogy a szolgálat az tisztassággal és őszintességgel történjen. 12. verstől olvasom, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk világon, a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek, mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Pál apostol fontosnak tartja a tiszta és az őszinte szolgálatot. Látjuk, hogy mit jelent ez, de egy néhány szóban meg tudnánk fogalmazni, hogy mi is motiválta őt erre, és miért fontos a mi életünkben is, hogy a szolgálat az őszintességgel, tisztasággal, a tiszta lelkiismerettel, jó lelkiismerettel, hogy itt megemlíti a lelkiismeret bizonyságát történjen, mit is jelentenek ezek a gondolatok?
0: Jegyzetben magamnak csak ennyit írtam idő, hogy az emberi előbb-utóbb kibukik. Az Istennek való szolgálat az nem emberi bölcseskedés, számítgatás. Ha az Istennek való szolgálatot nem teljesen őszintén végezzük, akkor előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy ez a saját érdemünk, amit teszünk. Előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy aki megkeresztelkedett, az is az én munkámnak az eredménye. Az, hogy gyülekezet van, az is az én munkámnak az eredménye. És Pál apostol mindig elmondja azt, hogy lehet, hogy ott voltam, de amit elvégeztünk, az Istennek köszönhető. Amikor őszintén dolgozunk Isten ügyében, akkor mindig hátrébb kell lépni, és nem az emberi kell, hogy előbbre jöjjön. Mindig azt kell engedjük, ahogy itt is elmondja, hogy engedd azt, hogy Isten szent lelke áradjon és dolgozzon. Te legyél az eszköz, és ne te akard azt, hogy Isten szent lelke legyen az eszköz a te kezedbe. Ne okoskodás legyen, ne számítgatás legyen. Ne az legyen, hogy most akkor hány elérés, vagy nem hány, vagy hogy hány elérés volt, vagy éppen nem. Hanem engedd azt, hogy Isten szent lelke tényleg tisztán végezzen, és engedd azt, hogy irányítsa az életedet.
1: És ez meglátszik, inkább hosszú távon mérhető. Olyan világban vagyunk, ahol minden fel van gyorsulva, azonnali eredményeket várnak az emberek, és olykor jellemtelen emberek is tudnak szépet, jót produkálni, de rövid távon. Az ellenség is képes erre. A Székelyföldön azt szokták mondani, hogy majd kilóg a lónak a lába. Hosszú távon az megmutatkozik, hogy valaki mennyire őszinte, mi motiválja őt, és mi készteti arra, hogy ilyen nehézségeken is túltegye magát. Mert itt, ha visszalépünk egy picit a nehézségekre, a próbákra, a szenvedésre, olyan furának tűnik, hogy ezt is az apostol nagyon jól tudta kamatoztatni, a szenvedést is, mert mivel megjárta ezt az utat, sokkal jobban tudott azonosulni, tudott másokat bátorítani. És ez hosszú távon látható, hogy az ember kihátrál az egészből, hogyha nincs belőle valami nyeresség, vagy Isten hűséges szolgálja marad.
2: Pál apostol iránt a bizalom megrendült, az őszintességét, az ő tiszta lelkiismeretes hozzáállását megkérdőjelezte a közösség. Tudunk-e valamit, hogy mi lehet ennek az oka, miért romlott meg ez a bizalom, vagyis lehet, hogy erős kifejezés, hogy megromlott a bizalom, de hogy kétségek merültek fel, mert ugye mi életünkben, mi szolgálatunkban is sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor a bizalom meginog. Ennek nyilván okai vannak.
0: Talán akkor is, ahogy most is, az őszinte lelkiismeretes embert nem mindenki szereti. És Pál apostolt azzal vádolják meg, hogy hát ő nem is apostol. Tehát azt mondják a testvérei, és ezt most aláhúzom, és bekeletezem, hogy a testvérei azzal vádolják meg Pál apostolt, hogy hát te nem is vagy
1: az áltestvérek, ugye, igen. Fogalmaz az igen.
0: Igen, de ő majd áltestvérnek mondja, de megkeresztelt tagok voltak, ha azt nézzük. És azt mondják, hogy te akarsz nekünk beszélni? Te akarsz nekünk tanítani? Hát te nem is vagy apostol. És lehet, hogy felhozták vádnak azt is, hogy amikor István kövezték, te ott voltál. Te, aki elárultál bennünket, most te akarsz feljönni a szószékünkre és tanítani? És hányszor megkapjuk, talán burkoltabban, talán egyenesen azt, hogy te akarsz nekünk tanítani. És elkezdik sorolni. És Pál apostol azt írja, hogy könyvhulladással írtam a levelet nektek. És valahol ez a követendő, hogy Pál apostol ezek után nem azt mondta, hogy a port is leporolom a lábamról. Pedig emberileg ez lett volna. Ha nektek én nem kellek, akkor van elég gyülekezet rajtatok kívül. Ha ti megkérdőjelezitek azt, amit én mondok nektek, és azt, hogy én ki vagyok, én nem akarom nektek bizonygatni. Van 10-20 más gyülekezet, ahol örömmel várnak engem. De Pál apostol ő nem áll meg. És ha kell, akkor levelet ír, ha kell, akkor oda megy, ha kell, akkor elküldi Timóteus vagy Tituszt, de nem áll le, mert ő szereti őket. És hogyha meg is kérdezik azt, amit lehet, hogy neki a legjobban fájt, mert személyes elhívása volt Istentől, ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek titeket, és nem adom fel az értetek való küzdést.
1: Ez határozottan bizonyította, hogyha annyira azonosult a betegekkel, hogy ő saját magát is betegnek nyilvánítja azért, hogy kifejezze az azonosulását. Nagyon felfigyeltem arra, hogy mennyire alán tudják ásni egy embernek a szolgálatát, és ezt rossz indulattal sokan meg tudják tenni, el tudják érni. Amikor csak a saját személyemről van szó, akkor megelégedhetek Isten igazolásával. És vannak testvéreink is, azt mondták, hát én nem fogom igazolni önmagam, majd igazol engem az Úr. Azonban Pál apostol tudatában volt annak, hogy ha nem tisztázza, ha nem száll síkra a saját hírnevéért, akkor veszélyben van az az evangélium, amit ő képvisel, amit ő hirdet. Na, ennél az oknál fogva harcolta azért, hogy igazolja magát, mert akkor hiteltelenné válhat az ajkán az evangélium. És amikor hiteltelenné válik egy ember, akkor nehéz érvényt szerezni az Isten igazságának. Nem a saját érdekeiről volt szó. Más biblia magyarázók elmondják, hogy a tévtanítók is nagyon sokat tettek ennek érdekében. És sokszor látjuk azt, hogy elég egy-két embernek a befolyása, azonnal már talán még kettőt, még hármat, hogy a másik ellen hangolja akár az egész gyülekezetet, is. És ha változtatott az úti tervén az apostol, hát nem a saját érdekeit nézte, hanem az Úr ügyének az érdekeit, és miért ne változtathatott volna. De vannak, akik ezt is meglovagolják, és keresik az apróságokat is, hogy belekössenek, ha lehet, az élő fába is.
2: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Talán itt súlypontot árultunk el, mondtunk el a tanulmányunkból, vagy súlypontokat. De abban a gondolatból folytatnám a beszélgetést, hogy Pál apostolnak bizonyos módosításokat kellett tennie azokon a terveken, azokban a tervekben, vagy ígéretekben, amelyeket előzőleg tett. Olvassuk ezt a Korintusi második levél első fejezet 15. versétől, és ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? Tehát Pál apostol itt hangsúlyozza, hogy hát nem tőle van ez a helyzet, Jóisten így dolgozott, tehát nem az ő akaratából van, ez ő a szolgálatért van, a kiszolgálja a Jóistennek azt a tervét,
1: ami... Az újfordítású Bibliában elnézést így fogalmaz az íge, amit tervezek, emberi módon tervezek?
2: Még érthetőbb. És akkor, ha tovább lépünk, Ugye most már átmegyünk a Korintusi második levél, második fejezet első verseihez, akkor itt már arról beszél, és itt változtatunk a téma menetén, ugye a megbocsátás, a szeretetteljes megerősítésről, mert ugye végül is csak át tudta vinni, csak el tudta végezni azt a munkát, ami előzőleg akadályba ütközött, mert a bizalom meghiúsult iránta. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közzétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha, akit én megszomorítok? És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Végül Pál apostol elérkezik hozzájuk, és kerüli azt, hogy ne szomorúságra való legyen az ő tanítása, az ő ott léte. Hogyan tudnánk leírni ezt a helyzetet, mert igazából itt azt mondja az íge, hogy szigorú levélként szigorúsággal vették, a közösség vette Pálnak a szavait. Hogy végül is eredményre tudott jutni? Hogyan? Miért?
0: Meg kell említenünk azt, hogy ugye ránk két levél maradt, viszont valószínűleg van egy harmadik levél a kettő között, és erről beszél itt Pál apostol. És megint azt bizonyítja, hogy lehet, hogy nem mindig kell rögtön oda menni, és akkor
1: szegfejére ütni.
0: Így van. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy lehet, hogy én azzal nem segítettem volna a helyzetem, hogyha megjelenek, mert még jobban elmérgesedik. Pál apostol ír egy levelet, egy szigorú hangvételű levelet. És azt látjuk, hogy a korinthusi gyülekezet ráébred arra, hogy rosszul tettek. Viszont van ennek egy következménye, a vádlókat kitették a szérűre. És Pál apostol erről beszél majd később is, hogy szeressük őket is. Tehát Pál apostol rendezi a nézeteltérést, de azt az utat választja, amit lehet, hogy legtöbben nem tettünk volna meg, tehát hogy nem levelet írtunk volna, hanem megjelenünk, és akkor aztán szögfélre ütünk, és rendezzük, és kizárjuk meg, amit kell. Nem, Pál apostol azt mondja, hogy higgadjunk le. Higgadjunk le, írok egy levelet, abban letisztázom a dolgokat. Döntsétek el ti, hogy kinek van igaza, és hogyan van igaza, és akkor utána majd szeretettel oda tudok jönni, és akkor nem az van, hogy nézzünk egymásra szúros szemmel, hanem a szeretetnek a hangnemében tudunk majd egymással beszélgetni, és ha ti megbocsátottatok annak, aki engem bevádolt, akkor nekem is meg kell bocsátanom, akkor én is megbocsátok neki, és mennyire szép ez.
2: Lehet, hogy ez a levél nem is véletlenül vesztődött el, és lehet, hogy sokszor jobb kétszer meggondolni azt, hogy mit teszünk, és néha az idő is segít, nem minden esetben, de ebben az esetben úgy tűnik. A záró gondolatokat szeretném, hogyha megfogalmaznánk, és a győzelem Krisztusban gondolata mentén a Korintusi második levél, második fejezet 14. versétől olvassuk az ígéket, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyén megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illatja halálra, azonképpen pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Hát ezt a nehéz helyzetet Pál apostol az Úr segítségével át tudta hidalni. A gyülekezet egy megtérő pozíciót vállalt fel. Milyen erőből tudott meríteni? Mi lenne ennek a beszélgetésnek a végén az a gondolat, amivel nekünk maradnunk kéne?
1: Pál apostoltól nagyon sok mindent megtanulhatunk. Egy néhányat megemlítenék. Az erényekből, odaszentelődés, áldozathozatal, becsületesség, hűség, szorgalom, magas színvonal, előrelátás, bátorság, hit, álhatatosság, együttérzés, türelem, nem hiányzott a határozott fellépés sem, és a hatékonyság. Ismét erre a forrásra terelném a figyelmet, szerette az Úr Jézus Krisztust, szerette az ő egyházát, szerette az embert, és noha nem arról szólt az ő tapasztalata, hogy Isten mindig teljesen megoldja, zökkenőmentessé teszi főleg a szolgálattevőnek az életét. És itt gondolok a három ifjúra is a Dániel könyvében, akik a kemencében voltak, hogyha nem is segítene meg az Úr, egy olyan eltökéltség, egy olyan határozottság jellemezte Pált is, hogy függetlenül a körülményektől ő helytáll, ő továbbra is ragaszkodik az Úrhoz és az ő testvéreihez, azokhoz is, akik áltestvérként viszonyultak hozzá.
0: Pál életében megfigyelhető egy dolog, amit látunk megtérése előtt és után is. Megtérése előtt is ragaszkodott Istenhez. Mert ő szent meggyőződéssel tette azt, amit tett. Istenért tette azt, amit tett megtérése előtt is, és Istenért élt, és tette mindazt, amit tett megtérése után is. Az ő életében mindig Krisztus, mindig Isten volt a középpontban. Nem helyezte magát előbbre, ő mindig eszköz akart lenni Isten kezébe. És jöhettek a tövisek, jöhettek a vádpontok, jöhettek a fizikai bántalmazások.
1: És végül még az életét sem kíméli.
0: Ő azt mondta, hogy Isten az első, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És Pál apostol ezt hitte. Ő ezt nem csak leírta, hanem az élete erről tett bizonságot. És valahogy ez a tanulmány, nekünk is ezt kellene hozzá, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak rutin legyen a keresztény élet, hanem tudjuk mi is ezt élni és vallani, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. És az ő zászlaja alatt megyünk, és nem ő megy a mi zászlónk alatt.
1: Olyan szép gondolatokat találtam az Ellen White Keresztény Szolgálat című könyvében. Krisztus munkája például kell, hogy álljon előttünk. Az Isten szolgálatára késztető indítékok közé nem vegyülhet semmilyen önzés. Egyetlen önző szál sem szövődhet művébe. Életünkben meg kell látszani az önzetlen cselekedetekben kifejeződő igazi jóságnak.
2: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszélgetést, a Jóisten áldása és béké maradjon velünk. Amen.
0: Amen.
2: Kedves néző, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Kérem, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a rendszeres bibliaolvasás nyomán felmerült kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmányunk a Zsoltárok könyvéből a 9. fejezettől a 15. fejezetig tartott, valamint Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetéből a megadott alcímek alapján a megadott kérdésre adunk választ. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Mit mond a gonosz az ő haragos kevésségében? A Zsoltárok könyvében a 10. fejezet 4. versében találtam választ, ami így hangzik. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz, nincs Isten, ez minden gondolatja. Egy másik fordításban így fogalmaz, nem keres Istent. A gonosz ember kevésségében úgy él, mintha nem lenne szüksége Istenre. A büszkes egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember önmagát teszi élete középpontjába. Amikor valaki nem keresi Istent, könnyen elveszíti az igaz irányt. Ezért legyünk mi úgy, hogy szeretnénk keresni Istent, és alázkodjunk meg Isten előtt, és akkor meglátjuk, hogy az útunk értelmesebbé és sikeresebbé válik, mint a kevés embernek. A második kérdés, mit mondanak a hízelkedő ajkok? A Zsoltárok könyvével a 12. fejezet 3. és 4. versét szeretném olvasni. Hamisságos szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. A hívelkedők önelégültséggel, gőggel beszélnek. Azonban a Biblia arra tanít, hogy válogassuk meg szavainkat, mert nagy erejük van a szavaknak. A beszéd lehet áldás, bátorítás vagy rombolás, amely tönkretesz másokat. Isten azért szeretné, hogy a szavainkat megválogassuk, hogy az igazság és a szeretet vezesse őket, és ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, csak is Isten hatalma és a Szent Lelke segítsége által. A harmadik kérdésünk, miért énekel a Zsoltáros az Úrnak? A Zsoltáros a 13. fejezetben, a 6. versben ezt mondja, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Ez egy háladó zsoltár, és az éneklőmester azért énekel az Úrnak, mert az Úr jót tett vele. És a hála, mondhatnánk, nem csak akkor születik meg, amikor minden jól megy. Az igazi hit a próbák között is észrevesz Isten áldásait. A háladó szív közelebb visz bennünket Istenhez, és segít meglátni az ő gondviselését. Ha azon törjük a fejünket, hogy miért adhatunk hálát, már is vígabban beszélünk Istenről, vagy imádkozunk Istenhez, mint azon gondolkozunk, hogy milyen problémáink vannak. Énekeljünk hálát, és az Úr gondoskodik még problémáinkról is. A negyedik kérdésünk, kinek nem tesz rosszat az, aki a Szent Hegyen lakozik? A 15. fejezetből, a Zsoltárok könyvéből, 15. fejezet 3. versét szeretném olvasni, azt mondja, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Aki Istennel jár, annak élete nem csak Isten tiszteletben, hanem az emberi kapcsolataiban is megmutatkozik. Tehát annak az élete nem olyan lesz, hogy másoknak kárt tesz, itt a tudatos kártevésről beszélünk, nem a véletlenről, nem a balesetekről. Az igaz ember nem tesz kárt másoknak, nem keresi a másik kárát, és tisztelettel bánik a másikkal. A hit valódisága a mindennapi viselkedésünkben, az életstílusunkban, a gondolatainkban látszódik meg. Adjuk át gondolatainkat, tetteinket, szavainkat Istennek, és ő tisztítsa meg, és tegye őket igazzá mától a következőkben. Az 5. egyben utolsó kérdésünk, kinek az érdekeit szolgálva éljenek a szülők? Az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetében a szülőkről is szó van. Ellen White arra tanít, hogy a szülők ne önmaguk kívánságait szolgálják, hanem gyermekeik jelenlegi és örök javát tartsák szem előtt. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert sokszor lehet, hogy a gyerek pillanatnyi örömét vagy jólétét tartanánk szem előtt, de lehet, hogy az későbbiekben nem tesz jót, vagy az örök jót nem keresi számára. A szülők feladat Ellen White szerint a helyes szokásokra tanítani a gyermekeiket, óvni egészségüket és Isten fele vezetni őket. A szülőség nem csak a pillanatnyi kívánságok teljesítéséről szól, hanem keresni, hogy mi a hosszú távú jó a gyerek számára. Ez lett volna az utolsó kérdés, és ezzel szeretnék zárni. Örülök, hogy velünk tartottak. Meghívom neked, hogy a következő alkalom is tartsanak velünk, amikor a Zsoltárok könyvéből folytatjuk a tanulmányozást, méghozzá a 16. fejezettől a 22. fejezetig, és maradunk az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezeténél, ott pedig a Bánjunk bölcsen a húsevés kérdésével alcímtől egész a fejezet végig fogjuk átvenni. A Jóisten legyen velünk, a hitünk, szeretetünk Isten irányába látszódjon meg a mi tetteinkben is, akár szülőként, akár egyedülálló emberként is. Az Úr gondviselését kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy egész időn át velünk voltak. A mai alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit jelent a szeretetteljes szolgálat. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. A következő témánknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. Várom Önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket Lépések az igazság című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az Egek beszélik Isten dicsőségét című beszélgetés sorozatunk 14. fordulójához érkeztünk, amelynek címe a rohanó, feszült munkaprogramodban van-e heti pihenőnapod, ünneped? Köszöntöm beszélgető társunkat és egyben kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt Isten hozta a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel válaszoltam rá. Valahányszor alkalmam adódik, előjognak tekintem, hogy Isten ígéjéről, az ő igazságáról, szeretetéről, kegyelméről szólhatok a kedves rádió hallgatóhoz.
1: Kedves hallgatóink, bizonyára már jól hozzászoktak ahhoz, hogy beszélgetéseinket mindig Isten ígére alapozzuk, és ezt egy komoly indokkal tesszük. A Szentírás minden ember számára reveláció, amikor pedig az Úr dolgairól és az általa kijelentett igazságról beszélünk, azt csak is úgy tehetjük meg, ha a Szentírásból kiindulva és oda visszatérve folyik a beszélgetés. Mai beszélgetésünket is tehát erre a pályára állítanánk rá, Isten ígéjéből indulunk ki, és oda érkezünk meg. Így tehát a mai beszélgetés egyik igei kiinduló pontja a Jelenések könyve 14. fejezetének 6-tól 12-ig terjedő versei. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél valaz örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követi azt mondván, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füst

0: útja felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések 14:6-12. A másik igei kiinduló pont Mózes második könyvében található a 20. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiben, ez tulajdonképpen a 10 parancsolatnak egy részét képezi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Beszélgetésünk Isten igéjéből kiindulva, oda szeretne vissza is térni, éppen ezért most felolvassuk a beszélgetésünk záró igéjét, János Evangélium a 14. fejezet 15. verse alapján. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János 14:15. Az idézett bevezető ige, tehát Jelenés 14:6-12, illetve 2 Mózes 20:8-11, ez a két igehely tehát elvezet minket az Isten félelem, az ő dicsőítésének ünnepi perceihez, az imádat fenséges gyakorlatába. Ha most már az imádat nem egy megszokott átöröklött ceremónia, amellyel megnyugtatóan kielégítjük lelkünket, úgy szeretnénk megtudni, hogy miért is szükséges az igazság útját járóknak az Istent imádni.
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, már szinte közhelyé lett, de annál nagyobb horderejű az igazság, amely azt mondja nekünk, hogy a világtörténelem legfontosabb idejében, az ítélet órájában élünk. A mennyei törvényszék most ülésezik. Isten törvényének fényénél minden ember ügye a menny mérlegére kerül. Ezt olvastuk a bevezető ígékben is. Ebben a súlyos órában biztosan kell tudnunk, hogy életünk Jézus kezében van. A szerkesztő által előbb idézett üzenet utolsó szavai imádatunk tárgyára irányítják figyelmünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. A föld történelmének végső órájában ennek az üzenetnek kell eljutnia az egész világra. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Kedves hallgatóinknak megvallom, hogy ezeket az ígéket, ha 1989 előtt olvastam, hittem, de nem értettem. El sem tudtam képzelni, hogy jön egy olyan idő, amikor az elektrotechnikának minden lehetősége rendelkezésünkre áll, hogy bizonyságot tegyünk élő szóval, rádióhullámon keresztül, televízió által, ezekről a sarkalatos igazságokról, pontosabban arról, hogy tudatosítsuk önmagunkban és másokban, miszerint az ítélet órájában élünk. Miért kell Istent imádnunk? Azért kell Istent imádnunk, mert teremtmények vagyunk. Isten méltó a legmélyebb hódolatunkra és teljes hűségünkre, mert ő alkotott minket. Jelenés 4:11 kijelenti, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak a teremtettek. Abban a korban, amikor az evolúció hipotézise, feltételezése meghódította a tudományos világot, Isten egy olyan üzenetet küldött, amely minden embert Krisztus imádására szólít fel, aki által minden teremtetett. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezetének 9. verse egyértelműen tanúsítja ezt. Hogy is van? És hogy megvilágosítsam mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Isten emet titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Hogyan jött létre tehát minden? Jézus Krisztus által. Krisztus teremtő volt a szorosan összefügg a megváltási tervel. Ő alkalmas volt arra, hogy megváltsa az embert, akit kezdetben teremtett. Ezért az az üzenet, amely minden embert arra szólít fel, hogy imádja azt, aki teremtette a mennyet és a földet, valójában Jézus Krisztusnak, mint teremtőnek az imádására hív. De hogyan imádja az ember Krisztust, mint teremtőjét? Állított-e Jézus Krisztus, a teremtő, emléket a teremtés munkájának? Mi a teremtésnek a jele? Ha Mózes 2. könyvéhez lapozunk, Isten teremtő hatalmának emlékművét törvényének pontosan a közepén találjuk meg. Ha megemlékezünk erről az emlékműről, mindig élénken fog élni bennünk az a tény, hogy ő a teremtő, mi pedig teremtményei vagyunk. Erről az emlékműről beszélnek Mózes 2. könyve 20. fejezetenes 8-tól 11. terjedő versei, amit már a bevezetőben szerkesztő barátom megtett. De a jó megértés érdekében megkérem, hogy még egyszer olvassa el 2. Mózes 20. 8-tól 11-ig terjedő verseket.
0: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáld-e az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt.
1: Köszönöm szépen. Isten ezt mondja. Emlékezzél arra, hogy megszenteld a szombatot. Mert ez a teremtő hatalmas nagy emlékműve. Kedves hallgatom, észrevetted-e a Jelenés 14.7 és a 2 Mózes 20.11 közötti hasonlatod? Az utolsó nemzedéknek szóló üzenet így hangzik. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. 2 Mózes 20.11 pedig ezt mondja. 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A szombat szent parancsolatát Isten törvénye a szívébe őrzi, hogy az ő mindenek fölött való hatalmára és teremtő erejére emlékeztessen. De valaki ezt mondaná. Én pedig azt gondoltam, hogy a szombat zsidó intézmény volt. Mit mond 2 Mózes 20.10? De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, nem a zsidóknak szombatja. A szombat nem egyszerűen zsidó ünnep. A szombat az Úrnak, a Teremtő Istennek szombatja. A szombat az ember teremtése óta van. Megelőzte a zsidó nemzet létrejöttét évszázadokkal, ezredekkel. Jézus jól mondta, amikor így szólt, Márk 2.27-ben. A szombat lőn az emberért. Kedveseim, lapozzunk vissza Mózes első könyvéhez. Ahhoz a könyvhöz, amely beszámol a kezdetről. Mózes első könyve és annak első fejezete a világ teremtésének leírását tartalmazza. Miután az a fejezet képet ad Éden csodálatos szépségéről, a második fejezet, hallgassátok csak meg, szerkesztőnk jóvoltából, szívességéből, az 1 Mózes 2, 1-től 3-ig terjedő verseket.
0: És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, melyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
1: Köszönöm szépen! Isten, miután 6 nap alatt megteremtette ezt a világot, a 7. napot elkülönítette teremtő munkájára való emlékünnepé. Így tehát Isten megszűnt teremtő munkájától. Megnyugodott. Nem azért pihent meg, mintha fáradt lett volna, hanem inkább, hogy példát adjon az embernek. Azt akarta, hogy az ember minden hetedik napon a teremtőhöz hasonlóan megpihenjen munkájától. Emlékeztetőül arra, hogy Isten alkotta ezt a világot. Második jellegzetesség. Isten megáldotta a hetedik napot. Isten kiválasztott 24 közönséges órát, és különleges áldást adott rá, amit, ha áldásban is részesítette az előző 6 napot, de ezt a különleges áldást csak a hetedikre adta. És harmadszor, Isten megszentelte a hetedik napot. A megszentelt szó annyit jelent, hogy szent célra elkülöníteni, szentté tenni. Ez olyanra utal, ami szent és nem közönséges. Az ember csak azt szentelheti meg, amit Isten már szenté tett.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána a beszélgetés folytatódik, maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Mai beszélgetésünk címe egy kérdés. A rohanó, feszült munkaprogramodban van-e heti pihenőnapod, ünneped? Folytatjuk beszélgetésünket állandó stúdió vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Meg tudjuk-e határozni, hogy melyik a hetedik nap? Mit tanít a Biblia erről, és mit tanít a nyelvészet?
1: Hát én is találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hát az egyik nap olyan, mint a másik. Egyik nap is jó, a másik nap is jó. Igazán nem is számít, melyik napot tartjuk meg, ha a hét közül egyet megtartunk. De figyeljünk csak! Figyeljük meg a Biblia világos tanítását? Melyik napot szentelte meg Isten? A hetediket. A hetedik nap a teremtés emlékünnepe. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy Isten megpihent az első, vagy a harmadik, vagy az ötödik napon, és megáldotta, vagy megszentelte azt. Az egyetlen nap, amit Isten valaha is elkülönített, a hetedik nap volt. Csak egyetlen nap lehet a teremtés emlékünnepe, és ez a hetedik nap. Mert Isten hat nap alatt teremtette ezt az egész földet, és a hetediken megnyugodott. Egyetlen más nap sem illene bele ebbe a képbe. Tegyük fel, hogy a születésnapod június 25-e. Ez az a nap, amelyen születtél. De valaki azt mondja, nos, mit számít ez? Megünnepelheted június 24-én, vagy június 26-án is. Bármilyen nagy ünnepet tartasz is, a születésnapod előtti vagy utáni napon nem változtatja meg azt a tényt, hogy te június 25-én születtél. Csak egy olyan nap van, amelyet Isten elkülönített. És ez a hetedik nap. A történelemben mindig a szombatot tartották Krisztus teremtő hatalmának emlékünnepeként. Ez volt minden korban az ő jele. A hűség, a szabadság és a szeretet jele. Nézzük csak meg! Szerkesztőnk olvasatában az Ezékiel próféta könyve 20. fejezetének 20. versét.
0: És az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezékiel 20:20.
1: Ime az Ótestamentumban végig a szombat volt a hűség jele. A szombat megkülönböztette Isten népét a pogányoktól. De valaki megkérdezhetné, és Jézus Krisztus? Mi volt az ő gyakorlata? Nekünk, mint keresztényeknek, Krisztus a nagy példaképünk. Az a kifejezés, hogy keresztény, egyszerűen annyit jelent, hogy krisztusi, vagy Krisztust követő, vagy Krisztust imitáló. János első levele 2. fejezetének 6. verse kinyilatkoztatja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő jár. Egyetértettek-e velem abban, hogy a következő kérdést kell a keresztényeknek feltennie. Mit tett maga Krisztus a szombat ünneplés dolgában? És mit parancsolt követőinek? Az Új Testamentum az lapozva is, Lukás 4.16-ban ezt a világos kijelentést találjuk. És méne Názáretbe, ahol felnevekedett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. Krisztus szokása, gyakorlata az volt, hogy szombatonként templomba járt. Ha elmentél volna a hét első napján, vagy a másodikon, vagy a szombat kivételéken bármelyik napon, abba a kicsiny ácsműhelybe, amelyben Jézus dolgozott földi atya társaságában. Hallható lett volna a kalapácsok és a fűrészek zaja. Talán ezt a kis feliratot is láthattad volna az ajtón, nyitva. De a hetedik napon a műhely üres volt. A kalapács szépen pihent a helyén. És a felirat talán így szólt volna. Szombatonként a műhely zárva. Valaki mondhatná azt is. Hát igen, Jézus zsidó volt, és ezért ünnepelte a szombatot. Emlékezzünk csak arra, amit már kimutattunk, hogy a szombat már a zsidó nemzet létrejötte előtt megvolt. A szombatot Krisztus teremtő művének kell elismerjük. Nagy ünnep volt. De figyeljünk meg egy további tényt is. Ha Jézus azért jött volna, hogy megváltoztassa a szombatot, illetve a törvényt, amelyet Isten a saját ujjával írt a Sínai hegyen, nem tette volna meg ezt még életében? Nem tett volna bizonyságot a szándékában álló változtatásról? Ahelyett, hogy határozott példát mutatott volna a szombat ünneplésre, vajon nem utalt volna a változtatásra? Nem. Ő maga mondta. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ha pedig Jézust akarjuk követni, ez azt jelenti, kedveseim, hogy pihenünk azon a napon, amelyen ő pihent. Betöltjük a törvényt a saját életünkben, miként ő betöltötte az övében. Máté 24-ben található csodálatos proféciában Jézus felhívta tanítványának figyelmét a jeruzsálemi időszámításunk 70. évében történt, tehát a keresztre feszítés után több mint 40 évvel bekövetkező pusztulásra. És megparancsolta, imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne legyen se télen, se szombatnapon. A sziklás Pátmos szigetére száműzött tanítvány, János, megerősítette azt a tényt, hogy az Úrnak van egy meghatározott napja. Jelenések 1.10-ben ezt mondja. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szózatot, mint trombitájét. volt-e az Úrnak egy meghatározott napja kereszt halála után? Mi volt a neve ennek a napnak? Az Úrnak napja. Ez a szöveg nem mondja meg, hogy melyik nap az Úrnak napja. Egyes teológusok spekulálhatnak azon, hogy melyik az Úrnak napja. De számunkra az igazi tekintély Krisztus kijelentése. Jézus olyan tisztában volt vele, hogy melyik napnak az Ura? Kérdezzük meg őt. Uram, melyik a te napod? S mit válaszol Máté 12:8-ban? Mert a szombatnak ura az embernek fia. Világosan kinyilatkoztatja, hogy az embernek fia a szombatnak ura. Ez teljesen egyértelmű, és így a szombat az Úr napja, Krisztus a szombat ura, a szombat az ő napja.
0: Kedves hallgatóink, egy énekszámot hallgassunk meg együtt, utána pedig beszélgetésünk folytatódik a végkövetkeztetésekkel. Kérjük, hogy maradjanak addig is hűséges hallgatóink.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-en, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az Igazság útján című adásunkban Timis Palázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Kérem, ne tessék tolakodásnak, tudálékosságnak vagy szőrszálhasogatásnak venni mai utolsó kérdésünket. Van-e bibliai magyarázat, hogy a tanítványok és az ős keresztény egyház valamelyik napot tartották szombatnak?
1: Hát igen, ezt így is megfogalmazhatjuk, hogy meg tudjuk-e igazán határozni, hogy melyik a hetedik nap. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, igen, ez igaz, van Istennek egy különleges napja, ez a szombat. De azt nem tudjuk megmondani, melyik nap a szombat. Azzal vádolnátok Krisztust, hogy meghatározott egy napot teremtő hatalmának emlékünnepeként, amelyen mindenkinek pihennie kell, és istentiszteletet kell tartania. De titkolózik, és senki sem tudja pontosan, hogy melyik az a nap. Hát ez értelmetlen dolog volna. És ezért legalább három módon bizonyítani kívánjuk a feltett kérdésre a választ. Melyik a hét hetedik napja? Nézzük meg bibliailag, nézzük meg nyelvészileg, és nézzük meg csillagászatilag. Nézzük meg, milyen bibliai, illetve történelmi bizonyítékunk van arra, hogy az általunk szombatként ismert nap a hetedik napi szombat. Miként minden kérdésnél, ennél is először a Bibliához fordulunk, amely világosan tanúsítja, melyik nap a hetedik nap. Lásd Lukács 23. fejezetét. Egy beszámoló Krisztus keresztre feszítéséről. Az 54. vers Jézus halálának napjáról a következőt közli. És az a nap, amelyen Krisztus meghalt, péntek vala és szombat virada rá. Az 56. és 57. vers pedig tájékoztatást ad arról, hogy mit csináltak az asszonyok a Krisztus halála utáni napon. Visszatérének pedig készítenének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint. A kereszt után még érvényben volt a parancsolat. És ezek az asszonyok megtartották. Szerették a mestert, azért megtartották parancsát, és nem balzsamozták be a testet szombatnapon. A 24. fejezet első verse leírja a feltámadás jelenetét. A hétnek első napján pedig, kora reggel, a sírhoz menének, vivéd az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. Ezek a versek három egymást követő napról beszélnek. Péntek az előkészület napja, amelyen Krisztus meghalt. Szombat az a nap, amelyen az asszonyok pihentek. Három, az első nap a feltámadás napja. A keresztény világ egyetért abban, hogy Krisztus melyik napon halt meg. Még ma is nagypénteknek nevezzük azt. Azt a napot, amikor meghalt üdvözítőnk. És melyik napon támad fel? Semmi probléma nincs ennek meghatározásában. A keresztények az egész világon ünnepelik a húsvét vasárnapját. Tehát a három egymást követő nap Krisztus halálának napja péntek. A szombat és a feltámadásnak napja a vasárnap. A szombat, a péntek és a vasárnap közti nap, vagyis az a nap, amelyet most szombatnak nevezünk, a Biblia nagyon világosan beszél erről. Szombatnap volt. Na most nézzük meg nyelvészeti szempontból. Nézzünk meg egy másik területet, a nyelvészetet. Informálódjunk bármely szótárból, mit találunk a szombat címszó alatt. A szombat a hét hetedik napja. Mivel a szombat a hét hetedik napja, világos, hogy ez a bibliai szombat. A világon 108 nyelven a hetedik nap a szombat. Portugálul szobota és spanyolul is. Oroszul szubáta. Bulgárul szobota. Arabul asszabt. A világ nyelvei tesznek bizonyságot arról a nagyszerű és csodálatos tényről, hogy a szombat a hét hetedik napja. De most nézzük meg a csillagászatot. Hogy teljesen megbizonyosodjunk, idézzük egy evangélistának a levelezését, aki a szombat napjáról érdeklődött a londoni csillagvizsgáló intézetben. A világ egyik legrangosabb, a Greenwich-i obszervátoriumban. És ezt a levelet szerkesztette az evangélista. Tisztelt Uram! Kutatást végzek a heti ciklus megszakítás nélküli folyamatosságáról. Különböző európai csillagászok azt állítják, hogy a heti ciklus ősidők óta töretlenül jutott el hozzánk. Más szavakkal, jelenlegi hetünk hetedik napja például azonos a bibliai idők hetének hetedik napjával, a szombattal. Három kérdésem van. Az ön kutatása alapján hogyan igazolható az ősi időkből származó ciklus töretlen ősiessége? A második kérdésem. Az elmúlt századokban végrehajtott változtatások Juliánustól egészen Gregoriánig, stb. Kihatottak-e valamilyen formában a heti ciklusra? Harmadik kérdésem. A jelenlegi szombat a töretlen hetes ciklusból adódóan a keresztre feszítés bibliai beszámolójában említett szombat egyenes következménye? Nagyon értékelem, ha időt szakít e kérdések megválaszolására, és nagyon várom mielőbb a válaszát. És most a válasz. Kedves Uram, az ön levelét, amelyet a Greenwich Obszervátoriumhoz intézett, hozzám küldték, és az igazgató engem kért fel, hogy válaszoljak. A hétnapos ciklus megváltoztatásának minden kísérlete mindig felkeltette a zsidó hatóságok leghatározottabb ellenkezését. De egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a hét napjainak felcserélésére soha nem került sor. A Julianus naptártól a Gregoriánusra való áttérés 1582-től 1927-ig mindig úgy történt, hogy a hét napjainak sorrendje zavartalan maradjon. Íme a csillagászok válasza. Ez minden vitán felüláll, a Biblia, a csillagászat és a világ nyelvei nagyon is világosan tanítják, hogy a bibliai szombat a hét hetedik napjának szombatja. De talán ezt kérdeznéd. Megmondja-e a Biblia azt, hogy a tanítványok és az ősegyház tagjai melyik napot tartották szombatnak? Elmondja-e azt, hogy az új testamentumi egyház melyik napot ünnepelte? Az apostolok cselekedetei 13-14-ben ezt olvassuk. Ők pedig Pergából továbbmenve eljutának Antiókiába, Piszidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének. Ez a szöveg az apostolokról, Pálról és Barnabásról beszél. Ők szombatnapon elmentek a zsinagógába, majd azt olvassuk, hogy kérték őket, hogy prédikáljanak, és a pogányoknak tetszett, de a zsidóknak nem, amikor Jézusról prédikáltak. És a 42. vers így folytatja. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombatnapon prédikálják nékik ezen beszédeket. A pogányok újra akarták Pált hallani. Ha Pál vasárnapot, a hét első napját tartotta volna, ezt mondhatta volna a pogány keresztényeknek. Nem kell jövő szombatig várnatok. Jöjjetek vissza holnap, vasárnap, ez a pogány keresztények új napja. Pál apostol azonban nem ezt mondja. Az egész város egybegyüle az Isten igének hallgatására. 14 évvel a feltámadás után a tanítványok még mindig megtartották a szombatot. Az új testamentumi egyház szombat ünneplő egyház volt. Az új testamentum 84 olyan szombatról számol be, amelyet a tanítványok megtartottak. És egyetlen olyan esetről sincs szó, amikor a tanítványok vasárnapot ünnepeltek volna. De mondhatná valaki, mi lesz azokkal a rokonaimmal, és barátaimmal, akik soha nem ismerték a szombat igazságát. Mi lesz azokkal a keresztényekkel, akik a letűnt korszakok alatt hűek voltak Jézushoz, de nem ismerték ezt az igazságot? A Biblia világosan kijelenti, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak, Jakab 4:1. Ha a tőlük telhetőt tették, azzal az igazsággal, amit ismertek, Jézus biztosan elfogadja. De ma az egész világon hangzik a hármas angyali üzenet. Minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, és hangosan hirdeti, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Isten ma visszahívja az embert a szombathoz, kedves barátom. Teremtő hatalmának örökkévaló jeléhez. Jól lehet a szombat ünneplők csoportja ma egyesek szerint igen kicsi. De a letűnt korszakok nagy emberei mind szombat ünneplők voltak. Ádám, Mózes, Illés, Ésaiás és Dávid és a többiek. Az Ótestamentum minden nagy embere hűségesen szombatnapot ünnepelt, amelyet az Úr megáldott, megszentelt a teremtményei számára, és hogy így az embernek adott. Az összes apostol szombat ünneplő volt, de mindenki felett áll az ember, a nagybetűs ember, Jézus Krisztus. Amint megáldotta és megszentelte ezt a napot, majd mint az embernek fia, közöttünk járt 33,5 évig. És az volt a szokása, az volt a gyakorlata, hogy szombatnapon elment a templomba, imádkozott és prédikált. Isten tiszteletet tartott azon a napon, amelyet a teremtéskor erre a célra elkülönített. Ugyanaz a Jézus kinyújtja kezét feléd és felém, kedves barátom. Azt a kezet, amelyet egykor bűneinkért odaszegeztek a Golgota keresztjéhez. És szeliden szól ma este. Kövess engem. És ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Emberek ezrei évről évre boldogan reagálnak a kegyelemmel teljes hívásra. Tömegek tartanak Isten tiszteletet az általa kijelölt nyugalomnapon, a 7. napon, szombaton. A világ csaknem minden országában megtalálod őket. Gyakorlatilag minden lakott szigeten. Egyetemes bizonyságtevésük új örömet és nagy áldást jelent keresztény életünkben. Hogyan döntesz, barátom? Hogyan döntesz ma este? Vajon Krisztus és a tanítványai mellé állsz? Elfogadod a szerető Jézus meghívását? Mikor így szól, hozzátok, hozzánk, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mindörökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk. Reméljük, hogy bőven adott okot elgondolkodásra, elmérkedésre, és miért ne konkrét lépésekre is. Megköszönjük az önök szíves figyelmét, és stúdió vendégünk kedves megjelenését, ugyanakkor szeretném önt meghívni a következő adásunkba is. Várunk szeretettel.
1: Minden körülmény adva van, ha Isten is úgy akarja, ha menny tervével is megegyezik a mi tervünk, egy hét múlva, jövő szombat este 10 órakor találkozunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Családi kör.
1: Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör ezen műsoraiban szeretnénk azokról a különbözőségekről beszélni, amelyek léteznek a férfi és a nő között, és amelyek leginkább befolyásolják a családi közösséget. A mai műsorban szeretnénk a feleségekhez szólni, és egy olyan különbözőséget megemlíteni a férfiak életéből, amely lehet, hogy sokszor nehézséget okoz, hogy vajon miért is viselkedik így, miért tesz így az én férjem. Az elmúlt műsorban említettük, hogy a nők számára mennyire fontos, és felhívtuk újból a férjek figyelmét arra, mennyire fontos feleségük számára, hogy szeretve legyenek. Akkor, amikor a szeretetről beszélünk, mit is jelent ez a feleség életében, és mit is jelent, milyen mértékben elég a szeretet, és hol van az a terület, ahol már lehet, hogy nem elég. Ezek lennének azok a főbb kérdések, amelyekről Csergezán Bernáddal szeretnék a következő néhány percben beszélgetni.
2: A múlt alkalommal megemlítettük, csak éppen megemlítettük azt, hogy volt egy felmérés, amikor a teremben két részre voltak osztva a hallgatók, egyik részén ültek a nők, a másik részén ültek a férfiak. És az előadó, dr. Emerson Egerik pontosan erről beszélt, hogy mit jelent az, amikor a szeretet már nem elegendő, vagy még nem elegendő. Feltette a kérdést a teremben, akkor, amikor a férfiakhoz szólt, csak azért, hogy a nők jobban megértsék, hogy miről van szó. A kérdés nem más volt, mint az, hogy ha választanatok kellene, akkor szeretnétek, hogy egyedül maradjatok, és senki ne szeressen titeket, vagy hogy ne tiszteljen senki titeket. És most a nők nagyon figyelmesen tekintették. Na, lássuk, gyertek, fiúk, lássuk. Melyik lesz az, amelyik azt válaszza, hogy ne szeressék őt? És amikor az előadó kérte, hogy jelezzék ezt, a teremnek túlnyomó része azt választotta, a kezek felemelkedtek, és azt választották, hogy inkább ne legyenek szeretve, inkább maradjanak egyedül, mintsább ne tiszteljék őket. Na most elképzelitek, hogy ez nem volt egyszerű dolog a nők számára. A nők nem tudták elképzelni, miért is ez a döntés, miért is ez a választás. Biztosabban is elmondhatom, hogy mi történt a teremben, a férfiak részén. A férfiak 74%-a azt választotta, hogy inkább egyedül, és ne legyenek szeretve. Miközben egy 26% azt mondták, hogy jobb, hogyha nem tisztelik őket. Akkor, amikor rátekintünk erre a

0: hogy a feleség mindig másképp gondolkozik, és azt mondja, hát akkor, amikor én szeretem és szerelmes vagyok hozzá, ezzel mutatom meg azt, hogy mit érzek iránta. A férfi pedig teljesen másképp fogja fel a dolgokat. Ha valamire szüksége van, akkor ez a tisztelet. Sok nőt láttam, amikor a férje beszélt, egyszerűen közelépett. Nem így van, nem úgy van, ez nem pont így volt. De ő mégis azt véli, hogy szereti az ő férjét. Ha nem tiszteled férjedet, ő úgy könyveli el, hogy te nem szereted őt.
1: Egyetértek, hogy nagyon sok kedves női hallgató kicsit furcsán hallgatta ezeket a gondolatokat, hiszen ő meg van arról győződve, hogy miközben szereti az ő férjét, és mindent biztosít számára, ezáltal tiszteli is. Azonban hogyan segíthetnénk nekik megérteni azt, hogy mit is jelent a férjük számára az igazi tisztelet? Mi alapján tudnák lemérni, hogy a férfiak hogyan fogják fel, hogyan érzik önmagukat a család életében?
0: Két kérdést kell feltegyek. Például akkor, amikor a boldogságról van szó, akkor fel kell tegyünk két kérdést, hogy mi történik azokban a helyzetekben, amikor a férfi megsérti a nőt, és mi történik akkor, amikor a nő megsérti a férfit. Akármennyire boldog legyek abban a pillanatban, ha a férj megsértett, mint nő, mit teszek? Sírni kezdek. És nekem ez úgy tűnik, hogy ez helyes, nekem sírnom kell. De ha a férfi meg volt sértve, szabad-e neki, hogy dühös legyen? Legtöbb nő azt mondaná, nem, nem illik, hogy így legyen. Na most, dr. Emerson ugyanazt mondja, hogy amikor egy kapcsolati egyenetlenségről van szó, akkor természetes módon a nő a sírás által reagál, miközben a férfi természetes módon dühössé válik. Persze a férfiak nem tudják kifejezni azok érzéseiket úgy, ahogy a nőknek sikerül ez a dolog, akkor egyszerűen hallani fogunk egy olyan választ, amire lehet, hogy nem is gondoltunk. A férfi egyszerűen azt mondja, ugye, hogy nem tisztelsz? Ennyit jelentek számodra. És a nő megáll és gondolkozik, hát mit csináltam én most? Mit tettem én, hogy most már azt mondja, hogy nem tisztelem? Egy dolog biztos. Próbáld így tekinteni a te férjedet, és hogyha így tekinted a te férjed, sok nehézségtől, sok könyvtől meg leszel mentve. Hogyha más bizonyítékokra van szükséged, ne feledd el, majdnem 80%-a teremből döntött, választott valamit. A férfiak úgy választottak, hogy inkább ne legyenek szeretve, inkább egyedül maradjanak, mintsább ne tiszteljék őket. Ha pedig szereted, és ha akarod, hogy ő elkönyvelje, mint férjed, hogy te szereted őt, tiszteld őt. Persze, amikor nagyon jó kapcsolatokról van szó, akkor is megjelenhetnek, és megtapasztaljuk, mint családok, hogy léteznek veszekedések, egyenetlenségek, és ezek előfordulnak persze nagyon megszokott dolgok fölött. Amikor pedig egy ilyen veszekedés közepette közel vagy feleségedhez, az első dolog, amelyik eszedbe jut, mint férfi, és ezt nagyon jó tudni a nőnek, mindig az, hogy nem tisztel engem. Ha pedig a nőről van szó, ő egyszerűen azt mondja, nem szeret engem.

0: A nők a feleségek számára nagyon fontos egy kifejezés, a feltétel nélküli szeretet, és talán ebben találják meg a családi élet boldogságának a titkát. Azonban, ha ezt a gondolatot átvisszük a férfiakra, akkor hogyan érthetik meg a nők, hogy mit jelenthet egy férfi számára a feltétel nélküli tisztelet?
1: Feltétel nélküli szeretet kapcsolatban van, úgy, ahogy említetted, a feltétel nélküli tisztelettel. A férfiaknak szükségük van a feltétel nélküli tiszteletre azért, hogy úgy tudják elkönyvelni, hogy feltétel nélkül szeretik őket. Az Efézusbeliekhez írt levélben az 5. fejezetben érdekes dolgot fedezünk fel. Azt olvassuk az 5. fejezetben, amikor a házastársak kötelezettségéről olvasunk, ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Na most, nem tudom, hogyha megfigyeljük ezt a két elvet, amiről beszéltünk mostanig. Az asszonyoknak azt tanácsolja az apostol, hogy engedelmeskedjenek, engedelmesek legyenek az ők férjüknek. Mit jelent, hogyha a feleség engedelmes az ő férje iránt? Hát nem más egyebet, mint azt, hogy tiszteli. És Isten látta, hogy a férjnek erre van szüksége. Miközben a férjnek azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat. A nőnek pontosan erre van szüksége, kifejezni azt a szeretetet egy más módon, romantikus módon, mert erre van szüksége a nőnek. Amikor látjuk a Bibliában is ezeket az elveket, akkor tény az, hogy mind jobban és jobban meggyőződünk arról, hogy ezek a különbözőségek nem azért léteznek, hogy több nyomorúságot és nehézséget hozzanak a mi családunkban, hanem azért, hogy boldogabbá tegyenek minket, és hogy kiegészítsük egymást. Amikor házasságra lépünk, amikor házassági istentiszteletről van szó, ez azt jelenti, hogy a te szükségleteidet helyezd a te élettársad szükségletei mellé, és így, mint egy teljes személy, tudjatok együtt élni, és boldogan együtt élni. Eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor döntenünk kell, választanunk kell, és amikor választunk, akkor tudnunk kell azt, hogy ezt tiszta szeretetből teszünk, Isten iránti szeretetből választunk és döntünk, hogy egyféleképpen fogunk gondolkozni ezután és viselkedni ezután, mivel szeretjük a mi Istenünket, aki tanácsol bennünket. Úgy, ahogy a férjek azt válasszák, hogy kifejezzék az ők szeretetüket feleségük iránt, így a feleségnek is választania és döntenie kell, hogy ki fogja fejezni az ő tiszteletét az ő férje iránt, értékelni fogja őt, és úgy, ahogy az Efézusi könyvben olvastuk, ez itten az engedelmes szó által van kifejezve. Kedves hölgyek, én kérem az Istent, hogy segítsen meg titeket, hogy választatok, és ez a választás, ez a döntés áldást hozzon a családban.
0: Továbbra is egy párhuzam által szeretném, hogyha próbálnánk megérteni a férfiak életében a tiszteletnek a fontosságát. A nők nagyon jól tudják, hogyha a szeretetet nem fejezik ki, akkor az olyan, mintha nem is létezne. Beszélhetünk-e a tisztelet esetében is ugyan erről a valóságról? Ha nem fejezzük ki a tiszteletünket, olyan, mintha nem is létezne.
1: Szívem mélyén minden férfi szeretné azt, hogy tudja, hogy az ő felesége tiszteli őt. Sokszor elmondják azt, hogy én értékelem azt, hogy szeretsz engem, de nem tudom megérteni, hogy mi történik akkor, amikor nem tisztelsz engem. Sokszor elmondják, nagyon fáj nekem az, hogy te nem tisztelsz engem. A nőknek nagy segítséget jelent az, amikor a férfiakról beszélünk, hogyan is fejezik ki ők az ők szeretetüket a nők iránt. Ezt a tréfát, amit annyiszor hallunk, amikor a férfiak azt mondják, hogy hát én egyszer elmondtam neki, hogy szeretem, amikor megházasodtunk, tisztán érthetően mondtam neki, hogy szeretem, elégedjen meg, ő tudja, hogy szeretem. Na így van a férfiakkal is, kedves hölgyek, hogyha ők nem értik meg minden nap, nem adjátok tudtukra, hogy tisztelitek őket, nekik is szükségük van, mint nektek a nőknek, hogy minél gyakrabban elmondják, hogy tisztelik, vagy hogy szeretik őket. Tény az, hogy minden nő fel kellene fogja, hogy az nem elegendő, hogyha nap mint nap csak ismételgetnétek férjeteknek, ó, drágám, én annyira tisztellek téged, ez nem fog segíteni a helyzeten. Hisz ennek ellenére nagyon sokat jelent, amikor azt mondod férjednek, tudd meg, hogy büszke vagyok rád. Büszke vagyok azért, hogy ilyen ügyes vagy a konyhában, segítsz nekem, büszke vagyok arra, hogy a munkahelyen tisztelnek téged az emberek, éppen ezért bízok benned. Ezek a kifejezések azok, amik kiváltják azt az érzést, amit másképp nem tapasztalnátok meg a ti férjeteknek életében. Ugyanezt történik a nőkkel is, amikor a férj tudja, hogy hogy kell kinyilvánítsa a szeretetet az ő felesége iránt. Persze olyan tapasztalatokkal lesz megáldva a család, amit addig nem éltek át.
0: Ha sikerül megértenünk a különbözőségeket, és ugyanakkor a másik félnek az igényeit és szükségleteit, akkor megtettük az első lépést, hogy elkezdjünk haladni és építeni egy boldog családi életet. Hiszem az, hogy nem lehetetlen ez. Sem a férfiak számára, hogy szeressék az ő feleségüket, sem pedig a feleségek számára, hogy tiszteljék az ő férjüket. Hiszen keresztényekként nem csak az a célunk, hogy boldogan éljünk, hanem célunk az, hogy Isten tanácsait megfogadva éljünk. Mert tudjuk azt, hogy ezen tanácsok segítenek végül is bennünket a boldogság elérésében. Köszönöm szépen Csergezán Bernárnak, hogy ezen mai műsorban segített ezeket a különbözőségeket megérteni, és szeretném elmondani, hogy a következő héten folytatni fogjuk ennek a gondolatnak az elmélyítését, hogy jobban megértsük, miért olyan fontos ez. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt, viszont hallásra!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem mindent te.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Máté Evangélium a 7. fejezetének a 6. és a 7. verseit olvassuk. Így olvassuk itt a szavakat, Jézus beszédét, a hegyi beszéd szavait. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Eszembe jut erről rögtön egy népmese. Mert hogy valahogy mi ezekkel a szavakkal úgy vagyunk, mint ismeritek a szegény embert és a zsémbes asszonyát, aki mikor az ember elmegy halászni és kifogja az aranyhalat, akkor hazamegy és megkérdezi, hogy mi az, amit kívánjunk most, mert kívánhatunk. És először csak egy gazdagon rakott bőséges ebédlőasztalt, aztán egy nagyobb kis tanyát, gazdaságot, aztán egy palotát, aztán királynő, aztán császárnő akar lenni, és kicsit persze igazságtalan a mese, mert a szegény papucs férj, akinek az asszony parancsolgat című képletet próbálja általánosítani, sokkal inkább valami az emberi szívről szól ebben a történetben, ebben a mesében, és valami olyasmiről, amit én is címül adnék, hogyha egyet kívánhatnál. Ha egyet, bármit, de egyet kívánhatnál, mit kívánnál? És amikor Jézus arról beszél, hogy az imádság tulajdonképpen egy Istennel való beszélgetés, ahol te igazán elmondod a te kéréseidet, ahol te igazán kopogtatsz, és ahol te igazán keresel, akkor mégsem ennek a mesének a tanulságát, egyébként nagyon szép tanulságát próbálja erősíteni, hanem alapvetően azt mondja, hogy az, hogy te kívánhatsz, az, hogy te kérhetsz, az nem horgász szerencse kérdése. Nem azt mondja, hogy aki horgászik, az aranyhalat fog fogni, hanem azt mondja, hogy aki keres, az talál, az mind talál, aki kér, az mind kap, aki zörget, annak megnyittatik. Jézus egy biztató beszédet mond ezekkel a mondataival, és egy hatalmas ígéretet, azt mondja, hogy minden esetben lesz válasz, amikor jössz az Istenhez, mert a te kéréseid arról szólnak, hogy hiányaim vannak a szívem tájékán, tanácstalan vagyok, ezért keresek bölcsességet, és akadályok vannak, zárva vannak az ajtók, de zörgetek, hogy legyen erő, ami megnyitja előttem az ajtókat. Tehát mindez arról szól, aki te vagy. Arról szól, hogy nem vagy egyedül a harcaidban, és amikor Jézus hallgatósága azon töprenget, hogy milyen jó azoknak, akik vallási vezetők, teológusok, akik hatalmas áldozatokat tudnak bemutatni a templomban, és fejből ismerik az Ószövetség igéit, és szóval, hogy van egy vallásos elit, létezik egy klérus, akik egy szinttel feljebb léteznek, mint az egyszerű hívő ember, akkor Jézus azt mondta, hogy az Isten minden teremtményének a keze ügyében van. Mindegyiknek kész segíteni, és mindegyiknek a rendelkezésére áll, amikor jön egy ember, hogy a lényegről, a legfontosabbról beszéljen vele, akkor az az ember biztos lehet abban, és tudhatja, hogy az Isten fog neki választ adni, és fog neki segíteni. Ezért, ha egyet kívánhatnál, akkor valószínűleg némi gondolkodás után azért rájönne az ember, hogy gyerekkoromban persze én erre azt mondtam, hogy kívánnék akkor egy aranyhalat, amely minden kívánságomat teljesíti, de nyilván kellett valamennyi élettapasztalat arra, hogy tragikusan gyorsan önmagába forduló és lezáruló élet lenne egy olyan élet, ahol az én kívánságaim teljesülnének. Jézus pont azt mondja, hogy gyere kérni, mert a legnagyobb ellenségeid a kívánságaid. Gyere keresni, mert nincs gonoszabb dolog az életben, mint hogy te magadtól keress, és gyere hozzám, gyere nálam zörges, mert annyi helyen jártál már, annyi helyre bekéreckedtél már, hogy már a híred is rossz, de az élettapasztalataid is a kiégés szélére sodortak. Hiányaiddal, tanácstalanságaiddal, akadályaiddal tudd, hogy mindig vár az Isten, mindig jöhetsz hozzá. Nem vagy egyedül a te harcaidban, amiket magaddal vívsz. És nyilván itt az aranyhal történet is a maga kettős tanulságával egyébként szolgál, hiszen a történet valahogy úgy fejeződik be, több verziót is elolvastam egyébként a mai alkalomra készülve. Valahogy úgy fejeződik be, hogy végül is aztán már a hal is megunja, meg az ember is belefáradt, hogy az újabb és újabb kívánságokat teljesítse. És amikor hazamegy a legnagyobb megkönnyebbülésére, újra a kis putrit, a kis kunyhót találja otthon,
és a kis csöndesen főzögető feleségét, akivel nekiülnek és valami egyszerű ételt elfogyasztanak, és az egész korabeli nagy kívánság halmaz és annak a teljesedése semmivé vált. Egy másik történet befejezése szerint a mérgében az ember, a szegény ember azt mondja az aranyhalnak, hogy én már nem bírom, hogy az én párom ilyen telhetetlen, ezért vigye el az ördög. És amikor ezt kimondja indulatból, akkor az aranyhal nem is vár tovább, hanem alábukik a vízben, és hirtelen az ember megdöbben, hogy mit is kért. És megy hazafelé, és azt mondja, jaj, jaj, csak nem teljesíti az aranyhal, mert azért nem szeretnék én egyedül maradni. Azért csak voltak értékei is ennek az asszonynak, és hogy megy hazafele, megkönnyebbül, mert azt látja, hogy az aranyhal valóban azt teljesítette, hogy az a gondolkodás tűnt el otthonról, de maradt az asszony a gondolkodás nélkül, anélkül az önző gondolkodás nélkül, és várja otthon megváltozva, megelégedetten, boldogan, szeretettel. Szóval az ember újra és újra el kell gondolkodjon ezen, amikor azért azt mondja, hogy olyan sok kívánságom is lehetne. Hogy Jézus azt mondja, hogy arra figyelj, aki vagy, és ne az, hogy ne arra, hogy mit van. Ne birtokolni akarj az életben, hanem legyél birtokában a saját kívánságaidnak, a saját erőidnek, a saját gondolataidnak, hogy azok valóban jók és értékesek lehessenek. A lelki szükségleteid legyenek fontosabbak azoknál a vágyaknál, amit tárgyakról, karrierről, emberekről elképzelsz magadnak. Ahogyan Jézus mondta is az imádságban, a mi atyánk imádságban, hogy milyen nagy dolog, amikor az ember kimondja ezt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. És ekkor tudhatod, hogy az Istenhez jöhetsz. Akkor tudhatod, hogy az Isten mindig szívesen fogad minden bajlódásoddal, küzdelmeddel, hogy nem tudsz annyi bosszantó dolgot tenni az életben, hogy amíg csak őt keresed és hozzáfordulsz és nála zörgetsz, ő ne látna szívesen téged. Hogy minden szerencsétlen, elrontott akarásoddal, kéréseddel, kereséseddel és zörgetéseddel, az egésszel ne kopogj be végre hozzá és mondd azt, hogy most már szeretnék itt nálad le parkolni, nálad elidőzni, hozzád beköltözni, nálad és veled élni az életem hátralévő részét. Ez egy minőségi változás az ember életében. Amikor erre a meggyőződésre eljut, amikor rájön, hogy mit is jelent az, hogy Istennel, és a továbbiakban csak vele, akkor egy olyan változás indul meg az életében, ami megállíthatatlan, és ami ellensúlyoz minden emberi kívánságot. Minden emberi gyengeséget, hiányt és erőtlenséget. Amikor az ember elkezd úgy járni az Istenhez, úgy találkozgatni vele, úgy beszélgetni az Istennel, úgy beszélgetni, hogy azokról a dolgokról beszélget, amiről talán senki mással nem tud, és nem ismerne beszélgetni. Amikor elkezd a lényegről, hogy ki vagyok én, hogy milyen szeretnék lenni, hogy miben szeretnék megváltozni, hogy miért van szükségem rád, hogy miért örülök, hogy te vagy a feltétel nélküli szeretet, hogy te vagy a törvény, az igazság, aki megtaníthat engem arra is, hogy hol keressem és hol találjam meg az egyenes utat. Salamonnak egyszer az Isten felajánlotta a királysága elején, hogy kérjen. Salamon Istenhez fordult, kereste az Urat, és Isten azt mondta neki, mint egy próbára téve őt, hogy kérjél. Mit kérsz Salamon a te királyságodhoz? És azt olvassuk, hogy Salamon nem hatalmat kért, nem erőt, nem ellenségei lelkét, nem győztes csatákat kint a csatamezőn, hódításokat, hanem győztes csatákat bent a lelkében. És a történet talán különös fordulata, hogy Salamont az Isten meg tudta áldani, egészen addig, amíg mégis egyszer Salamon el nem fordult az Istentől. És amikor az Istentől kapott bölcsességének nagy áldások és nagy gazdagság lett a gyümölcse, Salamon elhagyta az Urat mégis. Mégis olyan szép, hogy egy ilyen kerülő, egy ilyen az egész országot később romba döntő, tragikus emberi választás, rossz döntés sorozat után Salamon visszatérhetett Istenhez. És ő maga is úgy foglalta össze az életének az útját, hogy milyen jó, hogy jöhetünk ahhoz, akitől mindig lehet kérni, milyen jó, hogy megtalálhatjuk őt, akit mindig keresünk, milyen jó, hogy bármikor bekopoghatunk hozzá, azért a tanulság, hogy az Istent féljed, benne bízzál, őt szeresd,
és az ő parancsolatait megtartsad, a hitet, a szeretetet, a reményt, az ő tíz törvényét, azokat a gondolatokat vidd magaddal az életben, amik megtanítanak téged igazán élni. Mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Legyen velünk az Isten az életünk további útján, hogy ő legyen az, akinél a legtöbbet zörgetünk, és akihez igazából a szívügyeinkkel mindig fordulunk. Akit keresünk, mindenek felett keresünk, annyi mindent kell keresni még ebben az életben. De hogy ő az első helyen legyen, hogy tudjunk nála kérni, abban a hitben, abban a reményben, hogy ő még a kéréseinket is szét tudja válogatni. Ami fölösleges, ami veszélyes, ami káros, vagy aminek nincs ideje, vagy amiben nézve az ő terve máshogyan szolgál nagyobb jót, mint a mi terveink és elképzeléseink. Ez egy különösen fájó pont, hiszen néha olyan kéréseket is mondunk neki, amiről nem lehet kétségünk, hogy ez jó kérés, amikor a szenvedés enyhítéséről, betegségből való gyógyulásról, vagy az ártatlanok megvédéséről van szó. Ebben a világban az Isten mégis a bűn miatt a maga útján kell, hogy hozza a szabadulást, és nem mindig azon az úton, ahogy mi látjuk, vagy ahogy mi tudjuk azt elképzelni. De mi jöhetünk hozzá bizalommal, fordulhatunk hozzá, letehetjük nála a kéréseinket, a terheinket, előtte hagyhatjuk a mi hiányosságainkat, tanácstalanságunkat, és mindazokat az akadályokat, amik most elzárják előlünk az utat. Az Isten legyen velünk, és vezessen minket ezen az úton tovább. Amen. Imádkozzunk. Jó atyánk, mi is kopogunk hozzád, és köszönjük, hogy Jézus nevében a zörgetőnek mindig megnyittatik. Kérjük a te segítségedet, hogy legyél velünk, és vezess tovább. Életünknek abban az időszakában, amiben most vagyunk, fiatalon, idősen, vagy leterhelt középkorosztályként jövünk hozzád, mert szeretnénk a múlt tanulságaiból tanulva haladni tovább. Ugyanakkor vannak bennünk olyan beteljesületlenségek és olyan elképzelések, amiket szintén eléd hozunk, és szégyenkezve, pironkodva merünk neked elmondani, talán úgy, hogy közben szemünket sem emeljük fel, hanem egyszerűen csak ezek is mi vagyunk. Te látsz minket, de azt is tudjuk, hogy amikor mi beszélünk róla, az más. Mert olyankor megkapod a felhatalmazást, hogy segíts, hogy gyógyíts, hogy erősíts minket. Taníts minket éppen ezért így imádkozni, és minden dolgunkkal te nálad kötni ki, te hozzád fordulni. Egyre hatékonyabban javítani azt a statisztikát, hogy te legyél az első, és az ötödik, negyedik, harmadik helyről egészen legelőre vissza tudjunk téged sorolni, hogy erősödik a hitünk és a bizalmunk, hogy te rád bízzuk a mi kéréseinket és a mi kérdéseinket. Jézus nevében köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és hogy az imával mindig oxigénhez jutunk. Mindig kibocsáthatjuk magunkból a szavakat, az emberi gondolatokat, hogy azután beszívjuk a te jelenlétedet, a nagy levegőt, ami felfrissíti az egész véráramunkat és a szervezetünket. Jézus nevében köszönjük, hogy tanítasz minket imádkozni, hogy ez a lehetőség mindig a rendelkezésünkre áll a te kegyelmedből. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyullad fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Pál két levelével foglalkozunk ebben a negyedévben, a korintusi első és második levéllel, levelek, melyek egy gyülekezetnek a lelki és fizikai kiépüléséről szólnak, arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe, és Pál apostol hogyan végezte szolgálatát szeretettel ebben a közösségben. Ez is a mai beszélgetésünknek a címe, szolgálat szeretetből. Vajon mit is tanulhatunk ebből a kijelentésből, mert a szolgáló szeretet nagyon sok mindent el kell hordozzon, és a mindennapjainkban is ebből következtetnünk kell, tanulnunk kell, és ami a legfontosabb, hogy alkalmazni kéne. A szalapigét olvasom, a korintusi második levél, második fejezet negyedik verséből, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam nektek sok könnyhullatással, nemhogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Csabai Gyula Lászlót a stúdióban, Isten hozott a Keresztút adásában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket.
1: Isten hozottal köszöntöm Szász Barna Szilárdot, köszönöm, hogy újból velünk vagy, és olyan messziről eljöttél, hogy nem csak egy, hanem több adást is készítsünk.
3: Örülök a lehetőségnek, és köszöntöm is a kedves nézőket és a hallgatókat.
1: Örvendek, hogy Szilárd velünk vagy, és hát a Zsolt megnevezés az egy elírás és egy rossz emlékezésből fakadt, úgyhogy köszönöm, hogy elnézitek ezt, és a Jóisten áldja meg szolgálatodat, és teljesítésedet bárhol legyen.
3: Aki dolgozik, az tévedhet.
1: Így van, köszönöm. Ebben a tanulmányban arról fogunk elmélkedni, hogy mit is jelent a szolgálat szeretetből. Pál apostolnak az élete kihívásokkal teli élet volt. Mondhatjuk, hogy a miénk is teli van kihívásokkal, lehet nem pont olyanokkal, vagy éppen nehezebb néha. De hasonló az életünk, mert a szolgálatban hasonló problémákkal nézünk szembe. Az alapige több ki nem mondott, de tudott részletre utal Pál szolgálatából, milyen szorongattatás és szívbeli háborgás között írta ezeket. Igaz, egy lelkész, egy lelki gondozó egyfelől megküzd azokkal a problémákkal, amelyekkel a gyülekezetben, a területen találkozik, de az ő életében is ott vannak a próbák, a nehézségek. Hogyan tudnánk Pálnak az életét ebből a szempontból bemutatni, mint a szorongatatás, szívbeli háborgás közötti írás és üzenet?
2: Hadd segítsen ebben az ige, eléggé teljes képet rajzol meg ez az ige szakasz, a korintusi második levél 11. fejezetéből, a 24. verstől a 28. terjedő szakaszról van szó. Zsidóktól 5-ször kaptam egy ján 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszöttségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Hát még ha hozzáveszük a börtöni tapasztalatot is, hát volt bőven a próbákból.
3: Sokan úgy gondolják, hogy kitöltetett a Szentlélek, és utána minden simán ment. Csettintésre lettek meg a gyülekezetek, gyarapodtak, ugye az apostolok cselekedetének az első oldalán azt olvassuk, hogy prédikált Péter, és akkor 2000-en, 3000-en, 5000-en keresztelkedtek, és nem. Voltak ilyen csodálatos események. Voltak olyan gyülekezet alapítások, hogy prédikáltak, és akkor igen, lettek, de a a korintusi gyülekezet nem ilyen volt. Voltak olyan ugyanolyan viszályok, mint egy mai gyülekezetben. Voltak ugyanolyan nézeteltérések, mint egy mai gyülekezetben. És lelki gondozói szempontból is megvoltak ugyanazok a kihívások, amikkel mi találkozunk. Nem volt egy sétagalopp Pál apostolnak gyülekezetet alapítani, vagy gyülekezetet vezetni. Tehát látjuk majd később, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézett szemben, nagyon komoly vezetői kihívásokkal nézett szemben, amikor bizonyos dolgokat meg kellett tenni, vagy éppen nem kellett megtenni.
1: Ugye Pál nagyon sok olyan helyzetbe helyt kellett állni, amikor erkölcsi vagy jellembeli a gyülekezet életében kihívásokkal kellett szembenézni és tanácsolni, és ezt látjuk, hogy ezt szeretettel igyekezett teljesíteni, nem pedig a gyülekezetnek megszomorítására. Az előző beszélgetésekben, tehát az eddigi tanulmányokban szó volt már ezekről, egy-két gondolatot, ha tudnánk említeni esetleg, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek a közösség életében Pál részéről nem a megszomorítás véget, hanem a szeretetteljes építés véget hangzottak el írásban, vagy éppen szóban.
2: Korintus egy különleges közeg volt, és ott sok minden burjánzott. Tehát egy kikötőváros volt, két kikötővel, ott zajlott az élet, és meg annyi lehetőség, tehát lehetőségnek örülhettek. Hát egy néhányat a bűnökből megemlíthetnénk, tehát törvénykezések voltak a testvérek között, úgymond, azon kívül szexuális erkölcstelenség, a válás is nagy gondokat okozott, nem utolsó sorban a bálványimádás és az ítélkezés. És ezeknek a hibáknak, bűnöknek a szintjén az apostolnak sikra kellett szállnia, korlátoznia kellett, és mindezt a legnagyobb szeretettel, együttérzéssel.
3: Nagyon érdekes, hogy eltelt körülbelül 2000 év, és ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk ma is szembe nagyon sok gyülekezetben, amivel Pál apostolnak szembe kellett nézni Korintusba. Ahogy ugye említetted, Korintus egy világváros volt, egy kikötőváros volt. Összekötötte a keletet a nyugattal. Mindenféle ember megfordult ott. Nem egy optimális közeg volt arra, hogy gyülekezetet alapítson, vagy alapítsanak ott. Viszont Istennek a Szent Lelke azt mondta, hogy már pedig ők is számítanak, és Pál apostol felvette a kezdőt, és próbált lavírozni között.

0: És sokszor említjük azt, hogy Jézust követni könnyű. El kell ismernünk, őszintén el kell ismernünk, hogy Jézust követni nem mindig könnyű. Főleg amikor tálcán érkeznek ezek a lehetőségek, és együtt érezni azzal a szegény emberrel, aki számára nagy megterhelést jelent az, ami ott történik, a lehetőségeket is beleértve. Tehát nem volt egyszerű feladata az apostolnak egy ilyen közegben, és főleg a keresztényeket is védeni, erősíteni a jóban, buzdítani arra, hogy Krisztust kövessék.
1: Ugye említetted ezt a kifejezést, hogy védni a keresztényeket, a gyengéket, a szegényeket, amikor tévednek. Pál apostol tapasztalata és példája nyomán hogyan lehet az erkölcsileg elbillent, elsüllyedt emberen, vagy más értelemben meggyengült gyülekezetben segíteni úgy, hogy a szeretet hangsúlya legyen érezhető, nem pedig a feddés úgy, hogy el kell mondani azt, ami a mínusz, a hiány, a tévedés, a bűn.
2: Van egy olyan biblia szövegünk, amit mi előszeretettel szoktunk használni olyankor, amikor valaki eltéved vagy megbicsaklik. Máté 18:17, legyen olyan számodra, mint a pogány és a vámszedő. És mi ezzel letudtuk a gondot. Sziget Jenő bácsi annak idén az iskolában mindig elmondta, hogy gyerekek, ez nem azt jelenti, hogy át kell menni az útnak a túloldalára. Mert a pogány és a vámszedő volt a potenciális megtérítendő. És Pál apostol ugyanígy foglalkozik a korintusbeliekkel is. Ha valaki megbicsaklott, vagy eltévedt, ő szeretettel próbálta visszaszeretni. Ő nem átment az útnak a túloldalára. Nem elfordította a fejét. Majd később fogunk beszélni, hogy ugye ott volt a korintusi probléma, és ő nem azt mondta, hogy akkor nem veszünk róla a tudomást, hanem szeretettel próbálta megoldani. Ő meg visszapróbálta szeretni, vissza akarta édesgetni magához a gyülekezetet, és azt is, aki megbotlott. És valahogy nekünk is ezt kellene megtanuljuk, hogyha valaki megbicsaklik, akár erkölcsileg, akár más úton eltéved, amikor azt mondjuk, hogy legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő, akkor ne azt jelentse, hogy átmegyünk az útnak a túloldalára, és elfordítsuk a fejünket, hanem megpróbáljuk visszaszeretni Istenhez.
0: Pál apostol leveleiben olvashatunk arról is, hogyha nem fogadják el a mi tanácsainkat, akkor ne társalogjatok vele, hogy megszégyenüljön. De tovább kell olvasni az ígét, mert azt írja tovább az apostol, hogy minden körülmények között békességetek legyen, és ne váljék ellenséggé az, aki tévedett. Sokszor azt gondoljuk, hogy a cél az indokolhatja az eszközöket, amelyeket bevetünk. Hogyha jó a cél, akkor bármilyen módszert alkalmazhatunk, bármilyen szavakat szólhatunk. Ez nem így van. Másfelől a jó szándék ellenére is tévedni lehet. Itt nagyon fontos dolog a helyes önértékelés, mert közöttünk is lehetnek olyanok, akik pillanatnyilag nagyon rendben vannak, az ige figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon az, aki áll, mert akármelyik pillanatban elbukhat. És van úgy, hogy olyan fentről leszóljuk a másikat, főleg, hogyha a feladatunk is, hogyha egyházvezetőről van szó, ő lehet, hogy pillanatnyilag rendben van, de ne feledkezzen meg önmagáról, ne feledkezzen meg a sebezhetőségéről, és van még valami, ami fontos, hogy ne az emberre haragudjunk elsősorban, hogy inkább a mögötte lévő ellenségre, aki felhasználta azt az embert. És természetesen a vérmérséklet is nagyon közrejátszó tényező, mert szeretnénk szépen beszélni, és valaki azt mondta egyszer, úgy visszaemlékszem, hogy a jót is jól kell tenni. Nem elég csak az, hogy jót akarsz, hanem azt jól kell véghez vinni. Megfelelő szavakkal, megfelelő hozzáállással is sokat jelent az ima, sokat jelent az is, ahogy szoktuk mondani, az ember még higgadjon le, várjon, mert lehet, hogyha nagyon siet, akkor elrontja, nem megfelelő módon nyúl hozzá annak a tárgynak a kezeléséhez.

0: Pál apostol ezt az ő személyes ügyévé teszi, ezt a szolgálat, ezt a nehéz nem nevezi nehéz szolgálatnak, de elmondja a nehézségeit a szolgálatnak, és mégis hálaadással van. Miből merít ő? Olvassuk akkor az igéket, a Korintusi második levél első fejezet harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk a Krisztus által. Ugye itt tisztán leírja Pál apostol, hogy a szolgálat, a szeretetteljes szolgálat teljes kihívásokkal. Mégis hálás az ő szíve. Honnan merít ő, mi motiválja őt ebben?
1: Én azt hiszem, hogy elsősorban szerette az Úr Jézus Krisztust. Ez egy igazi erőforrást jelenthetett számára, és szerette a Krisztus egyházát. Nagyon fontos ma is szeretni az Úr Jézus Krisztust, és szeretni az ő ügyét, az ő egyházát. Sajnos vannak olyan emberek, akiknél néha azt látom, hogy a hit csak örökség. Azért használom ezt a szót, hogy csak, mert bizonyos értelemben örökség is lehet, mert olyan családban nőttünk fel, azonban ha csak örökség, ha nem járt át engem teljesen az Úr Jézus Krisztus szeretete és kegyelme, és nem formált át, akkor könnyen el tudok csüggedni ebben a szolgálatban. Szerintem Pálnál nagyon fontos volt a Jézussal való találkozás kapcsán a hozzávaló ragaszkodás, és ugyanezt a szeretetet tudta hordozni és továbbítani azok felé is, akik őt néha bántották is.
2: Pál apostolán nagyon sokszor azt látom, és értsük jól, hogy a kötelességének tekintette szeretni az egyházat. És ez nem egy ilyen elvárt kötelesség. Pál apostol nagyon jól tudta az, hogy ő honnan jött, és hogy Isten vele mit tett. És ebből a túlárat, túltordult szeretetből, amit Istentől kapott, ő kötelességének érezte átadni valamit. És hogyha több iset kapott, ő akkor is azt mondta, hogyha Isten nekem megbocsátott, és neki így kellettem, akkor mi az a több is, amit én kapok a gyülekezettől? És valahogy Pál apostolban is ugyanúgy túláradt ez a szeretet a gyülekezetek felé, mint ahogy Istentől túláradt ő felé ez a szeretet. És valahogy nekünk is így kellene álljunk a világban, hogy van egy szeretet csomag, amit mi megkapunk Istentől, és Isten soha nem kicsit ad. Mert Isten felénk is ugyanúgy túláradt, túl csordult szeretettel jön és közelít. És ennek a csatornájával kellene mi is váljunk, nem lelkészként, vagy gyülekezeti tagként, hanem egyénként. Nem tisztség dönti el azt, hogy te hogyan szereted a másikat. Ha te megtapasztalod azt a szeretetet, amit Isten feléd ad, neked át kell kötelességet átadni a fele barátod fele. És Pál apostol ennek a tökéletes mintája.
1: Azt is figyelem, hogy ez akkor is működik, amikor elmarad a másik részéről a viszont szeretet. Sokszor hallom napjainkban, hogy agyban dőlnek el a dolgok. Hát itt is határozottan állítom azt, hogy az agyunkban kell eldőlnie annak, hogy én szeretni fogom Istent és az ő egyházát, függetlenül attól, hogy a másik mit tesz. Mert ha a szívünkkel gondolkodunk, a szív nem bír annyit, mint az agy. Én azt mondom, hogy legyen szív is. Mert szeretetről beszélünk, ez nem működik szív nélkül. De amikor agyilag kell a dolgokat eldönteni, és egy olyan szilárd álláspontra helyezkedni, mint az, hogy Isten sosem téved, bármi is történik, megbízható, Istenről beszélünk, hűséges, akkor ha én erre az álláspontra helyezkedtem, hogyha tudom, hogy a helyemen vagyok, jó helyen vagyok, hogy a szolgálatot teljesítem, akkor könnyebben át tudom hídalni ezeket a viharos időszakokat, mert ahogy említetted, elkötelezettje vagyok a Krisztusnak, és számomra a szolgálat kötelesség, és ebből származik a teherbíró képesség is.
0: Pál apostol azért azt is elmondja, hogy nem bánja, ha mindezeket tudják az ő testvérei. Úgy olvassuk, hogy mert a Korintusi második levél első fejezet 8. versétől, mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ami nyomorúságunk felől, mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben valánk, sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedtünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Miért látja jónak Pál apostol, hogy ismeri a gyülekezet az ő életében a nehézségeket, illetve milyen nehézségre utal, hogyha tudunk erről egy szót említeni?
2: Pál apostol nem akarta, hogy azt gondolják a gyülekezeti tagok, hogy neki nincsenek kihívásai. Tehát mi nagyon sokszor a nehézségeket dicsekedésként mondjuk el. Olvastam pár kommentárt is, és nincsen konszenzus arra, hogy vajon pontosan mire utal itt Pál apostol. De ha csak a bevezetőben felolvasott ígerészt veszük alapul, azért kijutott neki a szenvedés. És Pál apostol, amikor a szenvedéseit felsorolja, akkor van egy következtetés, hogy hol a te fókuszod? A szenvedésen? A negatívumon? Vagy Istenen? És ő ezt akar a gyülekezetnek is átadni, hogy igen, lehet, hogy mély ponton vagytok. Lehet, hogy éppen hullámvölgy van a gyülekezet életében. Nekem is voltak hullámvölgyeim, mondja Pál apostol, és elmondja a szenvedéseket. Vagy amit éppen a Korintusi levél végén mondja, hogy kaptam én botot, ennyit, meg annyit, hajötörést, de én nem vesztettem el a hitemet. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem látsz belőle kiutat. De az a kérdés, hogy hol a te fókuszod. És Pál apostol mindig ilyen végén azt mondja le következtetésként, hogy ha fókuszod Istenem van, ha az életed központjában Krisztus van, akkor nincs olyan szenvedés. Még ugye a halált is megemlíti, ami elválaszthatna tőle és az üdvösségtől.
1: És nagyon látszik ezekben a próbákban Isten hatalma. Egyértelmű, hogy Pál apostol nem önmagát állítja középpontba. És itt, hogyha a Korintusi második levél első fejezetére gondolok, akkor ott átvezet bennünket a Cselekedetek könyvébe, ahol a Demeter nevű ötvösről van szó, az ő lázadásáról, és milyen kényelmetlen helyzet alakult ki úgy Pál, mint a munkatársai számára. És semmilyen szín alatt nem dicsekvésről van itt szó, hanem meg akarja láttatni az apostol ezeket a helyzeteket, de az ezekben a helyzetekben fellépő Istent, az Úrnak a hatalmát. És elgondolkodtam én is azon, hogy hát most már miért volt annyira fontos, hogy beszéljen erről. Egy tapasztalattal erősíteném meg, persze más méretekben, amikor valakit úgy leszóltak, hogy az ilyen, meg olyan, meg tehetné a dolgokat jobban, és addig, amíg meglátogattam, és amikor meglátogattam, és azzal a személlyel elbeszélgettem, és amikor elmondta nekem talán felét annak, amit neki el kell viselnie, mert nem volt teljesen adventista háttér, nem volt az egész család adventista, meg beleértve a rokonait is, tehát milyen kereszt, milyen nehézségek terhelték ezt az embert, akkor azon csodálkoztam, hogy legalább annyit tud teljesíteni. Tehát mit akarok ezzel mondani? Megváltozott a képem arról az emberről, és amikor elmondtam a többieknek is, hogy inkább imádkozni kellene, mint ítéletet mondani felette. Persze ő is fölzárkozott, Isten megáldja az ember igyekezetét is, de meg tudja változtatni az emberek elképzelését, felfogását valakiről, mert olyan könnyen be tudjuk keretezni az embereket a saját elképzeléseink alapján.
0: Pál apostol őszintén, tisztán végezte a szolgálatot, és a tanulmányunk is kihangsúlyozza ezt a gondolatot, hogy a szolgálat az tisztassággal és őszintességgel történjen. 12. verstől olvasom, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztassággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk világon, a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek, mert nem egyebet írunk nektek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nekünk az Úr Jézus napján. Pál apostol fontosnak tartja a tiszta és az őszinte szolgálatot. Látjuk, hogy mit jelent ez, de egy néhány szóban meg tudnánk fogalmazni, hogy mi is motiválta őt erre, és miért fontos a mi életünkben is, hogy a szolgálat az őszintességgel, tisztasággal, a tiszta lelkiismerettel, jó lelkiismerettel, hogy itt megemlíti a lelkiismeret bizonyságát történjen, mit is jelentenek ezek a gondolatok?
2: Jegyzetben magamnak csak ennyit írtam idő, hogy az emberi előbb-utóbb kibukik. Az Istennek való szolgálat az nem emberi bölcseskedés, számítgatás. Ha az Istennek való szolgálatot nem teljesen őszintén végezzük, akkor előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy ez a saját érdemünk, amit teszünk. Előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy aki megkeresztelkedett, az is az én munkámnak az eredménye. Az, hogy gyülekezet van, az is az én munkámnak az eredménye. És Pál apostol mindig elmondja azt, hogy lehet, hogy ott voltam, de amit elvégeztünk, az Istennek köszönhető. Amikor őszintén dolgozunk Isten ügyében, akkor mindig hátrébb kell lépni, és nem az emberi kell, hogy előbbre jöjjön. Mindig azt kell engedjük, ahogy itt is elmondja, hogy engedd azt, hogy Isten szent lelke áradjon és dolgozzon. Te legyél az eszköz, és ne te akard azt, hogy Isten szent lelke legyen az eszköz a te kezedbe. Ne okoskodás legyen, ne számítgatás legyen. Ne az legyen, hogy most akkor hány elérés, vagy nem hány, vagy hogy hány elérés volt, vagy éppen nem. Hanem engedd azt, hogy Isten szent lelke tényleg tisztán végezzen, és engedd azt, hogy irányítsa az életedet.
1: És ez meglátszik, inkább hosszú távon mérhető. Olyan világban vagyunk, ahol minden fel van gyorsulva, azonnali eredményeket várnak az emberek, és olykor jellemtelen emberek is tudnak szépet, jót produkálni, de rövid távon. Az ellenség is képes erre. A Székelyföldön azt szokták mondani, hogy majd kilóg a lónak a lába. Hosszú távon az megmutatkozik, hogy valaki mennyire őszinte. Mi motiválja őt, és mi készteti arra, hogy ilyen nehézségeken is túltegye magát. Mert itt, ha visszalépünk egy picit a nehézségekre, a próbákra, a szenvedésre, olyan furának tűnik, hogy ezt is az apostol nagyon jól tudta kamatoztatni, a szenvedést is, mert mivel megjárta ezt az utat, sokkal jobban tudott azonosulni, tudott másokat bátorítani. És ez hosszú távon látható, hogy az ember kihátrál az egészből, hogyha nincs belőle valami nyeresség, vagy Isten hűséges szolgálja marad.
0: Pál apostol iránt a bizalom megrendült, az őszintességét, az ő tiszta lelkiismeretes hozzáállását megkérdőjelezte a közösség. Tudunk-e valamit, hogy mi lehet ennek az oka, miért romlott meg ez a bizalom, vagyis lehet, hogy erős kifejezés, hogy megromlott a bizalom, de hogy kétségek merültek fel, mert ugye mi életünkben, mi szolgálatunkban is sokszor vannak ilyen helyzetek, amikor a bizalom meginog. Ennek nyilván okai vannak.
2: Talán akkor is, ahogy most is, az őszinte, lelkiismeretes embert nem mindenki szereti. És Pál apostolt azzal vádolják meg, hogy hát ő nem is apostol. Tehát azt mondják a testvérei, és ezt most aláhúzom és bekeretezem, hogy a testvérei azzal vádolják meg Pál apostolt, hogy hát te nem is vagy
1: az áltestvérek, ugyan fogalmaz az igen.
2: Igen, de ő majd áltestvérnek mondja, de megkeresztelt tagok voltak, ha azt nézzük. És azt mondják, hogy te akarsz nekünk beszélni? Te akarsz nekünk tanítani? Hát te nem is vagy apostol. És lehet, hogy felhozták vádnak azt is, hogy amikor István kövezték, te ott voltál. Te, aki elárultál bennünket, most nem akarsz feljönni a szószékünkre és tanítani? És hányszor megkapjuk, talán burkoltabban, talán egyenesen azt, hogy te akarsz nekünk tanítani. És elkezdik sorolni. És Pál apostol azt írja, hogy könyvhulladással írtam a levelet nektek. És valahol ez a követendő, hogy Pál apostol ezek után nem azt mondta, hogy a port is leporolom a lábamról. Pedig emberileg ez lett volna. Ha nektek én nem kellek, akkor van elég gyülekezet rajtatok kívül. Ha ti megkérdőjelezitek azt, amit én mondok nektek, és azt, hogy én ki vagyok, én nem akarom nektek bizonygatni. Van 10-20 más gyülekezet, ahol örömmel várnak engem. De Pál apostol nem áll meg. És ha kell, akkor levelet ír, ha kell, akkor oda megy, ha kell, akkor elküldi Timóteus vagy Tituszt, de nem áll le, mert ő szereti őket. És hogyha meg is kérdezik azt, amit lehet, hogy neki a legjobban fájt, mert személyes elhívása volt Istentől, ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek titeket, és nem adom fel az értetek való küzdést.
1: Ez határozottan bizonyította, hogyha annyira azonosult a betegekkel, hogy ő saját magát is betegnek nyilvánítja azért, hogy kifejezze az azonosulását. Nagyon felfigyeltem arra, hogy mennyire alán tudják ásni egy embernek a szolgálatát, és ezt rossz indulattal sokan meg tudják tenni, el tudják érni. Amikor csak a saját személyemről van szó, akkor megelégedhetek Isten igazolásával. És vannak testvéreink is, azt mondták, hát én nem fogom igazolni önmagam, majd igazol engem az Úr. Azonban Pál apostol tudatában volt annak, hogy ha nem tisztázza, ha nem száll síkra a saját hírnevéért, akkor veszélyben van az az evangélium, amit ő képvisel, amit ő hirdet. Na, ennél az oknál fogva harcolt azért, hogy igazolja magát, mert akkor hiteltelenné válhat az ajkán az evangélium. És amikor hiteltelenné válik egy ember, akkor nehéz érvényt szerezni az Isten igazságának. Nem a saját érdekeiről volt szó. Más biblia magyarázók elmondják, hogy a tévtanítók is nagyon sokat tettek ennek érdekében. És sokszor látjuk azt, hogy elég egy-két embernek a befolyása, azonnal már talán még kettőt, még hármat, hogy a másik ellen hangolja akár az egész gyülekezetet is. És ha változtatott az úti tervén az apostol, hát nem a saját érdekeit nézte, hanem az Úr ügyének az érdekeit, és miért ne változtathatott volna. De vannak, akik ezt is meglovagolják, és keresik az apróságokat is, hogy belekössenek a lehet az élő fába is.
0: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Talán itt súlypontot árultunk el, mondtunk el a tanulmányunkból, vagy súlypontokat. De abban a gondolatból folytatnám a beszélgetést, hogy Pál apostolnak bizonyos módosításokat kellett tennie azokon a terveken, azokban a tervekben, vagy ígéretekben, amelyeket előzőleg tett. Olvassuk ezt a Korintusi második levél első fejezet 15. versétől, és ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? Tehát Pál apostol itt hangsúlyozza, hogy hát nem tőle van ez a helyzet, jó Isten így dolgozott, tehát nem az ő akaratából van, ez a szolgálatért van, kiszolgálja a jó Istennek azt a tervét.
1: Az újfordítású Bibliában elnézést így fogalmaz az ige, amit tervezek, emberi módon tervezek?
0: Még érthetőbb. És akkor, ha tovább lépünk, ugye most már átmegyünk a Korintusi második levél, második fejezet első verseihez, akkor itt már arról beszél, és itt változtatunk a téma menetén, ugye a megbocsátás, a szeretetteljes megerősítésről, mert ugye végül is csak át tudta vinni, csak el tudta végezni azt a munkát, ami előzőleg akadályba ütközött, mert a bizalom meghiúsult iránta. Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közzétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha, akit én megszomorítok? És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm mindnyájátoké. Végül Pál apostol elérkezik hozzájuk, és kerüli azt, hogy ne szomorúságra való legyen az ő tanítása, az ő ott léte. Hogyan tudnánk leírni ezt a helyzetet, mert igazából itt azt mondja az íge, hogy szigorú levélként szigorúsággal vették, a közösség vette Pálnak a szavait, hogy végül is eredményre tudott jutni, hogyan, miért.
2: Meg kell említenünk azt, hogy ugye ránk két levél maradt, viszont valószínűleg van egy harmadik levél a kettő között, és erről beszél itt Pál apostol. És megint az bizonyítja, hogy lehet, hogy nem mindig kell rögtön oda menni, és akkor
1: szegfejére ütni.
2: Így van. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy lehet, hogy én azzal nem segítettem volna a helyzetem, hogyha megjelenek, mert még jobban elmérgesedik. Pál apostol ír egy levelet, egy szigorú hangvételű levelet. És azt látjuk, hogy a korinthusi gyülekezet ráébred arra, hogy rosszul tettek. Viszont van ennek egy következménye, a vádlókat kitették a szérűre. És Pál apostol erről beszél majd később is, hogy szeressük őket is. Tehát Pál apostol rendezi a nézeteltérést, de azt az utat választja, amit lehet, hogy legtöbben nem tettünk volna meg, tehát hogy nem levelet írtunk volna, hanem megjelenünk, és akkor aztán szögfélre ütünk, és rendezzük, és kizárjuk meg, amit kell. Nem, Pál apostol azt mondja, hogy higgadjunk le. Higgadjunk le, írok egy levelet, abban letisztázom a dolgokat. Döntsétek el ti, hogy kinek van igaza, és hogyan van igaza, és akkor utána majd szeretettel oda tudok jönni, és akkor nem az van, hogy nézzünk egymásra szúros szemmel, hanem a szeretetnek a hangnemében tudunk majd egymással beszélgetni, és ha ti megbocsátottatok annak, aki engem bevádolt, akkor nekem is meg kell bocsátanom, akkor én is megbocsátok neki, és mennyire szép ez.
0: Lehet, hogy ez a levél nem is véletlenül vesztődött el, és lehet, hogy sokszor jobb kétszer meggondolni azt, hogy mit teszünk, és néha az idő is segít, nem minden esetben, de ebben az esetben úgy tűnik. A záró gondolatokat szeretném, hogyha megfogalmaznánk, és a győzelem Krisztusban gondolata mentén a korintusi második levél, második fejezet 14. versétől olvassuk az igéket, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyén megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illatja halálra, azonképpen pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Hát ezt a nehéz helyzetet Pál apostol az Úr segítségével át tudta hidalni. A gyülekezet egy megtérő pozíciót vállalt fel. Milyen erőből tudott meríteni? Mi lenne ennek a beszélgetésnek a végén az a gondolat, amivel nekünk maradnunk kéne?
1: Pál apostoltól nagyon sok mindent megtanulhatunk. Egy néhányat megemlítenék. Az erényekből, odaszentelődés, áldozathozatal, becsületesség, hűség, szorgalom, magas színvonal, előrelátás, bátorság, hit, álhatatosság, együttérzés, türelem, nem hiányzott a határozott fellépés sem, és a hatékonyság. Ismét erre a forrásra terelném a figyelmet. Szerette az Úr Jézus Krisztust, szerette az ő egyházát, szerette az embert, és noha nem arról szólt az ő tapasztalata, hogy Isten mindig teljesen megoldja, zökkenőmentessé teszi főleg a szolgálattevőnek az életét. És itt gondolok a három ifjúra is a Dániel könyvében, akik a kemencében voltak, hogyha nem is segítene meg az Úr, egy olyan eltökéltség, egy olyan határozottság jellemezte Pált is, hogy függetlenül a körülményektől ő helytáll, ő továbbra is ragaszkodik az Úrhoz és az ő testvéreihez, azokhoz is, akik áltestvérként viszonyultak hozzá.
2: Pál életében megfigyelhető egy dolog, amit látunk megtérése előtt és után is. Megtérése előtt is ragaszkodott Istenhez. Mert ő szent meggyőződéssel tette azt, amit tett. Istenért tette azt, amit tett megtérése előtt is, és Istenért élt, és tette mindazt, amit tett megtérése után is. Az ő életében mindig Krisztus, mindig Isten volt a középpontban. nem helyezte magát előbbre, ő mindig eszköz akart lenni Isten kezébe. És jöhettek a tövisek, jöhettek a vádpontok, jöhettek a fizikai bántalmazások.
1: És végül még az életét sem kíméli.
2: Ő azt mondta, hogy Isten az első, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És Pál apostol ezt hitte. Ő ezt nem csak leírta, hanem az élete erről tett bizonságot. És valahogy ez a tanulmány nekünk is ezt kellene hozzá, hogy ne csak szavak legyenek, ne csak rutin legyen a keresztény élet, hanem tudjuk mi is ezt élni és vallani, hogy élek többé nem én, hanem él a Krisztus. És az ő zászlaja alatt megyünk, és nem ő megy a mi zászlónk alatt.
1: Olyan szép gondolatokat találtam az Ellen White Keresztény Szolgálat című könyvében. Krisztus munkája például kell, hogy álljon előttünk. Az Isten szolgálatára késztető indítékok közé nem vegyülhet semmilyen önzés. Egyetlen önző szál sem szövődhet művébe. Életünkben meg kell látszani az önzetlen cselekedetekben kifejeződő igazi jóságnak.
0: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszélgetést, a Jóisten áldása és béké maradjon velünk. Amen.
2: Amen.
0: Kedves nézők, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Kérem, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a rendszeres bibliaolvasás nyomán felmerült kérdéseket szeretnénk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.

0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti Biblia tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk válaszokat adni. A tanulmányunk a Zsoltárok könyvéből a 9. fejezettől a 15. fejezetig tartott, valamint Ellen White Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetéből a megadott alcímek alapján a megadott kérdésre adunk választ. Az első kérdésünk a mai alkalommal így hangzik. Mit mond a gonosz az ő haragos kevésségében? A Zsoltárok könyvében a 10. fejezet 4. versében találtam választ, ami így hangzik. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit sem tudakoz, nincs Isten, ez minden gondolatja. Egy másik fordításban így fogalmaz, nem keres Istent. A gonosz ember kevésségében úgy él, mintha nem lenne szüksége Istenre. A büszkes egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember önmagát teszi élete középpontjába. Amikor valaki nem keresi Istent, könnyen elveszíti az igaz irányt. Ezért legyünk mi úgy, hogy szeretnénk keresni Istent, és alázkodjunk meg Isten előtt, és akkor meglátjuk, hogy az útunk értelmesebbé és sikeresebbé válik, mint a kevés embernek. A második kérdés, mit mondanak a hízelkedő ajkok? A Zsoltárok könyvével a 12. fejezet 3. és 4. versét szeretném olvasni. Hamisságos szól egyik a másiknak. Hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. A hívelkedők önelégültséggel, gőggel beszélnek. Azonban a Biblia arra tanít, hogy válogassuk meg szavainkat, mert nagy erejük van a szavaknak. A beszéd lehet áldás, bátorítás vagy rombolás, amely tönkretesz másokat. Isten azért szeretné, hogy a szavainkat megválogassuk, hogy az igazság és a szeretet vezesse őket, és ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, csak is Isten hatalma és a Szent Lelke segítsége által. A harmadik kérdésünk, miért énekel a Zsoltáros az Úrnak? A Zsoltáros a 13. fejezetben, a 6. versben ezt mondja, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Ez egy hálaadó zsoltár, és az éneklőmester azért énekel az Úrnak, mert az Úr jót tett vele. És a hála, mondhatnánk, nem csak akkor születik meg, amikor minden jól megy. Az igazi hit a próbák között is észrevesz Isten áldásait. A hálaadó szív közelebb visz bennünket Istenhez, és segít meglátni az ő gondviselését. Ha azon törjük a fejünket, hogy miért adhatunk hálát, már is vígabban beszélünk Istenről, vagy imádkozunk Istenhez, mint azon gondolkozunk, hogy milyen problémáink vannak. Énekeljünk hálát, és az Úr gondoskodik még problémáinkról is. A 4. kérdésünk, kinek nem tesz rosszat az, aki a Szent Hegyen lakozik? A 15. fejezetből, a Zsoltárok könyvéből, 15. fejezet 3. versét szeretném olvasni, azt mondja, nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Aki Istennel jár, annak élete nem csak Isten tiszteletben, hanem az emberi kapcsolataiban is megmutatkozik. Tehát annak az élete nem olyan lesz, hogy másoknak kárt tesz, itt a tudatos kártevésről beszélünk, nem a véletlenről, nem a balesetekről. Az igaz ember nem tesz kárt másoknak, nem keresi a másik kárát, és tisztelettel bánik a másikkal. A hit valódisága a mindennapi viselkedésünkben, az életstílusunkban, a gondolatainkban látszódik meg. Adjuk át gondolatainkat, tetteinket, szavainkat Istennek, és ő tisztítsa meg, és tegye őket igazzá mától a következőkben. Az 5. egyben utolsó kérdésünk, kinek az érdekeit szolgálva éljenek a szülők? Az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezetében a szülőkről is szó van. Ellen White arra tanít, hogy a szülők ne önmaguk kívánságait szolgálják, hanem gyermekeik jelenlegi és örök javát tartsák szem előtt. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert sokszor lehet, hogy a gyerek pillanatnyi örömét vagy jólétét tartanánk szem előtt, de lehet, hogy az későbbiekben nem tesz jót, vagy az örök jót nem keresi számára. A szülők feladat Ellen White szerint a helyes szokásokra tanítani a gyermekeiket, óvni egészségüket és Isten fele vezetni őket. A szülőség nem csak a pillanatnyi kívánságok teljesítéséről szól, hanem keresni, hogy mi a hosszú távú jó a gyerek számára. Ez egy van az utolsó kérdés, és ezzel szeretnék zárni. Örülök, hogy velünk tartottak. Meghívom neked, hogy a következő alkalom is tartsanak velünk, amikor a Zsoltárok könyvéből folytatjuk a tanulmányozást, méghozzá a 16. fejezettől a 22. fejezetig, és maradunk az Étrend és táplálkozás című könyv 25. fejezeténél, ott pedig a Bánjunk bölcsen a húsevés kérdésével alcímtől egész a fejezet végig fogjuk átvenni. A Jóisten legyen velünk, a hitünk, szeretetünk Isten irányába látszódjon meg a mi tetteinkben is, akár szülőként, akár egyedülálló emberként is. Az Úr gondviselését kívánom mindenkinek, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy egész időn át velünk voltak. A mai alkalommal arról elmélkedtünk, hogy mit jelent a szeretetteljes szolgálat. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk beszélgetés sorozatunkat. A következő témánknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. Várom Önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő.

dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Prédikátor könyve 9. fejezetéből olvasom a 9-től a 12. versig terjedő szakaszt. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyet Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban. Mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyel munkálódol a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Prédikátor könyvének egyik nagy-nagy summázata ez, nem a végső, nem az utolsó, hiszen sokkal híresebb, nevezetesebb a 12. fejezet ebből a szempontból, de úgy gondolom, hogy amit Salamon el akart mondani, amit rá akart hagyni az utókorra, az legalább olyan mértékben benne van ebben az ige szakaszban is. Prédikátor könyvét úgy ismerjük a Bibliában, mint olyan könyvet, amelyben nem érdemes itt belekapni, meg amott belekapni. Az egész igaz, csak az egész igaz. Ha valaki elolvassa mondjuk csak az első 3 fejezetet, abból is önmagában meglepő következtetésekre juthat, mint ahogy nem érti akkor sem az egésznek az üzenetét, hogyha hátulról kezdi az olvasását. Éppen ezért most, amikor itt Prédikátor könyvének egyik utolsó nagy, ahogy az imént jellemeztem, summázatát, felolvasom, és annak a fő-fő tanulságait szeretném majd ismertetni, vegyük végig egy picit elejétől fogva, és próbáljuk a fő-fő gondolati elemeit feleleveníteni ennek a könyvnek. Miért van olyan nagy jelentőség ennek, amikor Salamon azt mondja, egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat. Vigassággal lett kenyeredet, jó szívvel itt borodat. Azért van ennek olyan súlyozott jelentősége. Mert Salamon a korábbi fejezetekben arról beszélt, hogy ő hogyan veszítette el az életkedvét. Hogyan vált számára olyan távoli, megfoghatatlan fogalommá az, hogy jókedv, vigasság. Nagyon sokan veszítik el ebben az életükben a jókedvüket, a vigasságukat, más szóval élve a békességüket, hitüket, egyáltalán a szeretetre való képességüket, és kimerem jelenteni, hogy hasonló okok miatt, mint amiért Salamon elveszítette. Salamon elmondja azt a könyve elején, hogy ő mi mindenre tette fel az életét. Elmondta azt, hogy az élet örömét akarta erőnek erejével megragadni. Kereste, hogy miért boldog az ember, mitől boldog az ember. Mi dolgunk ezen a világon, hogy egyik nagy költőnk teszi fel a kérdést. És mindannyian, akik erre az életre megszületünk, akik nagy vágyakkal indulunk el az élet útján, és amely élet örömkeresés még inkább hatványozottan jelentkezik, amikor a felnőttkor küszöbére érünk, kedves ifjaink, kedves fiataljaink. Ugye mindannyian keressük azt, hogy miért élünk ezen a világon, és mi adja az emberi életben az örömöt, a vigasságot. A második fejezetet érdemes ilyen szempontból fellapozni. Azt mondja, hogy kereste mindenek előtt a bölcsességet. Azt mondja, fordítottam a figyelmet a bölcsességnek megtudására. És azt mondja, látta, hogy a bölcsesség sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Nagyon lehangolónak érezzük ezt a kijelentést, és talán a lelkünk mélyén nem is adunk egészen igazat neki. De amikor valaki igazán belemélyed a földi tudományokba, fel kell, hogy fedezze azt, hogy a földi tudományok mennyire végesek. És ahogy mondja Salamon szintén ebben a könyvében, mennyire nincs új dolog a nap alatt. De én még inkább azt látom, hogy végesek. Az ember nem talál benne igazi fogódzót.
Hogy is mondja Dávid az egyik zsoltárában, nagyon tetszik nekem, amikor a 119. zsoltárban ilyen összehasonlítást tesz, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te tudományod örökké való. Milyen tökéletes ez az összehasonlítás. Minden földi dolognak van egy bizonyos határa, amelyen túl nem tudunk lépni, és onnantól kezdve az emberi élet egy ilyen egyhelyben topogás. A tudományok is ilyen egyhelyben topogást adnak csupán. És éppen ezért, aki ettől

Külső gyönyörök hajszolása. Ugye borital, nem is merünk belegondolni, hogy hány feleség. Ugye bebiztosította magának az élet mindennapi élvezését. Boldogabb lett ettől Salamon? Ugyanaz a kiábrándultság, mondhatjuk, hogy csömör lett úrrá rajta, mint a sok tudomány élvezni akarása után. Mondja utána, hogy belepróbáltam temetkezni a munkába. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak kerteket, csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültettem beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat, csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Folytathatnánk még a felsorolást. Salamon hirtelen elkezdett a munka nagy lázában égni. És ilyen embert is nagyon sokat láthatunk. Talán mi magunk is ilyenek vagyunk, akik szeretnénk valami nagyot alkotni. Úgy mondta ki ezt egy nagy gondolkodó, hogy az emberi elme mind inkább a mű lázában ég. Hogy valamit alkosson, mert hogy ugye alkotni születtünk. Hogy az embernek valamiképpen nevet kell hagynia maga után, ha nem alkotunk valami nagy dolgot, akkor nem éltünk ezen a világon. Gondolja így nagyon sok ember. Meglepő, ahogy itt a felsorolásban előre haladunk, azt várnánk, hogy Salamon valahol megállapodik, valamiben megnyugszik, de Prédikátor könyve mélypontjához éppen itt érkezünk el. Azt mondja a 18.-19. versben, azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a lélek gyötrelme. Gyűlöltem én minden munkámat is, amellyel munkálkodom a nap alatt. Ugye, talán éppen ezért szoktuk kikerülni Prédikátor könyve olvasását, legalábbis ahogy én felmérést végeztem a gyülekezetekben, általában azt láttam, hogy Prédikátor könyvéhez nem szívesen nyúlunk, egy picit félünk tőle. Talán éppen az ilyen kijelentései miatt. Hogyan jutott el Salamon erre az élet gyűlöletre, éppen az élet öröm mohó habzsolni akarása nyomán? Ez egy különös paradoxon, ez egy különös ellentét. Az emberek akkor jutnak el a csömörhöz, az élet undorhoz, amikor a legmohóbban akarják habzsolni annak örömeit. Lehetséges ez? És nem lehetséges, hogy valamilyen szinten a keresztény gyülekezetet, keresztény hitvalló embereket is megkörnyékez mindez? Kedves gyülekezet, én őszintén elmondom nektek, hogy nagyon sokszor környékez, vagy környékezett valami hasonló a hit meggyengüléseinek időszakaiban. És olyankor picit félve szoktam körülnézni magam körül, hogy hát csak én vagyok így ezzel. Nem lehet, hogy másokat is megpróbál a nagy kísértő ezzel, hogy ezt csináld, amazt csináld, erre tett fel az életed, amarra tett fel az életed, és aztán fásultság, depresszió, a lelki élet kialuvása követi ezt. És hát bizony anélkül is, hogy az ember állandóan a másik embert figyelni, bizony észrevesszük magunkon, észrevesszük egymáson is. Nagyon könnyen válunk ennek áldozataivá. Nagyot ugrunk, és most térjünk vissza tehát a Prédikátor könyve 9. fejezetéhez. Mert mit ajánl a figyelmünkbe Salamon? Milyen életprogramot terjeszt elénk? Nekem végtelenül tetszik ez az életprogram, és szeretném magamévá tenni, és szeretnél titeket is megnyerni ennek az életprogramnak. Azt mondja Salamon, egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat. Salamon itt az ember élet egyik alapvető nagy kiváltságára hívja fel az életünket, tudnék arra, hogy hálásak legyünk az élet minden javáért. Hálásak legyünk. Tudjátok, kiről beszélt itt korábban? Milyen emberről?
arról az emberről, aki a szerzés nagy lázában, arra, hogy gyarapítsa a vállalkozását.

változását, gyarapítsa az alkotások nagy sorát, hogy felhalmozza az élet külső gyönyöreit. Eközben tudjátok, milyen név állt? Azt mondja, hogy mi haszna az ilyen embernek, hiszen még sokszor ezeket a javakat is sötétben evett. Ugye teljes életében sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással. Prédikátor 5.17. Az az ember, aki állandóan a szerzés lázában ég, az nem pihen. Az nem nyugszik meg, mert harag, keserűség, fájdalom, csalódások az ilyen embernek az osztály része. Ennek az ellentéte az, amit felkínál nekünk a 9. fejezet, hogy hálával, vigassággal és örömmel vegyük el az élet javait, nem mohósággal, nem könyökléssel, nem a másik vízbe taposásával, nem is nem törődömséggel, hanem Isten iránti hálával. Mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. Az az ember, aki Istenben megnyugszik, aki Istenre bízza az életét, olyan félve mondom ki ezeket a mondatokat, mert olyan könnyen csinálunk ezekből közhelyet. Közhelyé vált, hogy Istenre bízni az életed, de ez tényleg valami olyasmit jelent, mint amikor az emberből ez a görcs megszűnik. Ez a görcsös akarás, ez a görcsös mohóság, akkor tudjuk hálával elvenni ezeket a javakat, és akkor tudjuk nyugodtan, békességgel élni a napjainkat. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek. Hát ez csodálatos. Miért hívja fel erre ilyen hangsúlyosan a figyelmünket Salamon? Először is mit jelent az, hogy a ruháid mindenkor legyenek fehérek? A Bibliában a tiszta ruha, a fehér ruha a tiszta és makulátlan jellemet jelenti. Mit gondoltok, testvérek, hogy mi látja elsősorban a rohanó, tülekedő életnek kárát? A jellemépítés. Az az ember, aki mindig a külső dolgokra kell, hogy figyeljen. Annak nem lesz figyelme a belső dolgokra. Nem tud figyelni a belső dolgokra. Nem tud figyelni a szíve állapotára. Szépen lassan elhanyagolja a lélek ápolását, az önvizsgálatot, amelyre minden nap kellene időt szakítanunk. Egy idő után beleveszünk ezekbe, beleveszünk a dolgokba, még este 10-kor is az jut eszünkbe, hogy holnap mi minden vár ránk. Hogy holnap milyen dolgokat kell elvégeznünk. Fogunk ilyenkor arra figyelni, hogy a ruhánk, a jellemünk mindig legyen fehér. A jellemépítés az egy olyan dolog, amire időt kell szánni. Időt szánunk arra is, remélhetőleg, hogy Istent keressük, jó reggel keressük Istent. De időt kell arra is szánni, hogy a napunk ne fejeződjék be anélkül, hogy Istennél önvizsgálatot ne tartsunk. De hogy egy nagyon közismert bibliai példával éljek, itt van Dániel prófét, akinek nagyon-nagyon sok dolga volt. De azt olvashatjuk őróla, hogy úgy, ahogy szokta, szokása szerint napjában 3-szor felment abba az ő külön szobájába, kitárta az ablakát, amely Jeruzsálem felé nézett, és Istent kereste. Pedig nála elfoglaltabb ember kevés van meg, akire legalább ilyen nagy felelősség hárult volna. Ha mi erre nem ügyelünk, hogy a ruhánk legyen fehér, ha beleveszünk a dolgainkba, ugyanott fogunk kikötni, mint Salamon korábban, hogy gyűlöljük az életet. Mert meg kell értenünk azt, hogy a munkánk gyümölcsének az élvezése sem függetleníthető Istentől. Ugye mindannyian értjük, amit most mondani akarok. A munkánk gyümölcseinek élvezése sem függetleníthető Istentől. Nem fogjuk élvezni az életet, munkáink gyümölcsét akkor, ha az a békességes nyugalom, az az Istenben lecsitult nyugalom nem tölti be a lelkünket. És az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Minden mindennel összefügg. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék? Ugye a Bibliában az olajnak egy többszintű jelkép az olaj, jelenti az Isten szentséges lelkét, a szent lelket, de jelenti az örömöt is. Emlékezzünk csak arra a híres Zsoltára, a 133. Zsoltára, amikor azt mondja,
zsoltárszerző, hogy amikor az atyafiak összetalálkoznak, amikor az atyafiak egybegyűlnek, és jó ízűket beszélgetnek, élvezik egymás társaságát, az olyan, mint amikor az olaj a fejről alácsordul, és végigcsorog a szakállon. Ez egy csodálatos bibliai kép. Élete az élet öröm nélkül. Élet öröm nélkül. És vigyük Isten elé ezt a kérdést önvizsgálattal. Igazi, örömmel telje a mi életünk. Mi látszódik rajtunk, megjelenésünkön, amikor emberek elé megyünk? Panaszok, zúgolódások, jajongások? Vagy pedig az, hogy nem azt mondom, hogy ilyen hepis, állandó, füligérő száj, amelyel nem tudom, mint hogyha valami reklámfilmben kellene szerepelnünk, mint hogyha így kellene propagálnunk Isten országát, de azért az, hogy úgy nézhetnének ránk emberek, úgy tekinthetnének ránk emberek, hogy olyan jó ránézni, mert olyan nyugalom árad belőle, békesség árad belőle, öröm árad belőle. De még egyszer mondom, hogy hála, és a mi jellemünk ápolása nélkül, ez nem lehetséges. Mint hogy az sem lehetséges, hogy örömben dúskáljunk akkor, ha a szerzés, ha a külső javak szerzésének lázában égünk, és nem az Isten országát keressük mindenek előtt. Itt jutunk el ennek a résznek a csúcspontjához, úgy érzem. Mert mire gondol az ige, amikor azt mondja, éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Kedves testvérek, itt prédikátor arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten nekünk drága emberi kapcsolatokat adott. A drága emberi kapcsolatok között is van egy, ami egy kiváltképpen való, egy, ami a legdrágább, de nem mindenkinek adatot, nem biztos, hogy mindenkinek van felesége, nem biztos, hogy mindenkinek van férje, de emberi kapcsolataink mindannyiunknak lehet. Itt nem csak a férjes asszonyokhoz, nem a nős férfiakhoz szól csupán az ige, én erről meg vagyok győződve. Minden embert megszólít itt az ige, és azt mondja, hogy a legdrágább dolog ezen a világon, az emberi világban, amit semmiért nem szabad feladnunk, amit semmiért nem szabad elhanyagolnunk, ezek az emberi kapcsolatok. Legyen az akár olyan szintű, hogy a családunkra gondunk kell, hogy legyen, hogy beszélgessünk a feleségünkkel, beszélgessünk a gyermekeinkkel, törődjünk velük, legyen idő az esti közös áhítatra, a reggelire is legyen, ha csak nem szólnak el ez ellen nagyon súlyos érvek, mint egy különböző időbeosztás. De ne hanyagoljuk el ezeket a közös beszélgetéseket, kapcsolatok ápolását. Legyen az olyan szintű, hogy ne arról ismerjenek a munkahelyünkön, hogy állandóan magunkba húzódunk, magunkba gubózunk. Ha csak nincs erre is különös okunk, mert azért előfordulhat ilyen is, hogy Isten gyermekeinek bizonyos szinten el kell különülniük attól, ami gonosz. Ilyen is van. De ha csak nincs erre súlyos okunk, nekünk ápolni kell az emberi kapcsolatokat. Így teremtett bennünket Isten. Na most mi történik akkor, amikor az ember állandóan a munkalázában ég? Mi történik? Első lesz a munka, második lesz az, hogy a mobiltelefonon mindig legyen feltöltés, harmadik az, hogy az autó az mindig rendben legyen, negyedik az, hogy a vállalkozásban minden mindig flottul menjen. Van-e idő emellett az emberi kapcsolatokra? Nincs. Nem lesz. Mert az ember elfárad, és azt mondja, hogy most nyugalomra van szükség. Most hazamegyek, kinézek a fejemből, mondjuk bekapcsolom a tévét, hogy ezáltal is egy kicsit leeresszek, leengedjek, kész. Szépen lassan az emberi élet a teljes tönkremenetel felé halad, a csömör felé, amelynek végén Salamonnal együtt ki fogjuk mondani, hogy gyűlöltem az életet. És már csak úgy vegetálok, fenntartom az életet ilyen-olyan külső gyönyörökkel, vagy ilyen-olyan javak hajszolásával, minem aztán rájövök arra, vagy rá kell jönnöm egyszer arra, hogy nem éltem. Hogy nem éltem. És csodálatos, amit nekem nagyon tetszik, legalábbis bízom benne, hogy mindannyian helyesen értjük.
És nem egy negatív kicsengést tulajdonítunk, amikor azt mondja Salamon, hogy ez a te részed az életedben és a te munkádban, melyel munkálódon a lap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Az emberek nagy sokasága úgy éli le ezt az életet, minthogyha 70 vagy 80 esztendő alatt egy olyan 200 évnyit akarna leélni. Értitek, mire gondolok? 200 évre való munkát akar elvégezni, 200 évre való örömöt akar behabzsolni, 200 évre való könyvet akar elolvasni. Nem is beszélve a televízióról, erről se lemaradni, amarról se lemaradni, semmiről se maradjunk le. Ez már nem a mi részünk. Ez már nem a mi részünk. Olyan csodálatos az a bibliai tanítás, miszerint Isten a teremtéskor kijelölte Ádám és Éva lakásának határait. Erre utal vissza Pál apostol is a aténi prédikációjában. Eleve elrendelte az ő lakásuknak határait. Isten mindannyiunknak kijelöl egy bizonyos édenkertet, hogy ember, ez a te részed. De ne akard ezt nagyon-nagyon túllépni, mert túlhajszoltság, fáradtság, gyötrődés lesz ennek a következménye. Nagyon jó az, amikor a prédikátorok is, a lelki munkások is kijelölik azt, hogy mi az ő munkálkodásaiknak határa. Meddig terjed az ő lehetőségeik? Mi az, amiben ne avatkozzanak bele, mert Isten ezt nem ő rájuk helyezte. Nagyon jó, hogyha mindannyian rendszeresen készítünk ilyen, nem mondom, hogy sok évre szóló tervet, de mondjuk egy heti tervet, hogy mi az, amit Isten rám akar bízni, de mi az, ami biztos, hogy meghaladja az erőmet. És nincs értelme, mert sokat jára mondom, hajszoltság, fáradtság, gyötrelem, éjszakázás. Mi minden olyan lesz a következménye, ami a lelki életünket megöli. Én hiszem, hogy Prédikátor könyve a sokszori paradoxonok ellenére az egyik legpozitívabb kicsengésű könyv a Szentírásban. Szívből kívánom, hogy mindannyian új ösztönzéseket merítsünk belőle. Szívből kívánom, hogy ezek valódi megújulásokat eredményezzen a mi személyes életünkben, családi életünkben. Lássuk meg határainkat, végességünket, lássuk meg azt, hogy nem kell nekünk így 80 év alatt elvégezni 200 évre való tevékenységet és munkát, mert az örökké valóság vár ránk. Szívből kívánom, hogy találjuk meg újra az örömöt, a hálaadás helyét. Szívből kívánom azt, hogy az emberi kapcsolataink újuljanak meg, és azok lássák meg leginkább ennek a gyümölcsét, annak a gyümölcsét, amit itt ebből a könyvből remélem mindannyian megértettünk.

És most egy zsoltárt szeretnék felütni, ezzel csak azt szeretném bizonyítani, hogy számomra mennyire kedvesek a zsoltárok. De bízom abban, hogy nem csak nekem, nektek ugyanannyira kedvesek a zsoltárok. Miért olyan fontosak számunkra a zsoltárok? Azért, mert a zsoltárokban a keresztény ember életérzései kerülnek bemutatásra. Meglátjuk ezekből a zsoltárokból azt, hogy mit jelent Istent keresni, mit él át az ember, amikor önmagával küzd és Istenért küzd, és hogy milyen drága kell, hogy legyen számunkra ez az Istennel való kapcsolat és közösség. Ha ezek a zsoltárírók, az ihletett himnuszköltők könnyei, gyötrelmei így a Biblia lapokon keresztül is ennyire átütnek. Most a 142. zsoltárt szeretném számotokra bemutatni. Kérlek tehát, ha tehetitek, nyissátok meg velem együtt a 142. zsoltárnál az írást, Dávid tanítása, imádság a ballagban létekor. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, mikor elcsüggett bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Kedves testvérek, a zsoltár megértése általában a fejléc elolvasásánál kezdődik. Hálásak lehetünk azért, hogy itt is a fejlécben olvashatjuk, hogy milyen körülmények között született ez a zsoltár. Imádság a ballangban létekor. Ennek a zsoltárnak a megírása is Dávid életének leghányattatottabb időszakához kötődik, tudnék ahhoz az időszakhoz, amikor Saul elől kellett menekülnie. Számtalanszor élt át közvetlen életveszélyt, számtalanszor élte át az emberi gonoszságot, de az emberi hálátlanságot is. Még többször élte át ugyanakkor az isteni támaszt, az isteni segítséget, amelyet ugyanakkor volt oka a bőséges hálaadásra. De mi az, amit leginkább megtanult ilyenkor Dávid? A második vers így szól, fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Két ízben is kijelenti Dávid, hogy neki itt nem volt szabad úgy imádkoznia, mint ahogy ezt általában megszokta. Mindannyian imádkozunk. Keresztény ember nincs imádság nélkül. Nem nevezhetjük magunkat kereszténynek, ha nem imádkozunk. Ha nem hiszünk abban, hogy az imádság alkalmával találkozás jön létre, Isten és közöttünk. De imádság és imádság között nagy különbség lehet. Dávid azt hangsúlyozza a fennszóval kifejezéssel, hogy ez az imádság más hőfokon éget, mint a hétköznapi imádság. A hétköznapi imádságaink alkalmával sok mindent megköszönünk. Sok mindent kérünk. Sok minden iránti igényünket fejezzük ki. Nagyon sok a kérés általában. És jó is, ha kérünk. És jó is, hogyha hálát adunk. De van valami, amit az ember csak a szorongattatás idején tud megtanulni. A fokozott Istenre utaltság tapasztalatát. Ez az, amit sajnos nem élünk mindig úgy át, ahogy kellene. A hétköznapi imádságainkban nagyon sok a megszokott klisé, nagyon sok benne a megszokásból elmondott kérés, nagyon sok benne az alakiasság, de azt a tapasztalatot, amit akkor élünk át, amikor testi, lelki szorongattatásokat élünk át, amikor fokozottan átérezzük az Istenre utaltságunkat. Ezt jól lehet, nagyon sokszor nem vesszük köszönettel,
de ez a Zsoltár is arra tanít meg bennünket, hogy igenis, vegyük hálával, fogadjuk hálával. Isten ilyenkor bennünket imádkozni tanít. Isten ilyenkor bennünket elfogadni tanít. Isten ilyenkor arra tanít bennünket, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Nem imádkozhatunk úgy, ahogy eddig. Dávid itt tanult hitet. Nem minthogyha Dávid a Góliáttal való harca, az akkor átélt hitbeli tapasztalat is megtanít bennünket arra, hogy ő hívő ember volt. De Isten valamit újra és újra meg akart neki tanítani. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Kedves testvérek, ezek is kulcskifejezések. Miért több ez a kifejezés annál, mintha azt mondta volna, hogy Istennek elmondtam dolgokat. Kiöntöm előtte nyomorúságomat, kitárom előtte panaszomat. Mit jelentett ez számára? Kedves testvérek, ilyet általában, ezeket a kifejezéseket általában azoknak tartjuk fenn, akik iránt végtelen bizalmat táplálunk. Nézzétek csak meg, kiöntöm előtte panaszomat. Szinte magunk előtt látjuk azt az embert, aki megy haza a munkahelyéről, és tele van keserűséggel, fájdalommal, de ki az, aki meg fogja érteni? A felesége sem biztos, hogy meg fogja érteni, mert a felesége is egy más világban él. Kit keres ilyenkor bizalmasául? Általában olyat, akiről úgy érzi, hogy megértheti, mert átélt már valami hasonlót. Vagy olyat, ha nem is föltétlen a helyzet teljes megértését várja tőle, de mondjuk a feleségének azért mondja el, mert bízik abban, hogy előtte ezek titkok maradnak. Előtte bizalmas lehet hozzá. Nem kell félnie attól, hogy visszajut a főnökéhez, visszajut a bajok okozójához, és ezáltal lehet még nagyobb problémát okozván ezzel magának. Kedves testvérek, azért szép, azért szeretem ezt a Zsoltárt, mert a bizalom létrejöttéről beszél. Bizalmas kapcsolatról beszél Isten és ember között. Kitárni a panaszunkat, kiönteni a nyomorúságunkat, általában annak tesszük, akiben bízunk. És itt értjük meg igazán azt, hogy mit jelent Istenben bízni. Bízni abban, hogy rá támaszkodhatunk, rábízhatjuk az életünket. De bízni benne olyan szempontból is, hogy őszinték lehetünk hozzá. Testvérek, az őszinteség és a bizalom egymáshoz tartozó fogalmak. Kart karba öltve járnak egymással. Azzal tudunk őszinte lenni, akiben bízunk. És abban bízunk, akihez őszinték tudunk lenni. És hogy megerősítsem az előbbi gondolatokat, hogy az imént azt mondtam, hogy a bizalmat annak tartjuk fenn, akiről úgy gondoljuk, hogy ismerős a mi bajainkban. Hogy meg tudjuk úgy vele osztani a panaszainkat, gondjainkat, hogy nem áll értetlenkedve a mi kérdéseink előtt. Nem fogja azt mondani, hogy ez miért kérdés számunkra. Mert azt mondja a negyedik versben, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Testvérek, nézzétek meg, hogy Dávid arról tesz bizonyságot, hogy ő úgy ismerte meg az Urat, mint aki ismerős a mi problémáinkban, az emberi közöny ellenére, épp az emberi közönnyel szemben. Itt van a sok-sok ember, aki jár, kell előttünk, közöttünk, de ahogy mondja a költő, hogy közönyös a világ, az élet egy összezsúfolt táncterem, sürök, forog, jő, megy a népség be, és kiszüne szüntelen, s a jövőket és távozókat kigyőzné, mind köszönteni, nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Ilyen a mi világunk. De van valaki, aki ismeri a mi útjainkat. Nézzétek csak meg. Te pedig tudod, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém.
Isten olyan Isten, aki előre figyelmeztet a mi ösvényeinken ránk leselkedő veszedelmekre. Miért? Pusztán azért, mert minden tudó. Pusztán azért, mert mindenható. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy mi az, aminek Istennek a legmagasabb szintű, bocsássatok meg, attribútuma, tulajdonsága? A mindenhatóság? A szeretet. És teljesen egyet kell értenünk ezzel. Nem a minden tudás, nem a mindenhatóság, ha bár Istennek nélkülözhetetlen tulajdonságai, hanem a szeretet. Nem olyan régen, hát kisebb fajta vitába bocsátkoztam néhány hitvalló keresztényel, nagyon derék emberek, de valami nem megy a fejükbe. Arról beszéltünk, hogy számukra Isten legfontosabb tulajdonsága az isteni előretudás és az isteni előre rendelés, hogy ő mindent elrendel számunkra előre, és hogy Isten szuverenitása, tehát minden hatósága, így nem szenved csorbát egyedül. És mondom, ne haragudj, de tehát mindent elrendelt előre? Szóval mindent elrendelt előre. Akkor elrendelt előre azt is, hogy vétkeznünk kellett. Szóval igen, mert csak így tudjuk értékelni a jót. Isten ezt is előre elrendelte. Azzal zártam le ezt a beszélgetést, hogy tudjátok, az a baj ezzel, hogy Isten szeretetét annyira háttérbe szorítjátok a mindenhatósággal szemben, hogy inkább bűnbe keveritek a jó Istent, csak hogy a ti elméletetek igaz legyen. Hát a Bibliában mi sem világosabb, mint hogy Isten mindenek előtt és mindenek fölött a szeretet. És hadd térjek vissza a Zsoltárhoz, amikor azt mondja Dávid, hogy te pedig tudod az én ösvényemet. Mit gondoltok, hogy csupán a minden tudására appellál? A Bibliában, amikor tudásról vagy ismeretről olvashatunk, ez nem puszta mentális képesség, nem puszta isteni minden tudás, hanem személyes tapasztalat is. Krisztus, amikor itt járt a Földön, azért járt itt a Földön, azért lett emberré, hogy személyesen élje át azt, amit nekünk itt a Földön át kell élni. A rossz, a megkörnyékező bűn miatt, amely kívülről támad, amely szüntelenül készen áll arra, hogy törbe ejtsen bennünket. Krisztus olyan Isten, aki emberré lett azért, hogy mi bizalommal járulhassunk a kegyelem királyi székéhez. Hogy is mondja a zsidókhoz írott levél 4. fejezete? Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyallóságainkon. Mert azt mondja az ige, hogy ő maga is megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, bűn elkövetése nélkül. Olyan Istenünk van, aki meg tud indulni a mi gyallóságainkon, és ezért mondja, ehhez fűzi azt a felszólítást az apostol, járuljunk azért, hogyan? Bizodalommal. Bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, mi, akik nagyon sokszor félünk igazat mondani Istennek. Igen, nagyon sokszor féljük elmondani az igazi érzéseinket. Féljük elmondani a valódi gondolatainkat. Féljük kisöpörni egészen a szívünk minden rekeszét, és azt gondoljuk, hogy kell azért hagyni ott egy rekeszt, ott egy sötét rekeszt, amelyet magunknak, a magunk érzéseinek tartunk fenn. Miért félünk ettől? Miért félünk ettől az Istentől, Istennel való találkozástól? Hiszen éppen az, hogy ő mindeneket átélt, mindenekben megkísértetett. Ő tudja, hogy az úton, amelyen járunk, tört hánytak elénk. Hogy van egy nagy ellenségünk, aki elhelyezte a maga csapdáit, amelybe azt akarja, hogy belelépjünk. És az egyik legfontosabb fegyvere abban, hogy bizalmatlanok legyünk Istennel szemben. Hogy ne merjünk neki elpanaszolni a nyomorúságainkat, a félelmeinket, aggodalmainkat. Hát nektek hirdetem azt, ezt mondja az ige. Éppen ez a helyzet jogosítson fel bennünket arra, hogy őszinték legyünk Istennel. És bármilyen panaszos a szavunk, bármilyen aggodalmas a mi sírásunk, legyen az őszinte és kitárulkozó. Mert van valaki,
aki semmiképpen ki nem vet bennünket, aki semmiképpen el nem utasít bennünket, megindul a mi gyallóságainkon. Ilyet emberek között nem találunk. Sokszor vagyunk úgy, hogy igen, van egy-két testi-lelki jó barátunk, vagy nőkről lévén szó, nőtestvérekről lévén szó, testi-lelki jó barátnőnk, akivel meg tudjuk osztani a fájdalmainkat. Úgy érezzük, hogy ha valami baj van, akkor rögtön hozzájuk kell rohanni. Azt mondja a Biblia, hogy van valaki, aki náluknál is nagyobb bizalomra méltó. De visszatérve a Zsoltárhoz, miután szinte ösztönzi magát arra a Zsoltárjó, hogy én lelkem, keresd az Urat. Legyél hozzá teljes bizalommal, félelem nélkül. Hívlak téged, Úram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Utána ez a két gondolatritmusban megfogalmazott kérés is nagyon sokat mondó. Egy figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Minden igeversnek helye van. Nagyon sokszor úgy látjuk ezeket az igeverseket, mint ahogy egy költő néha olyan vakon dobálózik a szavakkal. Azt hiszük, hogy a zsoltárok is ilyenek, hogy kiírta azt, ami úgy kiömlött belőle. De nézzétek meg, hogy Dávid nagyon tudatosan tárta fel azt, hogy miért kell nekünk igazán Isten támogatásáért, Isten jelenlétért fohászkodnunk, túl azon, hogy mert szeretjük őt, túl azon, hogy mert ragaszkodunk hozzá, túl azon, mert hálásak vagyunk neki, de ahhoz, hogy győzhessünk, hogy ebben a hitharcban, amit itt Dávid is átél, hogy ebben győzhessen, és hogy győzhessünk, ebben valamit nekünk tudatosítanunk kell. Egy. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Kedves testvérek, aki nem látja be ezt, hogy önnön ereje, hogy mondja Luther Márton, hogy önnön erünk csak délibáb, és bizony csak esnénk esten, de harcba küldte egy fiát, értünk maga az Isten. Ha ezt nem tudatosítanánk, hogy önnön erünk csak délibáb, mert igen nyomorult vagyok, mondja az ige, akkor a csatát már is elvesztettük. Isten ott tud igazán síkra szállni értünk, ott tud igazán támogatni bennünket, amikor valaki a kezébe engedi őt, és nem maga akar hősködni és vitézkedni. Nem appellál önön erkölcsi erejére, nem azon gondolkodik, hogy ma nem várnak rám olyan nagy próbák, nem várnak rám vizsgák, nem várnak rám nagy előadások, prédikációk, nem várnak rám nagy megbeszélések. Tulajdonképpen el lehet lavírozni tulajdon erőmmel is. Vagy nagy megbeszélések várnak rám, de jó a beszélőkém. Egy fontos prédikáció vár rám, de majd kivágom magam valahogy. Majd tartottam ezt már 2 évvel ezelőtt, majd most is megtartom. Ugyan nagy vizsga vár rám, de körül vagyok véve különböző segédletekkel. Nem kell félnem. A harc el van bukva. Mihelyt így gondolkodunk. De még fontosabb a második. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. A keresztény ember szüntelen tudatában kell, hogy legyen annak, hogy egy háború kellős közepette él. Jelenések könyve 12. fejezete a legékesebb példája ennek. Ott úgy mutatja be Isten igéje azt a küzdelmet, amiben vagyunk, mint egy valódi háborút. Egy háború, ami a mennyben kezdődött, ami ki lett terjesztve a földre, és mi ebben a háborúban kell, hogy helytálljunk. Az az ember, aki azt érzi, hogy úgy gondolja, hogy békés időket élünk, az nem tudja, hogy mi a keresztény küzdelem lényege, és nem tudja, hogy hogyan győzhet. Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban lehet, hogy nagyon profánnak érzitek a példát, de nagyon gyerek voltam még, amikor ezt a filmsorozatot láttam. Ne haragudjatok tényleg, hogy itt egy filmsorozattal jövök elő, de az volt a címe, hogy egy óra múlva itt vagyok. Volt ebben egy rész, ami nagyon tetszett, hogy tudni, arról szól ez a filmsorozat, hogy van egy ilyen kelekótya fiatal ember, aki mindenféle váratlan helyzetekbe belekerül, akaratlanul. Mindenféle politikai bűnökkel megvádolják, holott semmi köze a politikához, de aztán fokozatosan belesodorják, hogy mind inkább ugye politikailag elkötelezett legyen. És amikor elmondja ezt, hogy ő nem akart ilyen helyzetekbe kerülni, ő nem gondolta, meg nem tudta, akkor azt mondja neki valaki, hogy ide figyelj, jól értettem, hogy te úgy estél bele mindig a különböző helyzetekben, mint Pilátus a krédóba, hogy nem akartad,
nem tudtad, nem is gondoltad, de nem megy ez így pajtás. El kell döntened, hogy mit akarsz. És el kell döntened, hogy hol állsz. Testvérek, ennek van legalább vagy 25 vagy 30 éve, de ez annyira megmaradt bennem, hogy végig kísérte az életemet, hogy el kell döntenünk az életünkben, hogy hol állunk. Hogy ki mellé állunk, mi mellé állunk, milyen ügy mellé állunk. És nem történhetnek csak úgy velünk a dolgok, hogy azt se tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Igaz, Istenre rá kell bíznunk magunkat, de nagyon tudatosan kell megélnünk azt a háborút, amiben élünk, mert az ellenfél nagyon is jól tudja, hogy mit csinál. Az ellenség nagyon is jól tudja, hogy hogyan csoportosítsa az ő hadseregét. Csak mi nem tudjuk, hogy kinek a szövetségese vagyunk. Csak mi nem tudjuk, hogy ki mellé kell állnunk, hogy a győztesek oldalán álljunk. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Ez az egész hosszú elbeszélés csak ennek alátámasztására szolgáljon. Az a keresztény győzhet, aki tudatosítja azt, hogy egyedül túlerővel áll szemben. De az a keresztény, aki Krisztust választja szövetségeséül, az biztos lehet abban, hogy győzelmes ügy mellé áll, és hogy győzelmes lesz, ő maga is győzelmes lesz ebben a háborúban. Van egy ellenség, aki hatalmasabb nálunknál, de Krisztussal együtt meggyőzetetett, ő már vereséget szenvedett, mi is Krisztussal együtt vereségre károsztathatjuk őt, és károsztatni is fogjuk őt, ha mindig kitartunk Krisztus mellett. Kedves testvérek, nem lenne kerek ez a Zsoltár, ha nem lenne ez a lezárása. Mert úgy érezzük sokszor, hogy a keresztény élet egy ilyen vég nélküli, megállás nélküli harc, és ebbe fáradunk bele mi nagyon sokszor. Elfáradunk, elcsüggedünk, hogy hát már sohasem lesz vége. Sohasem hagy alább ez a sok megpróbáltatás, kísértés. És nézzétek meg, hogy mivel erősíti ő is maga magát. Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Olyan szép ez a zárás, hogy az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Isten nagyon is jól látja, hogy minden embernek szüksége van a időnkénti feloldódásra. És milyen csodálatos, hogy Isten ad is lehetőséget, ad is alkalmat nekünk arra, hogy a sok harc közepette, amikor csupa-csupa kísértés vesz bennünket körül, időnként felüdüljünk. Ez a Zsoltár ige mégis azonban mindenek előtt egy nagy előrevetítése, egy nagy megelőlegezése a végső, diadalmas találkozásnak. Egy olyan világ megelőlegezése, amelyben nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, sem halál, sem fájdalom. Amikor nem lesznek külső kísértések, hanem amikor majd a nagy sokaság egybegyűl, és leülnek annál az asztalnál. Nem kell azon gondolkodniuk, hogy az mit gondol rólam. Amaz meg megint mit gondol rólam. Nem kell sandítanunk egymásra, nem kell félnünk a szándékoktól, a gonosz szándékoktól. Ezek a félelmek nem kell, hogy legyenek többé. Mert akik ott lesznek, azok mind a bárányi, akik meggyőzték a gonoszt. Akiknek a ruháján nem találtatott sem folt, sem sömörgözés, sem ahhoz hasonló, akik a bárányéi. Milyen jó lesz majd ott elkölteni azt a nagy vacsorát együtt. Milyen jó lesz együtt örvendezni. Milyen nagy feloldódás lesz azután a sok feszültség után, amit itt a földön át kell, hogy éljünk. Hogy mondja Prédikátor könyve, az ütközetben senkit el nem bocsátanak. Ebben a harcban nem nagyon van megállás, de hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a Krisztusban. Hála legyen az Istennek, hogy van ennek a küzdelemnek egy végső, boldog kimenetele, a mennyek országa, amikor majd az igazak vesznek körül bennünket. Adja Isten, hogy ezeket a harcokat Istenben való bizodalommal, Isten iránti kitartással, szeretettel meg tudjuk vívni. Rábízván magunkat, átadván magunkat neki. És adja Isten, hogy ezeket a tapasztalatokat, hogy milyen jó vele őszinte lenni. Milyen jó, amikor bizalommal tudunk iránta lenni.
És hogy milyen jó, hogy egy olyan Istenünk van, aki megindul a mi gyarlóságainkon, és bizodalommal járulhatunk hozzá, és a kegyelem királyi székéhez. Adja Isten, hogy ezek a tapasztalatok a győzelmesség kifejletik, kísérjenek el bennünket az ő kegyelméből. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklőmesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! A mai adásunk bevezetőt fog képezni a Tesszalonikabeliekhez írt első levélhez. Szóljunk legelőször néhány szót a levél írójáról. A levél egész tartalma Pál apostol személyét és üzenetét tükrözi. Az első fejezet első versében szerényen és egyszerűen Pálnak nevezi magát, és nevét egybe kapcsolja a Szilvánuszéval és a Timóteuséval is. Első hallásra vagy olvasásra